0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
0: Trend Night.
1: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Benés Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással áll.

0: Színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
0: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surfrockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, funkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10-fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Tudomány.
1: Megkezdődött a Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai verseny, az Atletika Galaktika 2026-27-es évada, amelyre november 2-án évfélig várják a középiskolások jelentkezését. A tanulmányi verseny három iskolai fordulóját idén november 4-én, december 9-én, valamint 2027. január 6-án írják meg a diákok a saját intézményükben. A legeredményesebb versenyzők 2027. március 5-e és 7-e között Jászberényben megrendezendő országos döntőben mérhetik össze tudásukat. A versenyzők felkészülését

0: Országszerte induló szakkörök, szakmai kiadványok és ingyenes gyakorlati programok segítik. A márciusi döntőből a legjobb 10-12 diák kerül be az olimpiai keretbe, ahol neves csillagászok és korábbi olimpikonok készítik fel őket. Közülük az 5 legjobb versenyző képviselheti majd Magyarországot a 20. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelynek 2027-ben Törökország ad otthont. A programmal párhuzamosan a jelenlegi Magyar Diák Olimpiai válogatott felkészülése is lezárult. Az 5 diákból 2 csapatvezetőből és 2 megfigyelőből álló nemzeti csapat szeptember 24-én elutazott a vietnami Hanoiba a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpiára. A világversenyen a tanulók elméleti, észlelési, planetáriumi és adatelemzési fordulókban, valamint nemzetközi csapatversenyben mérhetik össze tudásukat, miközben kulturális programokon is részt vesznek.
1: Irodalom. Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján október 5-én lesz a gálaest, amikor többek között Ráczkevei Anna színművész veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortárs női alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, az elismerés egyik várományosával, Ráczkevei Annával beszélgettünk.
2: Minden díj különleges, mert minden díj megtisztelő, mert azt jelzi, hogy figyelnek a munkámra, és értékelik azt, és ez igazán jól esik minden díj esetében, a Szabó Magda díj esetében is. A legelső nagyszínházi komoly fellépésem az egy Szabó Magda darabhoz fűződik, a Béla király Kunhercegnőjében léptem színre először főiskolásként a Madách Színházban. Most pedig néhány éve a Fürelízből csináltunk színpadi adaptációt a Debreceni Fórum Csokonai Színház megnyitójára, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolódási ív. Rengeteg hangos könyvet készítettem Szabó Magda regényeiből, többek között a Régi Módi történetet, a Katalin utcát, a Pillanatot. Igen, mondhatni, hogy át meg átszövi az életemet Szabó Magda. Engem mindig lenyűgöz, amilyen tisztán tud fogalmazni, és amilyen sokat tud az életről. És tiszteletet is érdemel, hogy ezt a hatalmas tudást megosztotta velünk. Jubileumi évben igazgattam éppen a színházat, és akkor, mikor azon gondolkodtunk, hogy vajon mi lehet az a méltó megemlékezés, ami felhívhatja a figyelmet, és életben tarthatja Szabó Magda emlékét a színházon keresztül, akkor a kollégáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy akkor legyen egy fesztivál, egy színházi fesztivál minden évben, ahol rá emlékezve és női alkotókat keresve és fölvonultatva minden évben megemlékezünk az ő születésnapjáról és az ő munkásságáról. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a hagyományokat és a múlt értékeit tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek, és ebben a Csokonai Színház azt gondolom, hogy élen jár, mert folyamatosan programjában található Szabó Magda egy-egy darabja, ahogy idén is az a szép fényes nap, vagy a Tündérlala, ami a fiatalabbakat szólítja meg, és a fiatalabbaknak adja át azt az örökséget, amit Szabó Magdától kaptunk. Erősen jelzi, hogy a színháznak fontos és nagyon nagy feladata is a hagyomány továbbadása, őrzése és továbbadása. Egy ilyen esemény az mindig ilyen kitüntetett ünnepi pillanat, és az ember természetesen örül ezeknek a pillanatoknak, és nagyon, nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon örülök, hogy idén rám esett a választás.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, kihagyhatatlan látnivaló a Káli-medencében. A szorosan vett Káli-medencét Köveskál, Kővágó őrs, Kék kút, Mindszent kálla, Szentbék kálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor ide látogatunk. A Pannon-tenger maradványai, a Szentbék kállai kőtenger. A bájos Szentbék kálla községből sétálhatunk fel a Káli-medence egyik kedvelt kirándulóhelyéhez, a Szentbék kállai kőtengerhez. A Pannon-tengerben lerakódott homokból képződött kövek látványos homokkő alakzatot öltenek. Ezek között sétálhatunk egyet, de fel is mászhatunk rájuk. A kőtenger központjában fekvő hatalmas ingókövet, a Kelemen követ pedig akár meg is hintáztathatjuk. A hatalmas ingókő legfelső kőpadja csak 3 ponton támaszkodik az alatta fekvőkre, így néhány ember testsúlya már képes lehet kicsit kibillenteni. Az országos kék túra útvonala és a Teodóra kék kőtanösvény egyaránt erre vezet. Földön túli táj csodás panorámával, hegyestű geológiai bemutatóhely. Zánka és Monoszló között található a földön túli külsejű hegyestű geológiai bemutatóhely, amelynek különlegessége, hogy ide látogatva gyakorlatilag egy leomlott vulkán belsejében sétálhatunk. Nem csak a látványos bazaltoszlopokat érdemes megnézni, hanem a kiállítást és a szabadtéri kőtárat is. Érdemes felsétálni a csúcsra, mert innen az egész Káli-medencét beláthatjuk, méghozzá a környező hegyekkel együtt, templomromok nyomában. A Káli-medence falvainak környékén számos középkori templomromot is találunk, érdemes több települést is érintő templomtúrát tenni a környéken. Érinthetjük például a salföldi Pálos kolostor romjait, amely a leírások szerint a török hódításnak esetett áldozatul. A kővágóőrs határában fekvő 12. századi ecséri templomromot, vagy Dörgicsét, ahol 3 12.-13. századi templomromjait is megtaláljuk. Szentbékkálát pedig nem csak a kőtenger miatt érdemes felkeresni, hanem a velétei palotarom miatt is, amely a 14. században valószínűleg a veszprémi püspök palotája, más források szerint pedig harmadik Endre király feleségének vadászkastélya lehetett.
4: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.

0: you to get together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és hát itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Egyed Brigi jóga oktató fogadta el a mai meghívásomat. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Brigi!
2: Szia és sziasztok! Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Azon gondolkodtam veled kapcsolatban, mikor jöttem ide a műsorba, hogyha így egy szónak kellene az eszembe jutnia, akkor az a természet lenne. Vagy a természetesség leginkább. Tehát így téged ismerve, meg a munkásságodat elnézve, valahogy ez az egy szó jutott eszembe, úgyhogy ennek megfelelően virágos szoknyát választottam a mai adásra, mert hogy valahogy ez a zöld, és ez a virág, meg ez a természet, ez teljesen te vagy. Szerintem.
2: Hát ez nagyon nagy bók, köszönöm szépen, hogy így látsz, mert egyébként nagyon-nagyon közel áll hozzám a természet, úgyhogy ezt így sikerült egy szóban összefoglalnod, hogy nagyjából mi az, ami így a legfontosabb nekem.
1: Ez azért érdekes szerintem, mert ugye itt vagyunk a belvárosban, jönnek-mennek az emberek, az autók, óriási a forgatag, pezsgés, a nyüzsgés, a hang, és ehhez képest a természet, meg a természetesség elég messze áll. Na most innen eljutni oda, az egy nagyon hosszú út. És engem annyira érdekel, hogy te hogy jutottál el oda, hogy ezzel tudtál szakítani, és abba az irányba tudtál nyitni. Ugye nagyon sokan ezt nem tudják megtenni. Nem tudják megtenni a család miatt, a munkájuk miatt. Egyáltalán valahogy ebből a közegből lehet, hogy még mondjuk ki tudnának, de nem mernek kilépni. Azt gondolom, hogy ez a típusú bátorság, vagy merészség meg benned megvan, vagy megvolt, meglehetett.
2: Szerintem még mindig megvan. Hát megpróbálom röviden összefoglalni, mert nyilván ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt. Talán úgy tudnám a legegyszerűbben mondani, hogy azt éreztem, hogy így fontosabb az életem annál, mint hogy megalkuvást kössek ebben. Főleg a Covid idején volt nagyon erős ez a hívás, akkor még bent laktam én is Budapesten, és ugye amikor mindenki beszorult a négy fal közé, akkor még inkább szembesültem azzal, hogy ez nekem mennyire nem jó, mennyire nem szeretem, mennyire nem önazonos, és mindig éreztem, hogy vágyik a szívem meg a lelkem így közelebb a természethez, sokat jártam kirándulni az erdőbe, de hogy mindig azt éreztem, hogy ez igazán nem elég nekem, hogy néha kimegyek, és akkor ott vagyok egy-két órát, hanem szeretném, hogy ez az életformám legyen. És amikor szembenéztem ezzel, hogy igazából számomra ez a négy fal közé bezárt, beton dzsungelben töltöm a mindennapjaimat című életforma, ez nem önazonos, akkor igen, kellett egy bátor döntést hozni, meg egy nagyot ugrani, hogy akkor most elindulok egy ismeretlen, egy új irányba, de hogy azért tudtam azt hiszem ezt megtenni, mert én gyakran szoktam egy ilyen technikát csinálni az életembe, hogy belegondolok az életem végességébe. Ami hát elsőre lehet ijesztően hangzik, újra és újra tudatosítja az ember, hogy hát igen, egyszer ennek a formának vége lesz. Van egy pár tíz évem ebben a testben, ebben a formában, itt a Földön, és hogyha úgy igazán ebbe belegondolok, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy azt a pár tíz évet hogy töltem el. És ez tud egy olyan belső tüzet és erőt adni. Hát most így ez a szó jön, hogy úgy ne tököljön az ember, hanem tényleg menjen abba az irányba, ami felé menni szeretne. Még akkor is, hogyha ez kockázatos, akkor is, hogyha ez ijesztő, de hogy én azt érzem, hogy itt nincs más út, mint hogy folyamatosan keresni, hogy lehet az életem még önazonosabb.
1: Mit adtál fel ezért a választott életért? Mit csináltál korábban? A jóga is akkor jött az életedbe, amikor ezt eldöntötted, hogy akkor te, mondhatom így, önmagadat választod?
2: Hamarabb jött a jóga egyébként, szóval 21 éves voltam, amikor én elkezdtem jógát oktatni, vagyis nagyon korán érkezett meg a hivatás, meg a küldetés tudat az életembe, és nagyjából 25 éves voltam, amikor elkezdtem így szépen lassan kifelé költözgetni a városból, szóval azért ez egy folyamat volt. Először egy kisvárosba költöztem, egy picike házikóba, aztán utána átköltöztem a hegyre, ahol már így kevesebben laktak, de mindig vannak szomszédok, és akkor most per pillanat éppen az erdőben élek, ahol egyetlen egy szomszédom van az erdész, meg a szarvasok, meg a lovak, de hogy ez egy hosszú út volt, és lépcsőfokok vezettek igazából el idáig. Hogy mit kellett feladni? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy leginkább a félelmet kellett elengedni, bizonytalanságot, meg az addigi önmagamat. Szóval minden ilyen nagy ugrás, amikor az ember hátrahagyja az addigi életformáját, és elindul valami teljesen újba, ami nem igazán tudja, hogy az hogyan is lesz, az mindig együtt jár szerintem egy ilyen kis halállal. Mert hogy onnantól már nem az vagyok, aki eddig voltam, hanem valaki új kezdek lenni, és szerintem sokszor ezért félünk a változástól is, mert valahogy ahhoz a képhez ragaszkodunk, amit önmagunkról gondolunk, meg ahhoz, amit megszoktunk, és ezért annyira ijesztő ugrani az ismeretlenbe, mert igazából nem tudjuk, hogy mi van ott. De minél többször ugrik az ember, nekem az a tapasztalatom, utána már annál könnyebb, mert én is mindig azt éreztem, hogy ugrok az ismeretlenbe, de hogy szimbolikusan van ott egy tenyér, ami aztán megtart a szakadék alján, és nem esik semmi bántódásom.
1: És mit szólt a környezeted, amikor azt mondod, hogy akkor én most ezt itt felszámolom, és megyek a hegyre, meg megyek az erdőbe, de egyedül, és én valami teljesen más körülményt választok most már az életemnek, mint ami van. Sokszor látjuk azt, hogy ha az ember elkezd önazonos lenni, az nem mindig tetszik ám a környezetnek. Nagyon sokan de azt gondolják, hogy jaj, nem gondol bele, mi téged fel, hogy fog visszajönni, hogy fogja újraépíteni. Tehát, hogy rengeteg olyan félelmi reakció érkezik a környezetből, amivel az embernek, hát mégiscsak meg kell küzdenie, mert a családja, meg a barátok nem feltétlenül bántásként, de mondjuk félelemből, vagy féltésből ugye mondják neked, milyen vízhangok voltak, vagy milyen jó tanácsok voltak, amikor így döntöttél.
2: Érdekes, mert amikor a természetbeköltözést választottam, akkor már nem voltak körülöttem olyan hangok, akik ettől féltettek volna. Az első reakció, amikor általában vendégek jönnek hozzám, és meglátják, hogy az erdőben élek, az az szokott lenni, hogy nem félsz itt egyedül. Mondom, nem, én őszintén szólva Budapesten jobban féltem, amikor bent laktam. Eddigre már szerintem látta a környezetem is azt, hogy jó döntéseket tudok hozni, és nem féltettek. Viszont, amikor a jogaoktatói utat választottam, ott azért nagyon sok olyan külső hang volt még az elején, hogy hát hogy fogsz ebből megélni, hát annyi jogaoktató van már, hogy Dunát lehet rekeszteni, ez nem egy biztos, nem egy fix dolog, de szerencsére annyira erős volt bennem az ősbizalom, meg a hit, tényleg egy ilyen belső bizonyosság, hogy egyszerűen nincs más opció, én csak erre fogok menni, és nem érdekel, mi lesz, nem tudom, hogy lesz, de azt az egyet biztosan tudom, hogy én erre szeretnék, és erre is fogok menni. Úgyhogy itt voltak ezek a külső hangok, de nem tudtak rám hatni.
1: Ha már ráhatás, milyen voltál kicsinek? Mennyire lehetett ráthatni?
2: Állítólag elég makacs voltam. Most, ahogy feltetted ezt a kérdést, rögtön az jutott eszembe, hogy már az óvodába se hagytam, hogy anyukám öltöztessen. Szóval nekem megvolt, hogy én mit szeretnék fölvenni, és akkor én azt fogom fölvenni. Úgyhogy ezért szerintem mindig megvolt ez a
1: céltudatosság.
2: Igen. Vagy makacság néha talán az is van.
1: Mit mond anyukád, hogy mit lehetett legnehezebben csinálni veled? Vagy mit nem fogadtál el? Miben volt meg a magad akarata?
2: Egyébként nem voltam rossz gyerek, szóval, sőt, kimondottan jó gyerek voltam. Jó tanuló, jó magatartás, szóval úgy fontos volt nekem, hogy azt hiszem, hogy bizonyítsak a szüleimnek, hogy én jó gyerek vagyok, és jól viselkedek, de azért bizonyos dolgokban, amiben volt egy elképzelésem, abban inkább arra mentem, ami az én elképzelésem volt. Eszembe jutott még egy ilyen történet, apukám motorozott, meg motorozik a mai napig, és hiszem ilyen 7-8 éves lehettem, amikor ott állt a motor az utcán, és én a fejembe vettem, hogy én felmászok arra a motorra. Félig sikerült is, de azért csak félig, mert magamra rántottam aztán a motort, ami miatt nem tört el a lábam, de egy ilyen zöld ágtörés lett. Úgyhogy már azért gyerekkoromban is tapasztaltam azt is, hogy oké, hogy követem a saját elképzelésemet, de azért érdemes előtte felmérni, hogy ez mekkora őrültség.
1: Igen. Ez nagyon érdekes. Egyébként mit hoztál otthonról? Van testvéred? Vagy csak te vagy ilyen nagyon céltudatos gyermeke a szüleidnek?
2: Van egy féltestvérem, egy kis húgom, aki 20 évvel fiatalabb nálam, úgyhogy én lényegében egykeként nőttem fel, és akkor 20 éves voltam, mire született egy kis testvérem. De szerintem nagyon jó értékrendet kaptam amúgy a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől. Nagyon fiatalok voltak a szüleim, amikor én megérkeztem, úgyhogy egy picit az egész család nevelt engem, nem csak a szülők, hanem a nagyszülők is. Ami így visszagondolva, én igazából nagyon hálás vagyok ezért, mert többfajta nézőpontot, többfajta világot kaphattam ezáltal.
1: Ez a fajta belső útkeresés, amivel foglalkozol, amit tanítasz is át, tudsz adni másoknak. Ez mióta van veled?
2: Úgy indult az egész, hogy én 18 évesen költöztem fel Budapestre. Kerestem magamat. Vidéken éltem egyébként, Ajkán egy kisvárosban, ahol nem volt túl sok opció, tehát ott, ha az ember dolgozni szeretne, akkor nagyjából vagy egy gyárba tud elmenni, vagy árufeltöltőnek, és én azt éreztem, hogy valami több vár rám, és azt még nem igazán tudtam, hogy mi, de azt tudtam, hogy onnan muszáj elmozdulnom. Eljöttem egyetemre, levelezőn tanultam a jogot, meg vendéglátásban dolgoztam mellette, és ez nagyjából egy ilyen 2-3 év volt, viszont nem voltam jól. Szóval nagyon-nagyon azt éreztem, hogy úgy nem vagyok a helyemen, nem vagyok a saját közegemben, nem tudom merre tartok, nem azzal foglalkozok, amit szeretnék csinálni. És ez vitt afelé, ez a nem jól lét, ez a szenvedés, aminek volt egy fizikai vetülete, lelki vetülete, nyilván a tudati is, semmilyen szinten nem voltam jól, és ez indított el afelé, hogy keressek valamit, valami kiutat ebből az állapotból, és akkor jött, hát úgy mondom, hogy vissza a jóga, mert először 13-14 évesen találkoztam a jóga tanításával, de hát nyilván akkor úgy nem igazán értettem, meg nem tudtam azonosulni vele, de azt éreztem, hogy ez majd később jó lesz nekem, és akkor a napüdvözlet, ami az egyik leghíresebb gyakorlatsora a jógában, az volt, ami eszembe jutott. Meg volt egy emésztés segítő gyakorlatsor, mert ez a rosszul lét, vagy ez a nem jól lét leginkább az emésztésemet tette tönkre. Elővettem ezt a két eszközt, napüdvözlet, meg az emésztés segítő gyakorlatsor, és elkezdtem reggelente gyakorolni. És pár nap után igazából azt éreztem, hogy wow, hát ez durva. Valami történik. Nem tudom, hogy mi történik, de valami történik, és nem csak fizikailag vagyok jobban, hanem lelkileg is, és nem csak én vagyok jobban, hanem mintha máshogy látnám a világot is, másmilyenek az emberek, minden sokkal színesebb, mindenki kedvesebb. Szóval nagyon rövid idő alatt éreztem, hogy itt valami van. És akkor először én inkább így a fizikai oldaláról közelítettem meg a jógát, de nyilván hamar éreztem, hogy azért ez lelkileg is hat. És az első nagyon nagy áttörés az első jógatáborom volt, ahol találkoztam egy olyan szemlélettel, egy olyan filozófiával, ahol igazából azokra a kérdésekre kaptam választ, amikről nem is tudtam, hogy ezek a kérdések bennem vannak, de ezek azok a kérdések, amik amúgy mindannyiunkban benne vannak, és ott volt valami olyan felébredés élmény, vagy ráébredés élmény önmagamra, az életre, erre az egészre, ami hát egy ilyen teljes 180 fokos fordulatot hozott létre bennem, és ott érkezett meg az, hogy na jó, ezt így minél több embernek meg kell ismernie, mert mindenki ezt keresi.
1: És amikor ez megérkezett benned, akkor gondoltad, hogy akkor ebbe az irányba fogsz tovább menni, és akkor ott hagytad a jogot, vagy végül megcsináltad, elmondtad a szüleidnek, hogy akkor te most valami más szeretnél választani, mert ez így nem jó, és ezt nem akarod tovább fenntartani. De és abban a pillanatban, amikor ez mondjuk így számukra is világossá vált, hogy akkor te valami teljesen másodat választasz, mint amiben elindultál, akkor mi volt nekik a reakciók, vagy akkor volt ez, hogy hát mégiscsak olyan munkát válasz, amelyet meg lehet majd élni?
2: Igen, szerencsére azért itt is támogattak, úgyhogy nem az volt, hogy ettől tiltottak, hanem bíztak benne, hogy jó döntést hozok, de azért ott voltak azok az óvó féltő hangok, hogy biztos, hogy jó ötlet ez. És egyébként, amikor elkezdtem tanítani, az első néhány évben azért ez még nem volt annyira látványos, főleg mondjuk a családom számára. Nem látták, hogy hányan vesznek részt az óráimon, vagy például a social médiában, hogy hányan reagálnak arra, amit megosztok, hanem csak azt látták, hogy nem fejeztem be az egyetemet, nincsen nyelvvizsgám, hát nincsen egy fix 8 órás bejelentett munkám, hanem ugye elindultam egyéni vállalkozóként, és azért volt a családból, akinek ez így ijesztő volt. És egy pár év után, amikor már jobban szemmel látható volt az eredménye annak, hogy hát azért ez tényleg működik nekem, és nem csak én szeretem, hanem így másoknak is ad valamit, amit csinálok, elkezdték ezt látni, hogy oké, ez tényleg az én utam.
1: Milyen a mostani Brigi a 21 éves, vagy 20 éves Brigihez képest. Ez az egész világ mit adott neked? És mondjuk milyen lett a nagyvilággal való kapcsolatod ennek a tükrében?
2: Hát sokkal tapasztaltabb, az biztos. Eltelt azóta 10 év. Szerintem mindannyiunk élete olyan, hogy van benne nagyon sok magasság, vagyis boldog pillanat, és nagyon sok mélység, ami nehéz pillanat. A mélységből való kiút, ami jó esetben magával hoz egy tanítást, egy felismerést, egyfajta változást, szóval nagyon-nagyon sokat változtam azóta. De mindig a jóga eszenciája az, amihez újra és újra visszatérek. Például pont ma reggel is volt egy ilyen pillanat, picit nehéz napom volt ma reggel, vagy hát olyan nehezen indult, és azzal szembesültem, hogy fú, itt vannak velem ezek a nehéz érzések, még érzem, hogy hat ugye az egész testemre, egy bizonytalanságot érzek, kilátástalanságot egy kicsit, és akkor ilyenkor mindig bejön az az eszencia, amit ott 21 évesen megkaptam, hogy oké, mi az élet lényege, vagy mi az én lényegem, az én lényemnek a lényege, vagyis ki vagyok én, és hogy miről szól ez az egész élet nevű dolog. És nekem, amikor erre ráviszem a figyelmem, akkor ez mindig abban segít, hogy egy picit el tudok távolodni a jelenlegi problémáimtól, mert a pillanatban minden problémát annyira halálosan komolyan veszünk, és nem azt mondom, hogy el kell bagatelizálni a problémákat, mert nyilván fontos velük foglalkozni, de amikor túlságosan bevonódunk a gondokba és a gondolatokba, nem véletlen szerintem, hogy a gond és a gondolat az így egy tőről fakad, tehát sokszor a gondolataink okozzák a gondot, meg a problémát, és hogyha ebből egy picit ki tudok szakadni, és el tudok tőle távolodni, egy magasabb nézőpontból ránézni, hogy most igazából amúgy mi is a bajom? Most tényleg valós probléma van, vagy csak túl komolyan veszek valamit, amit egy picit úgy tekinthetnénk úgy is rá, hogy oké, ez most egy játék. Itt most van egy feladat, amit meg kell oldani, mert azok mindig lesznek. Én azért bevallom őszintén, hogy az elején, amikor találkoztam a jógával, meg a felébredéssel, akkor én azt hittem, hogy hát akkor igazából az a cél, hogy eljussak ahhoz a pillanathoz, amikor majd felébredek, megvilágosodok, és onnantól kezdve nem lesz semmi gond az életemben, és minden csuda szuper lesz. Hát nem, az élet az kettős, és ennek minden része benne foglaltatik a mindenségben. Úgyhogy azt már látom, hogy olyan nem lesz, hogy ne lennének gondok, vagy feladatok, vagy megoldandó helyzetek, problémák, nehézségek, fájdalmak, de az, hogy hogyan reagálok rájuk, abban nekem nagyon sokat segít a jóga.
3: Az elmúlt percekben azt az utat mesélted, ami ugye mögötted van, és ami idáig a jelenig elvezetett a múltból, és nagyon érdekes, én itt csupa mosollyal hallgattam a történetedet, mert ugye annyira sok ember van szerintem, akinek ezekre a rálátásokra a mindennapi életben nagyon nagy szüksége lenne. Talán pont azért, mert hogyha van egy probléma, hogy te is mondod, azért pláne, hogyha az ember ugyanarról a szintről nézi a problémát, akkor az óriásinak tűnhet, és fel is tudjuk nagyítani. És onnan azért a saját hajónkat fogva kimászni mindig sokkal nehezebb, mint hogyha van valaki, mondjuk, mint például te is, és rámutat arra, hogy az a gond az mégis milyen helyi értékén kellene, hogy kezelődjön a lelkünkben, illetve hogy a választásnak, a saját magunk választásának mindig megvan a lehetősége. Tehát, hogy mindig van az a pont, amikor választhatjuk önmagunkat, legalábbis ez az én véleményem, és hogyha még ebben van egy kis segítség, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, az nagyon jó. De itt jön a te szereped, hogy azt a típusú látásmódot, vagy világlátást, amit te el tudtál sajátítani, hogy egy reggel is tud nálad is úgy indulni, hogy ilyen káosz kapitányság történik, de hogy te már tudatosan tudod ezt kezelni. De hogy azok az emberek, akik téged megtalálnak, és azért mennek, hogy tudjanak változtatni az életükön, és legyen erejük hozzá, vagy tudásuk hozzá, azoknak mennyire van meg, és ez szerintem egy borzasztóan fontos változás pontja a dolgoknak, a megengedés. Hogy elfogadom, hogy amúgy én tényleg tudok változtatni a dolgokon. Mert nagyon ijesztőnek tűnik a változás, de hogy akármilyen ijesztőnek is tűnik, van az az erő, amivel én tudok dolgozni. Hogy tapasztalt? Mennyi idő, amíg az ember rájön, hogy egyébként az én életemet tényleg tudom irányítani. Ezt a hajót tényleg tudom.

0: Valahogy akkor sem épül be, vagy érkezik meg, és hogy ez miért lehet, na ez az, ami szerintem nagyon-nagyon összetett, hogy milyen a személyiségünk, milyennek hisszük magunkat, hogy mennyire akarunk egyáltalán kimozdulni abból az élettérből, amiben vagyunk, mert én néha azt is látom, hogy tehát ez a megszokás nevű dolog, ez nagyon kis aljas tud lenni, hogy így megszoktuk már kvázi a rosszat, és inkább választjuk a biztos rosszat, mint a bizonytalant. És minél tovább vagyunk benne egy biztos rosszban, vagy egy biztos kellemetlenben, annál inkább részévé válik az életünknek, a személyiségünknek, az énképünknek, és annál nehezebb kimozdulni belőle. De hogyha ezt szerintem egyszer megtapasztalja valaki, hogy milyen bízni az ismeretlenben, vagy milyen bízni az életben, inkább így mondom, hogy tényleg hogy nem vagyok egyedül, és nem az van, hogy az élet kibabrálni szeretne velem, hanem én mindig úgy tekintek az életre, hogy ajándékba kaptuk ezt a pár tíz évet ebben a formában, nem büntetésből, nem azért, hogy szenvedjünk, nyilván van ilyen része is, de hogy ez az egész egy ajándék, és hogy tapasztalni jöttünk, és hogyha valami nehéz is történik az életemben, mert nekem is vannak ilyenek, akkor felszoktam tenni azt a kérdést, hogy oké, mi ebben a tanítás, mi ebben az ajándék, mit szeretne most nekem üzenni az élet, mert mindig akar valamit üzenni az élet, és minél kellemetlenebb valami, annál erősebben üzen az élet, hogy figyelj, mozdulj már arrébb. Csak hát hajlamosak vagyunk ugye figyelmen kívül hagyni ezt. De előbb-utóbb mindenki mozdul. De érdemes előbb.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Egyetlegi jóga oktató a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban, és Egyed Brigi jógaoktató a mai vendégem. Vannak visszajáró vendégeid, akik nehezen mozdulnak, és akár évről évre ugyanazokat a problémákat görgetik maguk előtt, és bármit mondasz, nehéz a váltás?
2: Azt érzem, hogy aki visszajár és évről évre jön, ők változnak. Tehát, hogyha például szerintem, hogyha valaki nem mer változtatni, akkor egy ponton valahogy így lemorzsolódik, vagy így nem jön velünk, nem is velem, mert szerintem ez nem rólam szól, hanem inkább erről a közösségről. Aki viszont, mert nagyon sokan vannak, akik évek óta itt vannak velem, velünk ebben a közös térben, és náluk maximálisan látszik a változás, ami fantasztikus.
1: Mennyien vagytok most ebben a közösségben?
2: Hát ez egy jó kérdés.
1: Hova nőtte ki magát ez a történet? Ez azért fontos kérdés, mert pont arról beszélgettünk, mielőtt elkezdtük a műsort, hogy meg lehet-e nálad határozni egy csapás irányt, és arra jutottunk, hogy tulajdonképpen nem nehéz téged is csak egy szára így rátenni, mert olyan sok minden van, amiben működsz.
2: Igen, hát nekem leginkább így két vonalon fut az életem, mondjuk úgy. Az egyik az online tér. Ez lehetővé teszi azt, hogy én az erdőben éljek, és kvázi onnan dolgozzak.
1: Van wifi-d?
2: Van egyébként, igen.
1: Vagy mókusok
2: van internet. Nem, van internetem. Hát az kell, mert tartok live órákat.
1: Igen.
2: De például az online közösségben ott több százan vagyunk. És van köztük sok olyan, aki már több mint 5 éve velem gyakorol online. Így nagyjából a COVID idején kezdődött ez az online jelenlét. És aztán ott vannak mellette az élő események, az oktatóképzések, táborok, ahol meg ugye időnként találkozunk, ott is mindig vannak visszajáróak, vannak új gyakorlók, vendégek, akik érkeznek. Ezt nem tudom megmondani, hogy hányan vagyunk, mert attól függ, hogy melyik területet nézem, de szerintem azért sokan.
1: Sokan. Igen. Hogy tudsz koncentrálni, hogy így ne essél széjjel? Mert azért nyilván vannak ezek a nagyon tudatosan kezelt dolgok, de vannak a földi adminisztrációs események például, vagy feladatok, tehát azért neked is vannak az anyagban feladataid, és hogyan tudsz kettősséggel jól balanszírozni?
2: Hát témánál vagyunk. Igazából pont ez volt akár a reggeli folyamatom is, hogy én nagyon sokáig azt gondoltam, meg ez egy ilyen meggyőződés volt bennem, hogy az én egyik szuper képességem az az, hogy sok dologgal tudok egyszerre zsonglőrködni. És ezt a képességet, ezt mindig fejlesztettem, és még egy labdát bevettem, hogy aztán már 5-10-20 labdával zsonglőrködjek, és hát egy fájdalmas felismerés szembesülni most azzal, hogy hát ezt nem lehet a végtelenségig.
1: Bővíteni,
2: igen. Éppen most ezzel találkozok, hogy próbálok úgy nagyjából olyan 35 labdával zsonglőrködni, és hogy nem megy. Ez most ez a feladat, amit meg kell oldanom.
1: Letennél néhány labdát, ha arról van szó, vagy nem akarsz letenni labdát?
2: Szeretném optimalizálni a rendszert, inkább úgy mondom. Szóval igen, földi dolgok. Nekem a vállalkozásom egyébként az egyik legnagyobb mesterem ebben az életben, mert annyira sok mindent tükröz vissza, annyira szépen rámutat a személyiségbeli elakadásainkra, megdolgozatlanságainkra, a félelmeinkre, és én nagyon, nagyon megtanultam ezt, és kérdezted is, hogy mit hozok otthonról, és például ezt a hitrendszert, hogy bármire képes vagyok egyedül. És ez elhozott idáig, mert nagyon sok mindenre képes voltam egyedül, de hogy most már találkozok azzal a limittel, hogy fú, hát azért nem biztos, hogy egyedül kell tolni életem végéig, hanem mondjuk kérhetek segítséget. Optimalizálhatom úgy a rendszeremet, hogy ne egyedül kelljen mindent tartani. Volt már egyébként erre korábban próbálkozás, csak az nem úgy sikerült, ahogyan terveztem, de most újra szeretnék ennek nekifutni. Hát igen, találkozok, nagyon is találkozok így az anyagi élet feladataival.
1: Ez mennyire nehéz egyébként, amikor nagyon hétköznapi mindennapos feladatokat kell csinálni, ahhoz képest, hogy milyen magasságokba tud az ember lélekben eljutni mondjuk például a jóga segítségével. Ez egy óriási kontraszt.
2: Ez a lényeg igazából, ezt a két dimenziót így egyesíteni emberként. Mert hogy emberként megvan bennünk mind a két minőség, az anyagnak a korlátoltsága, akár hogyha a fizikai testünket nézzük, a testünk határait, korlátait, végességét, akár a személyiségünket, de hogy közben meg ugyanúgy ott van bennünk az a végtelen, amit meg a tudatosság jelképez, és hogy ezt a kettőt hogy tudjuk összhangba hozni itt az életben, szerintem ez az egésznek a lényege. És minél mélyebbre tud eresztődni egy fa gyökere, annál magasabb tud lenni a lombkoronája. Szóval szerintem minden munka az anyagban, az így abban segít, hogy utána feljebb is tudjunk törekedni, és nem működik egyik a másik nélkül. Tehát hiába magas a lombkorona, hogyha nincsen gyökérzet, a legkisebb szellőtől akkor dől a fa.
1: Szuper képességet mondod az előbb, nekem meg az jutott eszembe, és akkor utána beszéltünk arról, hogy mi a nehézség, hogy neked miben kell még változni. Te miben látod a magad következő éveinek például a transformálódását?
2: Megtanulni karmesternek lenni. Tehát, hogy megérkezni abba a szerepbe. Azt érzem, hogy már nem az van, hogy én csinálok meg mindent, mert ez amúgy nekem nagyon jól megy. Tehát nagyon hamar észreveszem, hogy hol van szükség akár segítségre, hogy hol van valami kis hiba a rendszerben, és így azonnal ugrok oda, és megcsinálom. A párom szokott ezzel viccelődni, hogy így nem érti, hogy van egy pár állatom, és például a két cicám, vagy hát a hétből két cica, ők kijárósak, és hajnalba szoktak hazajönni. És amikor megjön a macska, akkor én akár hajnali 2-3 óra, egy felugrok, és beengedem a cicát. És ő minden reggel elmondja, hogy nem érti, hogy ez így hogy vagyok képes így azonnal kipattanni az ágyból, mert például ez egy ilyen erőm. De ez egy hatalmas feladat nekem, amikor van egy ilyen szupererő és szuperképesség, de hogy még ezt is meghaladni. Mert hogy egy következő lépés az, hogy nem én ugrok és csinálok meg mindent, hanem akár irányítani egy olyan rendszert, ahol én nem tűnök el. Mert azért egy kicsit ebben ez a hátránya ennek, hogyha mindent én csinálok, hogy oké, de akkor én hol vagyok ebben. És most így 31 évesen kezdem érezni ennek a hátrányát, vagy így a velejáróját, és nagyon tényleg nagyon hálás vagyok ennek a képességnek, mert elhozott idáig, de hogy most üzen az élet, hogy ez már nem működik nekem tovább. Mert lehet így működni egy darabig, nagyon nagy erőfeszítéssel, nagyon sok áldozattal, nagyon sok energiabefektetéssel, és én erre is sokáig szuperképességként tekintettem, hogy én nagyon könnyen hátra tudom magam sorolni, és ott vagyok szolgálatban. És ez tényleg egy szuperképesség, hogy amikor helyzet van, akkor én teljesen félre tudom magamat rakni, és tudok mindenki mással foglalkozni. De ugye ezt nem lehet azért a végtelenig vinni. És most azt kell megtanulnom, hogy ezzel játszani, hogy mikor rakom magamat előtérbe, és akkor minden mást félre, és mikor rakom magamat háttérbe, és ennek a táncát, ezt az egyensúlyt megtalálni, úgy érzem, hogy nekem most ez a legnagyobb feladat.
1: Párodat említetted, nekem meg az jutott eszembe, hogy egy olyan típusú embernek, mint te, aki ennyire tudatos, milyen típusú ember lehet a párja, aki hasonlóan tudatos, vagy pont egy ilyen nagyon eltérő gondolkodású yin és yang, ami lehet, hogy milyen emberek vesznek körül, olyanok, mint amilyen te vagy? Mert ugye azt szokták mondani, hogy egy idő után valahogy mégiscsak azok vannak az ember társaságában, vagy környezetében, amilyen ő maga is. És akkor ahogyan változol, úgy változik a környezeted is.
2: Nagyon tudatos emberek vannak körülöttem, csodálatos emberek vannak körülöttem. Pont most volt egy ilyen nagy baráti összejövetel nálam pár hete, és a legmeghatóbb az ez volt számomra, hogy így mennyire fantasztikus emberek vannak itt, akikben ez az egy közös, a tudatosságra való törekvés. És akkor ezen kívül pedig nagyon-nagyon sokszínűek vagyunk, vannak üzletemberek, művészek, de hogy mindenki valahol a tudatosságot és az önazonosságot keresi, ez összeköt mindannyiunkat. Úgyhogy például a párkapcsolatban is nekem ez nagyon fontos, hogy a tudatosságunk az így hasonló legyen, és hogy ez mind a kettőnknek ugyanannyira fontos legyen, másképp ez nem működne. És ez a barátaimra is igaz, de az élet többi területén lehetünk yin és yang.
1: Mi érdekel a világból? De akinek ilyen típusú szemlélete van, az mi fogja meg a világ történéseiben? Milyen részein voltál már? Mi volt rád hatása? Mi formált téged? Mi alakít téged?
2: Most először az a válasz jött, hogy mi érdekel a világból, hogy úristen, minden. és igen, ez a sokrétűség, hogy engem annyi minden foglalkoztat, és ennek a tudatosítása, hogy tényleg csak pár tíz évünk van itt a Földön, ez valahogy nagyon afelé visz engem, hogy akkor szeretnék megtanulni hangszereken játszani, szeretnék megtanulni festeni, lovagolni szeretnék, utazni szeretnék, nem tudom, megtanulni szörfözni, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan vágy van bennem, hogy értsd jól, de hogy minél jobban így kimaxolni a lehetőségeket, és minél több mindent megtanulni. De hogy ami a legjobban inspirál ugye világban, az igazából a természet. És jártam néhány helyen, nem utaztam nagyon-nagyon sokat még, de a természetnek a sokszínűsége az nagyon-nagyon le tud nyűgözni. Talán még kicsit jobban is, mint a kultúráknak a változatossága. Tehát így mondjuk elmegyek egy olyan országba, ahol teljesen más kultúra van. Nem az fog meg elsőre, hogy milyen mások itt az emberek, vagy mennyire mások a szokások, hanem fú, mennyire mások a fák.
1: Mely része a világnak az, ami érdekel, és ahol mindenképpen el szeretnél menni?
2: Ha ezt mondjuk egy másfél évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondtam volna, hogy nincs ilyen, mert amúgy nekem így Magyarország nagyon közel áll a szívemhez valahogy. Jártam gyönyörű helyeken, tényleg például Bali csodálatos, vizuálisan elképesztő az a színvilág, az a sokféleség, de hogy mégis Magyarországon van nekem egy olyan plusz, amit eddig sehol máshol nem tapasztaltam. Idén voltam Svájcban, és ez is lenyűgözően csodálatos, de egy hét után azt éreztem, hogy jó, azért most már úgy jönnék haza, úgyhogy szeretném meg küldetésemnek érzem ezt is, hogy így kollektívan mozduljunk meg afelé, hogy ezeket a gyönyörű természeti kincseket, ami itt van körülöttünk, ezt hogyan tudjuk őrizni, óvni, védeni, szeretni, megtartani, mert én nagyon szeretném, hogy a unokáim is lássák például a Dunában a vizet, meg a Balatonban.
1: Reméljük lesz több, mint
2: igen,
1: most.
2: Igen. Úgyhogy másfél évvel ezelőtt még nem volt ilyen nekem, hogy hova szeretnék így mindenképpen elutazni, de pont most az elmúlt hetekben, hónapokban úgy bejött ez a valóságomba, hogy azért szeretnék minél több helyet megnézni. És például nagyon vonzanak az északi térségek, a hegyek, a gyönyörű zöld szín, szeretnék eljutni Amerikába, de ott is inkább a természet az, ami érdekel, így nem annyira a nagyvárosok. Ausztrália, Új-Zéland.
1: Hát ezek nagyon szép helyek.
2: Igen.
1: Nagyon kékek és nagyon zöldek.
2: Igen.
1: Milyen terveid vannak, akár ebben az évben, hogyha nézzük a naptáradat, vagy a 27-es évre, ha kitekintünk. Mennyire vagy zsúfoltan betáblázva?
2: Egyelőre még nagyon, de ezen szeretnék változtatni.
1: Ez a labdás zsonglőködés.
2: Igen. Indítunk egy új oktatóképzést, például most ősszel egy intuitív flow jóga oktatói továbbképzést, ami egy új irány. Ugye van már két oktatóképzésem, egy yin jóga oktatói, meg egy női, és akkor most bejött egy harmadik mellé, ami egy számomra nagy dolog. Most nyitottam meg, azt hiszem mondhatom így, vagy hát még folyamatban van a saját kis elvonuló helyemet, ami nekem szintén egy nagyon régóta dédelgetett álom volt, ami ott van nálam az erdőben, egy saját kis, hát nem is annyira kicsi, mert igazából egy egész nagy tér, úgyhogy szeretném, hogyha minél többen jönnének el hozzám, és minél több elvonulást tarthatnék ott az erdő közepén, és szeretnék bepillantást engedni másoknak is ebbe az életformába, mert szerintem amúgy sokan keresik ezt, csak lehet, hogy nem igazán tudják, hogy merre, hogyan, és én nem gondolom, hogy én bárkinél különlegesebb lennék. Szóval, hogyha nekem sikerült, akkor bárki másnak is sikerülhet. És szeretném ezt az üzenetet átadni azoknak, akik szintén egy hasonló úton szeretnének elindulni. Úgyhogy ilyesmik leginkább az irányok, illetve hát az online térben mindig nagyon foglalkoztat az, hogy lehet az üzenetet eljuttatni az emberek felé, mert annyira nagy a zaj most már így az online térben, és hát én 10 évvel ezelőtt indítottam el a fájdalmat, és nagyon-nagyon más volt akkor még egy bejegyzésnek az elérése, mint most. És vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy inkább hagyjuk az egészet, és egyszerűbb lenne ezt elengedni, mert tényleg nem olyan könnyű már, de közben meg mégis az a küldetéstudat, az továbbra is itt van, és szeretném egyre inkább megtalálni annak a formáját, hogyha vannak, akik ezt keresik, amit én adni tudok, akkor hogy tudjuk egymást megtalálni.
1: Nagyon fontos, és én is pont ezt akartam kérdezni, de megemlítetted részben, hogy mi az az üzenet, amit szeretnél átadni. Mi munkál, mi dolgozik benned? Aztán a másik kérdés, nagy eredmények, amikor azt láttad, hogy valaki tényleg rálépett erre az útra is, 180 fokot tudott fordulni vele. Milyen olyan visszajelzések voltak az elmúlt években, amikor te is azt mondtad, hogy na ezért csinálom? Ezért éri meg.
2: Az első kérdésre válaszolva, így az üzenet eszenciája az az, hogy van egy másik valóság azon túl, mint amit most így felnőttként valóságnak látunk. És én ezt sokszor úgy érzékelem, hogy így felnőttként, mint hogyha elveszítenénk azt a képességet, ami gyerekként megvolt, így a világ varázslatosságának a felfedezését, és egy sokkal beszürkültebb és egyben beszűkültebb világképünk lesz nyilván, mert sokkal több a felelősség, sokkal több a feladat, sokkal több a gond, sokkal több és sokkal-sokkal komplexebb egy felnőtt létforma, de ebben nagyon-nagyon könnyű így elfáradni, és én is érzem magamon, szóval valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül. De közben meg tudom, hogy ott van egy másik színezete a világnak, amit mindannyian keresünk, amiben ott van a varázslatosság, amiben ott van az emberi kapcsolatoknak, kapcsolódásoknak a szépsége, és például ez az egyik legnagyobb csoda, amit az élő programokon szoktam látni, amikor ismeretlen emberek néhány nap alatt olyan barátságot szőnek egymással, ami utána évekig kíséri őket. És a legtöbben ezt is mondják, hogy nagyon-nagyon sokat ad nekik megérkezni egy közösségbe, ahol így végre azt érezhetik, hogy itt olyan emberek vannak, mint amilyenek ők, hogy nem nézik őket UFO-nak, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják őket. Szerintem mindannyian szeretnénk valahová tartozni. Ez egy nagyon-nagyon mély belső vágyunk, hogy megélni az egységet. Megélni az egységet a párunkkal, a családban, megélni az egységet a közösségünkkel, és mégis olyan sokszor érezzük magunkat egyedül meg magányosnak, és hogy teret létrehozni arra, hogy ezt a közösségi élményt, még ha csak pár napra is, de megtapasztalhassuk újra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az eszenciája annak, amit én így szeretnék továbbadni, és hogy mindig van másik választás, sőt, mindig van kiút. De nagyon sokat tudnék még erről beszélni, úgyhogy áttérek a második kérdésedre. Igazából most ez egy vicces sztori, de pont tegnap előtt volt egy női kör összejövetel nálam, ahol a nyitókörben az egyik résztvevő pont arról számolt be, hogy hát mióta engem ismer, egy káosz az élete.
1: Ez egy klasszis szerjelzés.
2: És így nevettünk, hogy hát nem éppen ez a legjobb reklám, de hogy utána kifejtette, hogy igazán azért, mert hogy az addig rendezetnek tűnő életét igazából meglátta, hogy ez számára nem önazonos. És nagyon félt a bizonytalanságtól, de mégis a jogaóráktól, a közösségtől, ettől az egész tanítástól kapott egy olyat, hogy merjen ugrani az ismeretlenbe. És ez egy illúzió, hogyha ezt valaki meglépi, akkor onnantól kezdve minden csudi szuper. Kicsit én néha úgy látom a tudatosság ösvényére való rálépést, mint amikor a Matrixban Neo beveszi a pirulát, hogy onnantól már nincs visszaút igazából. Elindultunk ezen az ösvényen, innentől már nem tudunk visszamenni az áldott tudatlanságba, ami egyébként nem gondolom, hogy áldott lenne. Lehet, hogy nem olyan mélységben tapasztaljuk a problémákat, hogyha nem vagyunk annyira tudatosak, de összességében még a maga nehézségével és maga káoszával is mindenki, aki már bevette ezt a pirulát és elindult az úton, igazából erről számol be, hogy nem csinálná másképp. Szóval nem lesz az élet könnyű ettől, de hogy egyre önazonosabb, egyre szabadabb, és valahol egyre békésebb tud lenni. És szerintem valahol ez a cél, hogy ha megérkezünk az élet végére, akkor ne az legyen bennünk, hogy ott volt egy csomó lehetőség, amit kihagytam, mert féltem, mert inkább választottam a megszokottat. Én azt szeretném érezni az életem végén, hogy fú, hát ez jó kis hullámvasút volt, nem volt mindig könnyű, nem volt mindig felhőtlen, de legalább úgy igazán megéltem az életnek a spektrumait, a magasságot is, a mélységet is. Mertem érezni, mertem elesni, mertem abból felállni, és szerintem ez a lényeg.
1: Még egyetlen egy kérdésem az, hogy legyen, Brigitte, miben hiszel? Mi ad erőt?
2: Most ez a mondat jutott eszembe, amit egy kedves ismerősömtől hallottam, hogy az élet nem velünk, hanem értünk történik. Azt hiszem, ez az eszenciája, hogy ez az egész azért van, mert értünk történik. Hogy tapasztaljunk, hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy meghaladjuk újra és újra önmagunkat. És tényleg, hogyha történik is velem bármi nehéz, akkor mindig ez az, ami kiemel, hogy oké. Ez is értem történik, úgyhogy én ebben hiszek, hogy minden értünk történik.
1: Én meg abban, hogy most így kettőnkért történt ez a beszélgetés, meg a drága hallgatókért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon sok sikert kívánok neked ezen az úton. Legyen bármilyen terved is, az valósuljon meg úgy, ahogyan azt szeretnéd, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szuper volt ez a beszélgetés.
1: Köszönjük szépen, és a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. És hát lesz Lélektér Víg Vandával jövő héten is, hogyha lemaradtak volna az egyedbrigi jogoktatóval készült beszélgetésről, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, vagy hát a felületeinken is, és egy hét múlva újra itt leszek, várni fogom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
0: Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált ország. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a Bánki turbina járókereke, valamint egy jelesmérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is.
0: Időjárás jelentés.
4: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Samodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, műsorunk végén pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Előbb azonban a reggeli monitorból válogatunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Miért érdemes most ipari ingatlant venni? Az eladók azzal érvelnek, hogy idén még biztosan elérhetőek a ritkán látott fix kamatozású államilag támogatott hitelek. A 3%-os kölcsönön kívül persze az sem mellékes, hogy a havi fix törlesztő részlet jobban tervezhető, mint a piaci viszonyok szerint változó, de általában évente az infláció mértékével emelkedő bérleti díj. Az sem hátrány, ha tulajdonosként a cégvezető azt tesz a telephelyével, amit akar. Bármikor átalakíthatja, vagy ha a cég működése erre rákényszeríti, akár el is adhatja. Ipari ingatlanpiaci beszélgetés két szakértővel, akik nem csak a kínálatban, de az elhagyott és leromlott állapotú épületek feltámasztásában is nagyon hisznek.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly. Ingatlanról fogunk beszélgetni egy kicsit másként, és ehhez két vendégünk is van. Nagy Viktor, az Indotech Group ingatlan értékesítési igazgatója, és Méri Tamás, a Rise Wolf Budapest társalapítója, üzletfejlesztési igazgató és tulajdonostárs ügyvezető az Access for You. Mindkettőjüknek jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Azért mondtam, hogy egy picit másként fogunk beszélgetni, mert ha céget vezet az ember, van ilyen ismerősöm, aki egyébként bérel ingatlant, építőipari vállalkozó, de valahogy a megvásárlása annak a területnek sohasem kerül szóba, és most ezzel kapcsolatban indult egy program, hogy ne béreljen egy cégvezető, hanem próbáljon meg tulajdonos társ lenni, vagy előbb-utóbb tulajdonos a saját általa használt ingatlannál. Miért éri ez meg, vagy miért érheti ez meg egy cégvezetőnek?
3: Lassan 40 éve vállalkozom, az első hivatalos cégem az 91-es, és mindig nagyon bántott az, hogy azért a bérleti díj egy csomó tevékenységnél egy jelentős költséghányadot tett ki. Általában jellemzően nyilván a kollégáknak a bére a legnagyobb, de azért a bérleti díj is tud jelentős lenni, és mennyivel jobb lenne az, hogyha azt nem bérletre, hanem valami megvásárlás leasing díj formájában tudnánk. A legnagyobb szívfájdalom, hogy a Rise Wolf nevű cégünk, ami biztonsági irat megsemmisítésre foglalkozott lassan 23 éve, az a telephely az azóta is bérlem. Az, nagyon aranyos a tulajdonos hölgy, és már legalább 10-szer megígért az elmúlt 15 évben, hogy de hát Méri úr, ezt mindenképpen magának fogom eladni, de csak nem győzöm kivárni, hogy mikor. Ezzel szemben a többi tevékenységemnél kifejezetten figyeltem is arra, hogy amikor lehetséges, akkor ahhoz a tevékenységhez szükséges ingatlant azt meg lehessen vásárolni. Volt, hogy ezt tudatosan is terveztem így. Én azt gondolom, hogy egy jó működő vállalkozásnál az egyik vagyonfelhalmozási. Tehát, hogy igazából az eredmény, az testesüljön meg abban, hogy a hozzá használt ingatlant előbb-utóbb megszerzi.
2: Azért jó, hogyha tulajdonos az ember, mert előbb-utóbb az övé lesz, vagy azért jó, mert hogyha akar változtatni valamit az ingatlanon, akkor ezt meg tudja tenni, mert pont ugyanaz az ismerősöm mondja, hogy néha valamilyen változtatást akar, és hát azt nagyon-nagyon nehéz keresztül vinni a tulajdonoson, hogyha nem a sajátja a telephely.
4: Ez pontosan így van. Én úgy gondolom, hogy három dolog az, ami miatt érdemes megfontolni azt, hogy esetleg egy cég ne bérleményével, hanem saját tulajdonban gondolkodjon. De mindenek előtt ez talán onnan indul a gondolkodás, hogy maga a vállalkozás az életciklusának melyik részében van. Nyilván egy kezdő vállalkozásnál, hogyha mondjuk nem kifejezetten építőipari vagy ingatlanberuházó vállalat, nem feltétlenül érdemes egyben azon gondolkozni, hogy vásároljunk valamit. Ha már azt mondjuk, hogy igen, van egy stabil bejáratott ügyfélkörünk, igen, ez a környék számunkra megfelelő, és pontosan tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni az elkövetkezendő 5-10-15-20 évben, akkor valóban egy teljesen valid és jogos alternatíva az, hogy ne bérleti díjat fizessünk, hanem esetleg próbáljuk meg megvásárolni az ingatlant. Egyrészt azért, mert kiszámíthatóbb, ugye egy bérleti díj az mindig indexálódni fog, hiszen ugye az ingatlan befektető azért vásárolja meg az ingatlant, és azért adja bérbe, hogy jövedelemhez jusson, és jövedelemnek az értékét az folyamatosan meg kell őrizni. A másik, az pontosan ez, amit te is említettél, a rugalmasság. A saját ingatlanomban a szükségleteimnek megfelelően úgy alakítom a dolgokat, ahogy szeretném, olyan beruházásokat, legyen szó zöld beruházásról, napelemről, bármiről, vagy a működéshez szükséges gépek beszerzéséről és telepítéséről, úgy alakítom, ahogy szeretném, és nem kell feltétlenül tulajdonosi jóváhagyásra várnom, hiszen azt saját magam adom meg. A harmadik pedig ugye az, hogy amit a Tamás is említett, hogy gyarapodik maga a vállalkozás. Tehát nem költség-költség, nem bérleti díjat fizetek, hanem havi törlesztő részletet, és ráadásul ezekkel a kondíciók, amik mostanában vannak a piacon, ez a 3%-os fix kamatozású hitel, ez tényleg egy párját ritkító lehetőség arra, hogy viszonylag szolidabb összeggel is elinduljunk a tulajdonosi úton.
3: Szerintem kifejezetten inspiráló, tehát hogy egy jó forrásköltség, ha az ember végig gondolja, akkor az kifejezetten arra késztet és biztat, hogy vegyél. Valószínűleg azt gondolom, hogy ez is a szakpolitikai célja. De hogy egyébként ez valóban így is működik. Tehát én, mint vállalkozó, amikor ilyen jellegű ajánlatokat látok, akkor még inkább, még attól függetlenül, hogy egyébként erre vagyok ráállva, és hogy ez nekem ez egy ilyen business as usual, de hogy valóban én, mint vállalkozó azt érzem, hogy ezek a támogatott lehetőségek, ezek mindig valóban arra biztatnak, hogy ingatlant vásároljon.
2: Akkor ez a 3%-os hitel még él?
3: Igen, igen. A beruházási célra él, ugye amit teljesen jogosan visszavontak, az a likviditási konstrukciónak a kamatszintje, ott valóban egy arbitrálásba csúszott bele sok cég, tehát olcsón fölvett, és tehát olcsó forrás költség, mert igen, máshol helyezte ki, tehát nem a saját vállalkozásában, ennek valóban nincsen semmiféle, azt mondom, hogy gazdaság élénkítő célja, de a beruházási hiteleknél ez továbbra is fennáll, és valóban ez egy jó eszköz és egy jó lehetőség.
2: Az Indotech Group a hozzátartozó ingatlanokat hogyan értékesíti, vagy hogyan próbál tulajdonos társakat, vagy ügyfeleket abban az értelemben szerezni, hogy különböző területén az országnak vannak ipari ingatlanok, amelyeket meg lehet vásárolni, vagy egyáltalán hogy működik ez, hogyha mondjuk egy cég tényleg erre adja a fejét, mert azt gondolna az ember, hogy nem mindig egyezik az, amit én meg akarok venni, azzal, ami mondjuk egy cégnek a piaci kínálata.
4: Ugye a klasszikus értékesítési csatornákon kívül, tehát ezek a molinók, a webes felületek, indítottunk egy reklámkampányt, ez a Legyen Ön is tulajdonos, ennek is nyilván van egy honlapja, és ott valóban az ország teljes területéről vannak olyan ingatlanok, amiket most eladásra kínálunk, tehát én mindenkit arra sarkalnék, hogyha ebben gondolkozik, hogy ingatlant szeretne vásárolni, érdemes megnézni ezt a legyenönistulajdonos.hu honlapot, vagy ha nem, akkor lépjen velünk kapcsolatba, és biztos, hogy találunk megoldást.
2: Ez a 3%-os hitel akkor ugyanúgy elérhető ezeknél a konstrukcióknál.
4: Mi az ingatlant kínáljuk? A
2: hitelt azt a vállalkozónak kell intézni.
4: A vállalkozónak kell hoznia, igen. És ami nagyon fontos még egyébként, hogy ugye nyilván, ahogy beszéltünk róla egy pár perccel ezelőtt, a fontos az, hogy maga a vállalkozás az életciklusának melyik szakaszában tart, és ezt azért hangsúlyozom, mert ugye, hogyha azt mondom, hogy egyik oldalról azon gondolkozok, hogy 10-15-20 évre kötelezettséget vállalok arra egy bank felé, hogy egy ingatlannak részletekben kifizetem a vételárát. Ez elsőre lehet, hogy egy hatalmas összegnek, vagy egy jelentős készpénztömegnek tűnik. Másik oldalról viszont, hogyha azzal hasonlítom össze, hogy folyamatosan fizetem a havi bérleti díjakat, a nap végén szerintem nem kérdés, hogy melyik az, ami inkább a megtérülő befektetés.
2: Egy dolog, hogy mit kínál egy nagy cég, persze gondolom találkozik a Kínában nagyipari területekkel, egy kis középvállalkozás, de hát nem biztos, hogy van igénye több száz négyzetméternyi területre, lehet, hogy ennél kevesebbre, vagy akár több ezerre nyilván nincs. Ez egy vállalkozó számára mennyire lehet vonzó, vagy mennyire okozhat akár fejtörést is?
3: Én azt gondolom, hogy akár az Indotechnek ez a kínálata kifejezetten előremutató. Én sajnos azt látom, hogy azt tapasztalom, hogy azért most itt beszélünk egy klassz történetről, hogy a cég vegyen a saját tevékenységhez ingatlan, de azért ez nem annyira könnyű. Beszélünk arról, hogy egy átlag vállalkozás, kis KKV-ről beszélünk, néhány fő alkalmazottal valami termelő tevékenységet folytat, vagy kereskedik-e, ez egy kis raktár kell. Az ezeket jellemzően nagyobb ingatlanoknak ilyen olyan kisebb leválasztott egységében bérlőként tudja megvenni. Tehát valóban azt én azért problémának érzem, hogy nincs feltétlenül annyira széles választék megfelelő minőségű áru termékből. Ezért részben, amit az Indotech is csinál, és amit én részben Indotech-es ingatlanokkal megtettem, az, hogy egy olyan ingatlanból, amit senki nem képzel arra, hogy valamilyen hasznos célra alkalmas, kvázi terméket csinálni belőle.
2: Tehát akkor felosztani 4, 5, 6, 8
3: akár,
2: részre?
3: Akár, illetve nagyon-nagyon rossz minőt. Tehát, hogy azért az ország tele van barna mezős olyan területekkel, ahol kidőlt-bedőlt, tehát nyilázáró nincsen benne, vagy leszakadt a tető, stb. Tehát így igazából van használaton kívül épületállományunk. Van nagyon sok rossz állapotú ingatlan, és ezekkel kell kezdeni dolgozni, és ezekből lehet aztán olyan terméket csinálni, amit vagy én hasznosítok, vagy aztán menet közben az derült ki, hogy ez termék, ez eladható, erre másnak is van érdeklődése. Tehát egy idő után én is átálltam arra is, hogy nem csak a saját célomra, hanem, és ez ugyanúgy érdekes egy működő cégnél, ha megvesz valamit, sokszor azért fél, mert növekszem, változnak a dolgok, nem biztos, hogy 5 év múlva, 10 év múlva ugyanazt az ingatlant akarom használni, de ha az enyém, akkor az egy érték, ha nem én használom, akkor használ majd más. Tehát, hogy ezt a fajta rugalmasságot azért élni tudni kell ezt a részét, mert különben, ha tényleg abban a gondolatban mozog egy vállalkozás, hogy csak addig érdeke az ingatlan, amíg az én céljaimat kiszolgálja, és nem hasznosítható vagyonelemként tekint rá, akkor nyilván ez azért leszűkíti a lehetőségeit szerintem.
4: De ennek örülök, hogy ezt Tomi így kitette az asztalra ezt a gondolatot, mert valóban egy szemlélet, tehát hogy ne csak úgy nézzünk egy ingatlanra, hogy használjuk, hanem tulajdonosi szemlélet. És pont ez az, amire szeretnénk buzdítani a vállalkozókat. Ugye, mivel országos lefedettséggel bírunk, ezért valószínűleg az ország elég sok pontján tudunk találni, nem feltétlenül csak több hektáros fejlesztési területeket, több ezer négyzetméteres csarnokokat, hanem akár 20 millió forintról is olyan ingatlant, amire azt mondja egy vállalkozás, hogy igen, lokáció minden szempontjából jó, picit kell rá költeni, de akkor valóban úgy fog kinézni, mint az enyém. És pontosan Tomi mondta, hogyha pedig arról van szó, hogy kinőtte a vállalkozás, mert akkora volt a növekedés vagy a gyarapodás az években, akkor pedig ez egy eladható eszköz, egy ingóság.
2: Önök néznek ki, vagy néztek ki úgy ingatlanokat, hogy nem teljesen jó alapotú felújítjuk, és úgymond terméket
4: csinálunk. Ez az üzleti modellünk része, igen, hogy olyan ingatlanokat veszünk, amikre más már úgy gondolja, nem tudja hasznosítani, vagy nem találja megfelelő célját, vagy nem jól hasznosította, ezeket általában újra pozícionáljuk, akár úgy is, amit a Tamás mondott, hogy teljesen más funkciót adunk neki, vagy földaraboljuk, és akkor úgy próbáljuk meg hasznosítani. Ez abszolút üzleti modellünk egyik alapja.
2: Budapesten még csak-csak lát az ember ilyen úgynevezett barna mezős beruházásokat, de ez vidékre mennyire jellemző?
4: Rengeteg van, rengeteg, nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon sok ingatlanunk van mindenfelé.
2: A nagy megyei jogú városokban,
4: is,
2: vagy akár
4: kisebb városokban is, igen. Tehát akár beszélhetünk Celldömölkről, akár beszélhetünk Zajtáról, hogy az ország két végpontját mondjam, bárhol.
2: Mennyire kell, hát nem biztos, hogy kell, de mennyire néz meg ilyenkor az ember európai gyakorlatokat, tehát hogy ott mi most a trend ezzel kapcsolatban, és mennyire lehet onnan meríteni, vagy mennyire teljesen más a magyar valóság, akár ingatlan, bérbeadási, felújítási, vagy hát most éppen eladási szempontból.
3: Én a magam részéről, én nem nagyon szoktam ezen a területen nagyon makro, járom a világot nyitott szemmel, mindig egy csomó mindent látok, de igazából nekem egészen más drive-jaim vannak, tehát nekem ez egy kicsit szerelem. Én azt a kalandot szeretem, amikor egy ilyen nagyon elhanyagolt ingatlan tömegben senki nem lát semmi jót, ez a tudod, sárban heverő gyöngy, amit víz alá tartasz és lemosolyt. Meg kell találni ezeknek az ingatlanoknak a történeteit. Nagyon sokszor egészen más funkciójuk van, amire igazán jó lenne. Ezt megtalálni, kitalálni, előkészíteni olyan szintre, hogy ez már úgy érzékelhető legyen, és akkor menet közben, amikor elkezdett hirdetni, és jön az érdeklődő, akkor az utolsó befejező dolgokat, mert tényleg az ő igényei szerint kialakítani. Én ezt nagyon jó módszernek tartom. Egyrészt számomra egy jó kaland, egy értékteremtés, nagyon szép folyamat. Másik oldalról ez az igazán az, ami a kereslethez igazítod, az addig nem létező kínálatot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a mai világban a vállalkozók számára az egyik legfontosabb tulajdonság az adaptivitás képessége lesz, és azt gondolom, hogy ugyanezt kell valahol egy ingatlan, tehát az ingatlan szakmában és az ingatlant bérbeadók részéről valamifajta rugalmasságot és az ingatlanoknak a konverziós képességet. Nem akarok itt nagyon bonyolult szavakat használni, de akár egy, azt érti mindenki, hogy egy funkcióváltás benne legyen, és hogy ebben legyen rugalmasság. Én azt gondolom, hogy ez nemzetközi trend gyakorlatilag. Tegnap voltunk egy konferencián, retrofitnek hívják ezt az átalakítást, régieknek a felújítása vagy funkciójában megtartást, de jellemző az, hogy majd régi irodaházból egyébként Európában rengeteg áll teljesen kihasználatlanul, lakásokat csinálnak belőle, diákszállót csinálnak belőle, adatközpontokat csinálnak belőle.
2: Akár bevásárló központok is juthatnak előbb-utóbb erre sorsra, hogyha nem annyira
3: kihasználtak. Megmelked őszintén, hogy el tudom képzelni.
4: Nem kell messzire menni egyébként, mint nem a saját portfóliumból való példa, hogyha bevásárló központokról beszélünk, de én már Aradon láttam olyan bevásárló központot, amiből végül logisztikai központ lett. És igen, retrofit, remodeling, reshaping, újrapozicionálás, funkcióváltás, ezek mind hívószavak most. Nyilván az ember nyitott szemmel jár a világban jobbra-balra, hogy a Tomi is említette, rengeteg ilyen példa van, akár ipari park teljes átalakítás és egy ilyen ifjúsági átalakítására, akár irodaházból lakóingatlan, vagy nem ismételvén itt az előttem szólót, szálloda, a kollégium és a többi. Úgyhogy igen, abszolút.
2: Amit nagyon-nagyon ipari célra használtak, vegyipari, bármilyen nagyon komoly kemikáliákkal dolgoztak ott, ha átvesz egy épületet az ember, a mentesítés nem viheti el nagyon a költségeket?
4: De éppen ezek előtte megnézem, mit vásárolsz.
3: Igen, igen. Ez sajnos ez abszolút így van, és Budapesten is nagyon-nagyon sok jó helyen lévő jó ingatlan vár valószínűleg még nagyon sokáig a sorsár és egy szebb
2: pont
3: jövőre. Pont ezért, igen. Tehát például Soroksári út környékén galvanizáló üzem volt, ilyesmi, ott masszív szennyeződések vannak, de egyébként én nem is tudom, talán 20 évvel ezelőtt vettem egy komoly ingatlant a Soroksári úton, akkor még egy külföldi céget képviselve, ahol menet közben gyakorlatilag egy 30 napos átvilágítási időszak alatt derült ki, hogy a rajta lévő másik világháborús aknáknak a föltöltött szennyeződése, tehát nem akna probléma volt, hanem két nagy bomba töltsér, ami tele volt hordva szeméttel, és az körülbelül a vételárnak a 25%-át tette ki a mentesítési költség. Csak szerencsére aztán volt egy olyan továbbélése a történetnek, amiben ez belefért, de azért ezek masszív meglepetések tudnak lenni, és föl tudnak borítani üzleti terveket, hogyha ilyen előfordul.
4: Igen. De erre úgy gondolom, hogy azért, hogyha valaki ingatlan fejlesztéssel foglalkozik, vagy ilyen szándéka van, akkor nyilván különböző tanácsadókkal is dolgozik, és nyilván megpróbál mindent megvizsgálni. Legyen szó akár vezetékekről a föld alatt, legyen szó akár ilyen környezetszennyezésről. Igen, ez egy valid kockázat, de azért úgy gondolom, hogy ez kezelhető.
2: Vajon miért nem jut eszébe, vagy legalábbis egyelőre nem találkoztam vele ingatlanfejlesztőknek az, hogy mondjuk olyan nagyobb területekkel, mint rákos rendező foglalkozzanak egyelőre. Nem annyira tisztázottak a jogi viszonyok, ez okoz problémát, hogy maga a vasút még, az akköré épülő dolgok nincsenek kitalálva idehaza.
4: Azért, hogyha a saját portfóliónkat nézem, én tudnék vitatkozni ezen az állítását. Az egyik az a volt cseppeművek területén jó pár ingatlannal bírunk még, hiszen már nagyon sokat eladtunk. Egyébként klasszikusan ott ez az egyik olyan pont, ahol abszolút működik ez a kinőtt a vállalkozásom a mostani kereteket, akkor inkább nem bérelnék, hanem megvásárolnám. A másik pedig a Maglódi úton, amit a Tomi is említett a beszélgetésünkkel, ott is van egy ilyen hatalmas ipari területünk, amit társaság formájában próbálunk hasznosítani és értékesíteni. Tehát ezek igen, ott vannak a befektetők szkópja előtt. Van még egy-két ilyen ingatlan, amiről tudok, de konkurenciának tiszteletben.
3: De én azt gondolom, hogy a vasút rehabilitáció, az régóta egyébként erre nagyon jó példák vannak, még elsősorban Németországban, Ausztriában láttam ilyeneket, ahol a vasúti pályaudvarok felújítása kapcsán nagyon komoly retail beruházások jönnek létre. Én úgy tudom, egyébként ez valahol már Magyarországon is van olyan cég, aki ezzel foglalkozik, de egyébként nagyon érdekes, én 2000-től 2004-ig egy nagy nemzetközi céget képviseltem Magyarországon, és mi voltunk benne a MÁV-nál akkor, Rákos rendező ügyében. Csak nagyon érdekes fordulat volt, le volt beszélve egy megbeszélés, és előtte levő nap váltották le azt a vezetőt, akihez mentünk tárgyalni, úgyhogy igazából ott is fölborult a történet. De nagyon érdekes, ott már eleve azt láttuk, hogy például egy MÁV a 2000-es évek elején 30-valány ezer darab ingatlan volt a MÁV kezelésében tulajdonában. Igazából ott se tartottak, hogy tudják, hogy valójában miük van. Tehát regiszter szinten is voltak problémák. Tehát magyarul a nyilvántartás, és hát aztán 30 néhány ezer ingatlanból ingatlan stratégiát létrehozni, nyilván nehéz. Úgyhogy ez valószínűleg másik oldalról jöjjön, megy a fejlesztő, megnézi a jó területet, és utána elkezd valahogy ügyesen úgy mocorogni, hogy megtalálja az eladói oldalon a szándékot, a tárgyalópartnert. Sokszor ez is egy hosszú folyamat, hogy a tárgyalópartnert megtalálja.

0: venni.
1: Hát még órákig tudtam volna kérdéseket feltenni, bátran. De bátran. Sajnos egy kicsit elfogyott a műsoridőnk. Köszönöm, hogy itt voltatok Nagy Viktorral, az Indotech Group ingatlan értékesítési igazgatójával és Méri Tamással, a Reis Wolf Budapest tulajdonostárs ügyvezetőjével és az Access for You társalapítójával és üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Most egy kis szünetre megyünk, de maradjanak velünk, mert turisztikai hírekkel jövünk vissza.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is hétvégi válogatásunkat a Menni Ennivel. Elsőként a turizmust érintő legfrissebb információkkal és tippekkel foglalkozunk. Buza Sándor mondja a részleteket.
2: Idén ősszel 50%-kal több magyar repült Európán kívüli úti célra, mint az előző év azonos időszakában a kiwi.com szeptember közepéig leadott foglalási adatai alapján. Az egy utasra jutó átlagos költés eközben lényegében nem változott, mindössze 1,7%-kal haladta meg a tavalyit. Az őszi toplistát Törökország vezeti, ahova 47%-kal többen foglaltak, mint egy évvel korábban. A második Egyiptom 8%-os növekedéssel, a harmadik pedig az Amerikai Egyesült Államok, ahová 40%-kal több magyar utas foglalt, mint tavaly. A negyedik helyen álló Marokkóba már több, mint kétszer annyian foglaltak, mint tavaly ősszel. Az első 10-ben 5 távolabbi ázsiai úticél, Thaiföld, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán is szerepel. A top 20 pedig még ennél is változatosabb, Argentína, Mexikó és Ausztrália mellett Dél-Korea, Malajzia, India és Nepál is megtalálható rajta. Kínába 3-szor, Grúziába pedig valamivel több, mint 3-szor annyi magyar repült a kiwi.com adatai alapján, mint tavaly ősszel. Több ország esetében legalább megduplázódott az odafoglaló magyarok száma. Vietnámba és Mexikóba 111, Marokkóba 121, Nepálba 125, Malajziába pedig 174%-kal többen foglaltak. A kiugró százalékos változások értelmezésénél ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy egyes desztinációk alacsonyabb utasszámról indultak. A 20 legnépszerűbb célország közül egyedül az Egyesült Arab Emírségekbe foglalt kevesebb magyar, mint egy évvel korábban, itt 32%-os visszaesés látható, írja a társaság közleménye. A top 20 Európán túli repülős úti cél 2026-os őszén a kiwi.com foglalási adatai alapján, tehát a sorrend 20. helyről visszafelé Nepál, India, Ausztrália, Mexikó, Izrael, Malajzia, Grúzia, Dél-Korea, Argentína, Egyesült Arab Emírségek, 10. Fülöp-szigetek, aztán 9. Japán, 8. Kína, 7. Vietnám, 6. Indonézia, 5. Thaiföld, 4. Marokkó, 3. az Amerikai Egyesült Államok, 2. Egyiptom és 1. Törökország. Az 5. kerületi önkormányzat kezdeményezésére az idegenvezetői szakmai szervezetek, a Magyar Idegenvezetők Egyesülete, a Magyar Idegenvezetők Szövetsége, a Fővárosi Idegenvezetők Egyesülete szakmai egyetértésével szeptember 3-án közös ellenőrzést tartott Budapest Főváros Kormányhivatala és a Belváros-Lipótváros Közterület Felügyelet. A belvárosi helyszíneken a gyalogosan, illetve kerékpárral vagy rollerrel érkező turista csoportokat vezető idegenvezetőket ellenőrizték, különös figyelmet fordítva a jogosulatlanul végzett tevékenység és más szabálytalanságok kiszűrésére. Összesen 16 idegenvezetőt ellenőriztek, és 3 esetben igazolták, hogy az érintettek bejelentés nélkül végezték a bejelentésköteles tevékenységet. A kormányhivatal tájékoztatása szerint ezekben az esetekben már a helyszínen lefolytatták a hatósági eljárást. A jogsértőket figyelmeztették, megtiltották számukra a tevékenység további folytatását, és tájékoztatták őket arról, milyen feltételekkel dolgozhatnak jogszerűen. A kormányhivatal közlése szerint a közterület felügyelettel közös újabb ellenőrzésekről további egyeztetések alapján döntenek. A Michelin Guide bemutatta 2026-os szállodaválogatását, amelyek között egy balatonfüredi hotel is szerepel. Több hónapnyi anonim látogatást követően a Michelin Guide inspektorai több mint 470 új szállodát választottak ki 79 desztinációban. Magyarországról 2026-ban összesen 12 szálloda került be a Michelin Key válogatásba, derült ki a Michelin Key bemutató sajtóközleményéből. A 2026-os magyar válogatásban így 10 budapesti és 2 vidéki szálloda, ez utóbbiak a balatonfüredi Hotel Petit Bois és a Tatai Platán Manor található. A Hotel Petit Bois már a tavalyi listán is helyet kapott, az egykor Rodostó villaként ismert épület teljes felújításon esett át, és 2024-ben nyitotta meg kapuit a vendégei előtt, azóta rooftop bár is nyílt a felső szintjén. A Butik Hotel 2025-ben a Kelet-Európa legjobb luxus felnőtt barát Butik Hotelje díjat is elnyerte. Az idei válogatásba Európából és Ázsiából került be a legtöbb most először szereplő hotel. Jelentős növekedés történt Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, valamint Kínában, Indiában, Indonéziában, Japánban, Tájföldön és Szaúd-Arábiában, írták a sajtóközleményükben. Arról az MTI adott hírt, hogy az Európai Szabadtéri Múzeumok Szövetsége Romániában tartott konferenciáján ismét Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkárt, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum korábbi főigazgató helyettesét választotta elnökének. A Dunakanyartól a Börzsönyön és a Vértesen át a Balatonig és a Mátráig 6 újabb szálláshely újult meg az Aktív Magyarország támogatásával, adta hírül a turizmus.com. A fejlesztéseknek köszönhetően kényelmesebb és korszerűbb körülmények várják a természetjárókat és a táborozókat. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program célja, hogy a természetjárók megfizethető, jó színvonalú szállásokon pihenhessenek. A turistaházak, kulcsos házak és zarándokszállások mellett erdeiskolai szálláshelyek is korszerűsödnek, 2025-ben pedig külön alprogram indult az ifjúsági táborhelyek felújítására. Tavaly összesen 44 szálláshely részesült, mintegy 1,55 milliárd forint támogatásban, köztük 14 erdei iskolai szálláshely, valamint 13 kulcsosház, turistaház és zarándok szállás is. És akkor jöjjön az 5 felújított új helyszín. Az első, a Visegrádi Mogyoróhegyen Magyarország első erdei iskolája, a Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyei újultak meg. A Tízfaház és a Tökház nevű közösségi épület felújítása mellett fedett kültéri foglalkoztató is épült, így esős időben is megtarthatóak a programok. Az intézmény egész évben fogad diákcsoportokat, családokat és felnőtt közösségeket. Az Ilona patak völgyében fekvő parádfürdői ifjúsági tábor és erdei iskola 6 faháza, fürdőépülete és közösségi épülete is korszerűbbé vált. Az Észak-Börzsönyben ismét várja a vendégeket a pénzázási erdei turistaház, amely a Börzsönyi Kéktúra közelében gyalogos és kerékpáros útvonalak találkozásánál fekszik. A Vértes szívében az országos kéktúra útvonalán található Mindszentpusztai ifjúsági szállás és nomád táborhely épülete és környezete is egyaránt megújult. A kéktúrás pecsételőhelyként is ismert helyszín az erdei vándortáborok résztvevőinek is pihenőhelyet biztosít. A Balatonberényi Piarista ifjúsági vitorlás üdülőben a nyár végével sem ért véget a szezon, az új hőszivattyús fűtésnek és az energetikai fejlesztésének köszönhetően az épület egész évben használhatóvá vált, így az iskolai és egyházi közösségek a hűvösebb hónapokban is megszállhatnak itt. A Horányi ifjúsági táborban 3 faházat újítottak fel, a szigetelés és a fűtési-hűtési rendszer korszerűsítése hosszabb nyitvatartást tesz lehetővé. A tábor sportpályái mellett a közeli Duna part is mozgásra csábít, a kerékpárosok pedig a közvetlenül kapcsolódó Euróveló 6 útvonalon indulhatnak tovább. És most jöjjön 4 őszi túra javaslat Budapest környékén, Szaniszló Hajnalka az Index újságírójának gyűjtésében. Az egyik a gyadai tanösvény Szendehely és Katalin pusztánál. A Pest és Nógrád vármegye határán elterülő tanösvény Szendehelytől a legkönnyebben megközelíthető. Újpest városkaputól óránként indulnak távolsági buszok, amelyekről a Szendehely-Katalin puszta megállónál kell leszállnunk. Mivel a maga nagyjából 5 kilométerével valódi gyerekbarát kirándulásról van szó, bátran tervezhettünk családi programot is, de ha egyedül szeretnénk elmerülni a természet szépségeiben, és inkább a patak csobogását hallgatva töltődnénk fel, arra is kiválóan alkalmas egynapos túracél a Katalin pusztai. A Börzsöny peremén húzódó útvonal mély völgyön átívelő függőhiddal egy szölöpökből álló mocsáron átvezető sétánnyal is tarkított. Érdekes, hogy a Tanösvény elején gyermekbarát tanösvény és vadaspark is található, itt lehet kipróbálni a hangyavasutat, és a csóványosi kilátó kisinyített mássához is feljuthatunk, ahonnan csúszda vezet le. Érdemes csapadékos időben túrabotot vinni, mert a lépegető cölöpök ilyenkor csúszósabbá válhatnak. Van a kiinduló állomáson büfé is, ahol feltöltekezhetünk túra előtt, és annak végén kipihenhetjük a kirándulás fáradalmait is. A másik túrapont lehet a Bertényi Miklós fűvészkert a Pilisben. Népszerű kirándulóhely az Apátkuti völgy, hiszen itt található az igen vonzó Spartacus tanösvény is. De ha inkább a befelé merengős, elcsendesedős oldalát szeretnénk megélni ennek a pilisi gyöngyszemnek, érdemes a Bertényi Miklós fűvészkert felé fordulni, kevesen ismerik és nem is túl zsúfolt. A visegrádi erdőben, az ördögmalom vízesés környezetében megbúvó arborétumban a hatalmas lombok békéjében garantáltan el tudjuk engedni a nagyváros nyüzsgés feszültségét. A hatalmas fenyők és a több száz éves őshonos fa mellett az 1960-as években egzotikus ázsiai növényeket is telepítettek ide, nos ezek között vezet végig egy apró ösvény, de az arborétumnak emellett van egy másik izgalmas része is, az erdő anya szurdoknál biztosan nem kell a kirándulókat kerülgetni, itt valóban megnyugodhat és elcsendesedhet a lelkünk. A helyszín Újpest városkapu autóbusz állomásról érhető el. Egy harmadik ajánlat a Solymári Jegenye völgyi vízesés és vár. A Budai hegységben található Jegenye völgy, ennek alsó szakaszán csordogál a Paprikás patak, amely mentén elérhetjük a Solymári vízesést. Könnyű túra és nem is zsúfolt. Sokszor át kell haladni a Solymári túra során kanyargó patakon, a kiépített fahidak egy része már leszakadt, és csak a vastagabb faágakon lehet egyensúlyozni. A kirándulás végén páratlan a látvány, a Solymári vízesés és a Budahegység legmagasabb zuhataga, de itt találjuk a Rózsika forrást és a Solymári várat is. Buszok többek között a Szélkálmán térről, vonat pedig a nyugati pályaudvarról indul a kirándulás kiinduló pontjához. A negyedik javaslat a Zsíroshegy és a Nagy Szénás Nagykovácsinál. A Budai hegységben található túraútvonal Nagykovácsiból közelíthető meg a legkönnyebben, ahová pedig a Szélkálmán térről Hűvösvölgy érintésével juthatunk el zökkenőmentesen. A nagyjából 4-6 kilométeres túra 424 méter szint emelkedést tartogat, de a kilátás és a fehéren világító Dolomitok mindenért kárpótolnak. Ez a kilátóhely olyan, mintha a világ fölé emelkednénk. A hegy egyik oldala többek között fekete fenyvesekkel gazdagon benőtt, a sziklás oldalról pedig páratlan panoráma tárol elénk a pilisvörösvári árokra, a Gerecsére és a Nagyszénásra. A Magyar Vendéglátók Ipar Testülete a hagyományokhoz híven a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban megtartott sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra a 2026-os Gundel Károly díjasok nevét. Az MVI felhívására az idei évben 22 szakembert jelöltek. A díj adományozása idén a széleskörű szakmai együttműködésen alapult, 13 szakmai szervezet, 3 intézmény delegáltja, a Gundel étterem, valamint a Gundel család képviselője döntöttek a jelöltek munkássága alapján az idei díjazottak személyéről. Az idei díjazottak pedig Kóbor Zoltán pedagógus, a Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum igazgatója, László Árpád, többek között a Városligeti Robinson étterem alapítója és tulajdonosa, és Zsidai Ilona, a Zsidai csoport tulajdonosa. Gratulálunk a kitüntetetteknek! Megjelent az 50 top pizza, a világ legjobb pizzériáit rangsoroló lista 2026-os kiadása, amelybe ezúttal 3 magyar hely került be Európában, mint 3 Budapestről. A világ legjobbjai mellett a különböző kontinensekhez is készítenek listákat az olasz 50 top pizza szakértői, akik inkognitóban tesztelik az összes pizzériát, de még ezeken belül is vannak különféle alkategóriák. Világszinten sajnos egy magyar pizzázó sem került be a top 50-be, Európában viszont a Belli di Mamma tavalyhoz képest egy helyet javítva, a 40. helyen ismét ott van a legjobbak között, már nem az első alkalommal. Az Excellent Pizzerias alkategóriában 2 további budapesti hely, a Forni di Napoli, valamint a gluténmentes pizzákat készítő Glutilino kapott említést. Utóbbi esetében ez különösen azért nagy szó, mert a gluténmentes pizzériákat nem díjazzák külön. Európa és a világ legjobbja idén a Michel Pascarella vezette londoni Napoli on the road lett.
1: Buza Sándor műsorát hallották, most híreket mondunk, de ne menjenek messzire, mert jövünk vissza a Budapest Park új kampányaival.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél, de az Alpok alján előfordulhatnak élénk széllökések. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, Buza Sándor műsorával folytatjuk hétvégi válogatásunkat. Ő most a Menni Enniben a Budapest Park kommunikációs és PR kampányait beszélte ki. A rendezvény helyszín ugyanis ebben is nyitott és túllépett eddigi keretein.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a két beszélgető társam pedig, akikben most belefolytottam a szót, meg nem is kapcsoltam be a mikrofont, mert amióta beültek, azóta folyamatosan egymással beszélgetnek, mintha soha nem látták volna egymást, pedig minden nap együtt dolgoznak. Bicó Andi, a Budapest Park PR vezetője, és Jakab Zsolt, az Absztrakt reklámügynökség alapítója és szövegírója, mert hogy valóban ti már, ahogy Zsolt mondta, 17 éve?
3: 13.
2: 13 év óta együtt dolgoztok. Azért vagytok itt, hogy megbeszéljük azt a kegyelmi állapotot, amelyik arról szól, ahogy úgy fogalmaztam Zsoltnak, mielőtt bejöttetek, hogy a Budapest Park kilépett a kerítésen belülről, kívülre, egyre inkább engedi magát láttatni. Nem azzal, hogy a zenekarokat kiküldi a hatos villamosra, hogy játszanak és énekeljük azt, hogy jaj, de jó a Budapest Park, hanem különféle olyan kommunikációs platformokon jelentek meg, amik eddig nem voltak. Jól látom, vagy rosszul, Andi?
4: Igazából a platformok azok hasonlóak, mint eddig voltak. Eddig is kim voltunk a kerítésen kívül, az utcákon mindenhol megjelenünk, rádióban,
2: hát persze, plakátformában, éppen
4: így
2: igen,
4: van.
2: Jó.
4: De mire te gondolsz, az az, hogy...
2: De jó, hogy tudod, hogy én mire gondolok.
4: Mindig tudom. Amire te gondolsz, az most az, hogy az egy image jellegű kampánnyal jelentkeztünk, ami valóban ilyen volumenű, ilyen koncentrált image kampányunk talán még az elmúlt 15 évünkben soha nem volt. Ez ugye azt jelenti, hogy most nem azt reklámoztuk, hogy a
2: Jude Law koncert,
4: lesz a Budapest Parkban, vagy bármilyen egyéb programot, hanem kifejezetten a Budapest Parkot helyeztük középpontba ebben a kampányban.
2: Jó. Akkor miért most? Miért nem korábban? Miért nem volt korábban ilyen elán, ilyen lendület, mint amit én azt látom, hogy most megtörténik, Zsolt?
3: Hát egyébként korábban is volt, lehet, hogy nem ennyire koncentráltan, de hogy amikor annak idején így lefektettük a Budapest Parknak így a márka alapjait, akkor azt mi úgy csináltuk, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag ilyen igyekeztünk minden posztban, minden megjelenésben, minden fotóban, minden, nem tudom, minden akár Jude Law koncert kommunikációban is valamilyen szinten ezeket kommunikálni. És sokszor volt After Movie-ban, ugye megjelent 5 évvel ezelőtt egy park könyv, amiben nagyon-nagyon sok minden le van írva így a parknak a márka személyiségéről. Úgyhogy ez mindig volt, ez mindig benne volt. Csak például az utcákon nem volt ennyire kint, mint most. Azt, hogy miért pont most, azt az Andi jobban tudja, de nekem van egy olyan tippem, hogy a 15 év miatt, bár egyébként annó a briefben az volt benne, hogy ez nem kell annyira vele.
4: Igen, igazából szóval... az, hogy 15. szezonunk ér most lassan a végéhez, és ezen, ennek kapcsán valahogy még jobban felmerült bennünk ez az igény, hogy szeretnénk azt, hogy mint Budapest Park erősen márkaként még jobban megjelenjünk akár az utcákon, de ahogy Zsolt is mondja, vicces, mert pont nem akartuk kihegyezni erre, és pont nem akartuk kihangsúlyozni, hogy ez a 15. évadunk, és ezért csináljuk. Nem ezért tartottuk fontosnak, csak ennek kapcsán merül fel most még jobban ez az igény.
2: Jó, de hát voltak éppen azért az én olvashatomban mégiscsak arról van szó, hogy ez alatt a 15 év alatt mivé vált a Budapest Park, és ez alatt a 15 év alatt mivé vált az a hallgatóság, az a nagyon sokszínű hallgatóság, amelyik a Budapest Parkra most már teljes természetességgel, mint Budapest egyik legnagyobb koncertkulturális helyszínére gondol. Ez a fajta egymásra találás, ez az igény, ez most arra érett meg? A közönség, mármint, hogy a közönség kilép, hiszen megjelenik.
4: Nem, szerintem ez régóta ott van, csak talán nem gondoltunk rá ilyen, vagy nem gondoltunk bele ilyen mélységben. Én nagyon szeretem azt, hogy a közönségre mi nem úgy tekintünk, hogy egy tömeg, hogy egy massza. Az a fontos, hogy itt egyedi történetek vannak, egyedi esték vannak. Valaki lehet, hogy tök rossz paszban érkezik meg egyébként egy koncertre, mert miért ne lehetne ilyen. Valaki a munkából jön, valaki az iskolából, valaki
2: úgy megy, hogy nincs jegye.
4: Hát úgy reméljük, hogy nem jön be. Igyekszünk azt azért nem megengedni, de a lényeg az, hogy mind mindenki egy egyéniség ebben a történetben, és mindenkinek különálló személyisége van, hoz magával egy pakkot egy koncertre, és ezt szerettük volna most egy kicsit megmutatni.
2: Ugye ennek a promóciónak azért van címe is, a cím pedig a Ti sztoritok, a mi sztorink. Hogyan épült fel ez?
3: Hát én még az előző kérdésedre annyit mondanék, hogy az tök jó, hogy kérdezted, hogy mivé vált a Budapest Park, és igazából a Budapest Park pontosan azzá vált, amivé válni akart. Amikor emlékszem, hogy 13 évvel ezelőtt a Corvin tetőn, még egy ilyen, nem tudom, vagy nagyon-nagyon-nagyon korai tavaszi napon, vagy még téli napon ültünk, és rohadt hideg volt, és akkor mondta, azt hiszem, a Rimó Cími mondta a parknak a
4: üzemeltetési vezetője.
3: Kösz. hogy egy ilyen kulturális olvasztó tégeit szeretnének csinálni. És mi, amikor a brandingen gondolkodtunk, akkor, és jött ez az egész hagyd kint a valóságot koncepció, hogy mi azt szerettük volna, hogyha pontosan, amit az Andi mond, hogy az emberek bármilyen csomaggal lépnek be a kerítésen belülre, akkor legyen az a 2-3 óra, amikor így megszabadulnak mindentől, és mindannyian ismerjük azt, amikor egy koncerten így a zene annyira elvisz, hogy ugye fizikailag érzed a zenét, és hogy annyira megszabadulsz tényleg mindentől, hogy kimarad a valóság, és aztán utána úgy tudsz visszatérni a valóságban, hogy azzal az energiával és azzal a boldogsággal, amivel aztán egy csomó mindenen tudsz változtatni. És az tök király, hogy ezek a dolgok, amikor a parba vagy, akkor ezeket így látod. És az borzasztóan jó érzés alapvetően. És a Ti sztoritok, a mi sztorink az erre reflektál, hogy mi azt szerettük volna, hogy ezt kitaláltuk, meg megcsináltuk az elején, és ahogy mondtam, mindenbe igyekszünk belevonni, és mi, mint a kreatív ügynökség, meg a parknak a marketingesé, meg a parknak a csapat, ezt nagyon-nagyon pontosan tudja, mert például az egész koncepció ott van a tárgyalónak az asztalán, egy helyes írásében a tárgyalónak az asztalán, és ez mindenkinek megvan, de a közönségnek ennyire ilyen direktbe, hogy a hagyd kint a valóságot mit jelent, ennyire direktben még nem magyaráztuk, vagy nem mutattuk meg. Bár igazából ezt valószínűleg mindenki átérzi, aki bent van a parkban. És a mi sztorink, a ti sztoritok az arra utal, hogy ahogy így az Andiék meg is fogalmazták a briefben az elején, hogy a park az igazából tényleg egy helyszín. Egy tér, technika, hangfalak, lámpák, stb., de hogy az, ami ott történik, és az, ami ott az emberekkel történik, az egy ilyen közös produktum. Mert egy koncert az mindig arról szól, hogy amit a zenekar, a közönség, meg a szórakozó hely együtt kialakít, és mindig tökre-tökre fontos, ez az, ami összeköti őket csomószor így örökre.
2: Andi? Vagy ha nem, van kérdésem, csak annyira belefeledkeztünk. A Zsolt, amit mondott, megint az a szó hagyta el a szállat, hogy koncert. És ez egy nagyon fontos, szerintem, amikor a Budapest Parknak az egész életét nézzük. A Budapest Park egy koncert helyszín. Az első pillanattól kezdve mostanáig. De azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évben ez a koncert helyszín, ez sokkal turbulensebben, sokkal színesebb, összművészeti, ha úgy akarok fogalmazni, fesztivál helyszínnek is lehetne apostrofálni, mert valóban egy koncert erejéig nem biztos, hogy az ember kint hagyja a valóságot és belép, de akkor, amikor tud csatlakozni közösségekhez, vagy más, nem csak koncert jellegű, vagy a koncert előtt utáni léthez tud kapcsolódni, akkor valóban lehet már egy olyan érzése, hogy a Budapest Park most már több, mint egy koncert helyszín. Jól látom?
4: Jól látod, és remélem, hogy egyébként a közönség is így látja, hogy te látod. Alapvetően egy egész estés élményt kap az, aki odaérkezik, és a sokszínűség az tényleg egy kiemelten fontos dolog. Azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen elcsépelt szó is tud lenni, viszont most arra gondolok, hogy tegnap egy gardróbvásáron voltam a parkban, holnap meg egy fiatal női előadókat bemutató showcase minifesztiválra fogok a Backstage-be érkezni, akkor azért ezek nagyon-nagyon különböző programok, és akkor ugye ezek között még dübörök tovább a koncert, és utána az after party több táncéren, több stílusú zenével. Szóval tényleg nagyon komplex, azt gondolom, a Budapest Partnak a működése, ez azért elárulhatom, hogy nem véletlen, ez abszolút az
2: elejétől kezdve. Jó, hát ezzel dolgoztak, ezért dolgoztak, hogy ez ilyen legyen, és ha ez a koncepció már az elején megfogalmazódott, akkor itt most 15 év alatt igazán kiderült, hogy ez működik, vagy nem működik, úgy tűnik, hogy működik, és most eljött az a pillanat, amikor ilyen kis pici, apró promóciós lehetőségekkel még egy kicsi virágszálat betesztek a csokorba. Na akkor térjünk erre a tisztorítok a misztorinkra. Mi a lényege, vagy mi volt a lényege ennek az egésznek?
4: Szerettük volna az image kampány, ez így elhangzok, szerettünk volna egy image kampány, de azt is tudtuk, hogy nem azzal akarunk kimenni az utcákra, hogy a mellkasunkat verjük, hogy na már pedig mi vagyunk a Budapest Park, hanem szerettük volna, sokszor a zenészek állnak azért egy koncert kommunikáció középpontjában, ez egyértelmű, azt hiszem mindenki számára, hogy miért így van, viszont szerettük volna, hogy egy kicsit most a közönség legyen a főszereplő, hiszen ahogy Zsolt is mondta, kicsit minden este más, a közönség az, aki igazán formálni tudja, hiszen persze az előadó is formálja, de a közönségben többen vannak általában, mint a színpadon, és ők határozzák meg azt, hogy aznap este milyen a hangulat a Budapest Parkban. És ezt szerettük volna egy kicsit megmutatni, mert csak a saját környezetünkben van rengeteg olyan sztori, hogy párok találkoztak, kisbabák születtek, stb.
2: 15 év nagy idő.
3: Van rengeteg olyan sztori, mire bárcsak emlékezni.
2: Igen. Vagy ami hát a Budapest Park terület, ugye Las Vegas, ami Las Vegasban történik, az ott is már.
4: Igen, ilyen sztorik is vannak, de hogy kíváncsiak voltunk arra, hogy a közönségben milyen sztorik vannak. Egyébként én engem nagyon meglepett, hogy mennyien küldtek történeteket, mert én is azt gondoltam, hogy néhány azt inkább így szeretik maguknak megőrizni, és biztos vannak ilyenek is, de több mint 200-an küldtek. Nagyon érdekes, nagyon sokszínű, nagyon szerteágazó sztorit azzal kapcsolatban, hogy milyen meghatározó élményük volt, milyen ilyen core memory született számunkra a parkban.
2: Hát persze, ugye ennek a fajta kilépésnek az volt az első számú feladata, vagy lépése, hogy meghirdettétek azt, hogyha a fiúk, lányok van egy jó sztoritok, vagy egy élettörténetetek, akkor ezt küldjétek be nekünk. Aztán akkor ebből szelektáltatok, ugye elmondtad, körülbelül 200-an vették a fáradtságot, hogy elmondják, hogy az ő életükben milyen fontos fordulópontok, vagy események lehettek a Budapest Parkból, és ebből most elkészült 6 darab kisfilm. Milyen alapján választódott ki ez a 6 személy?
3: Hát nem csak film készült, hanem ugye plakátok is. Igazából amikor a kampányt igen úgy építettük föl, hogy először a park mutatott be olyan sztorikat, amikre mint individuum ő emlékszik, mert hogy nekünk, mint nem tudom, akik ott, vagy nekik, vagy ott dolgozunk, mi tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok mindent láttunk, és nagyon sok megható jelenetet láttunk, és akkor ezzel meghirdettük a sztorikat. Őszintén szóval bennem azért volt szorongás azzal kapcsolatban, hogy fognak-e jönni. Mert hogy mint reklámügynökségi ember, amikor így nagyon rábízod magad a idézőjelesen véletlenre, fel voltunk készülve dolgokra, de...
2: Bocsánat, te nem attól féltél, hogy jönnek-e, vagy általában, hanem, hogy milyenek jönnek?
3: Nem. Attól is féltem, hogy jönnek-e, és az, hogy milyenek jönnek, azt nagyjából sejtettük, és aztán tökre meglepődtünk. És az, hogy amikor elindult a kampány, és akkor azt hiszem pénteken indult el, és én szombat reggel néztem rá, és amikor láttam, hogy jó, igazából már van, nem tudom, 30 darab, akkor abból már valószínűleg fogunk tudni választani. És jött nagyon-nagyon sok, és a kérdésedre válaszolva, hogy mi alapján választottuk ki. Egyfelől nagyon fontos volt az, hogy az a kis pool, amit választunk, az ilyen diverz legyen. Tehát be akartuk mutatni azt, hogy sokféle ember jár a parkba, és akkor éppen ezért van, hogy vannak az ilyen családok, tehát apuka, meg a gyermeke, meg a anyuka, meg a lánya. Fontos volt az így a diverzitásnál, hogy így a stílusbeli sokszínűséget is megmutassuk. És nagyon fontos volt az, hogy értelemszerűen, hogy valami
2: könyvszök jön a szemünkbe?
3: Hát, volt olyan.
2: Volt, de miért?
3: Hát volt ezek, olyan, igen.
2: Ezek de... nagyon szép történetek. Hát, ugye, bocsánat, én puskázok, de hát, nektek meg lehet, hogy fejből is ott van. Tehát Robi számára a park az első közös metal koncert emlékét jelenti édesapjával. Anna és Mária Erdélyből utaztak 10-12 órán át, hogy együtt bulizhassanak a kedvenc előadói koncertjén. Kata és Mária egy elefánt koncerten találkoztak újra egymásra. Orsi és édesanyja egy Jude Law koncerten köszönhetően új közös kapcsolódási pontot találtak. Bettit Youngblood hívta fel a színpadra gitározni, Palkot pedig egy Bagosi Brothers Company koncerten a tömeg emelte a magasba a kerekesszékével együtt.
3: Igen,
2: mint meg annyi mikrosztori, amelyik szívmelengető is tud.
3: És nagyon meghatározó az emberek életében. Tehát az Andi is mondta egy csomó, nem tudom, lánykérés, meg esküvő, meg te, ott nekem is, hát nekünk a tehát nekem két jó barátom is van, aki ott találkozott élete szerelmével. Igen, és azóta tényleg három gyerekük van, meg nem tudom. De rengeteg kimaradt. És ezeket a sztorikat meg online meséljük el, mert nem tudtunk mindenkit befotózni. Van egy csomó ilyen nagyon szívbe markoló. De vannak olyan, és tök fontos volt az, hogy azok a sztorik, amiket kiválasztunk, azokat meg lehessen fogalmazni egy tőmondatban, hogy ki tudjuk tenni, tehát hogy az eszenciáját egy headline-ban megfogalmazni, hogy kint tudjon lenni a plakáton.
2: Hol lehet ezeket látni?
4: Hát most már pont
3: sehol.
4: Az utcán szeptember 15-ig voltak a plakátok az utcán, de egyébként rengeteg helyen lehet látni a Budapest Park social media oldalain, ahogy Zsolt is mondta, még további sztorikat és tényleg rengeteget osztunk meg azóta is. A helyszínen is még ezek a plakátok megtalálhatóak plakátformában, kivetítőkön, úgyhogy sok helyen lehet velük találkozni, de még fogunk ezzel a témával biztosan foglalkozni.
2: Igen, lesz 2.0?
4: Még ezt ilyen konkrétan nem beszéltük meg, de személy szerint nekem nagyon inspiráló volt azt olvasni, hogy embereknek mit jelent a Budapest Park, és milyen meghatározó helyszín lett az életükben, úgyhogy én szívesen olvasnék még ilyen sztorikat.
2: Hát igen, az ő sztoriukat, amiket ti megvalósítottatok, hiszen a kampánynak az volt a lényeg és a cím, hogy ti sztoritok a mi sztorink. Köszönjük szépen, szerintem a 2.0 benne van ebben az egészben, úgyhogy ezen lehet, ráadásul a közönség ezt fölkapta, és nagyon jó érzéseket váltott ki bennük, akkor ennek biztos, hogy tud lenni folyamánya. Bicó Andi, a Budapest Park PR vezető és Jakab Zsolt, az Absztrakt reklámügynökség alapítója és szövegírója volt a vendégem, és arról beszéltünk, hogy milyen jó Budapest parkosnak lenni. Pont. Szevasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok.
1: Buza Sándor interjúját hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza egy robogós beszélgetéssel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: lenne vége.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, én Somodi Evelin vagyok. Évfordulót ünnepel a Vespa, erről beszélget Buza Sándor, a Magyarországi Vespa Klub vezetőjével.
3: Mindig nagy öröm beszélgetnem úgy egy hölgyel, hogy ő motorozik, mert azért ez egy más állás. Mert aki mondjuk azt a szót, hogy motor, akkor általában a férfiak jutnak eszünkbe, ők lovagolják a vasakat, bár nagyon sok hölgy van, és tisztelet a hölgyeknek, őket mindig külön glória övezi, amikor egy motoros vagy motorról leszáll egy hölgy, ráadásul ha nem utas, hanem ugye vezeti a motort. Viszont itt most nem is a motorról, hanem egy robogóról, egy speciális robogóról fogunk beszélni, mert ez a robogó idén ünnepli a 80. születésnapját. Lehetne tippelni,

0: Ide erre időnk nincsen, úgyhogy elárulom, a Vespáról fogunk beszélgetni, és vendégem a stúdióban a Vespa Club Hungary elnöke, Szabó Anna Mária. Szervusz, Anna Mária.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szóval igen, ezek voltak azok a sztereotípiák, amiket elmondtam előtte, hogy ha motor férfi, ha robogó, viszont a Vespánál egy kicsit úgy elgondolkozom, és azt gondolom, hogy a Vespa az nem annyira férfi specifikus. Te hogy érzed ezt?
1: Hát uniszex mindenképpen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben egyre több hölgy pattam fel a Vespa nyergébe. Többek között azért is, mert most már egészen könnyen elérhetőek azok az automata járgányok is, amit viszonylag egyszerű vezetni, bár a régi kétütemű váltós motorokat is többen vezetjük hölgyként.
0: Neked ugye van egy ilyen, egy 50 éves 150 köbcentis?
1: Igen, egy sprint veló.
0: Téged mikor szippantott be a Vespa?
1: Hú, hát nagyon régen, még...
0: És miért pont a Vespa? Oké, nem is az a kérdés, hogy mikor, hanem hogy miért pont a Vespa?
1: Mert van kultusza, mert van történelme. Tehát gyakorlatilag az a 80 év, amiről beszéltél néhány perccel ezelőtt, ez mindenképpen valamit sejtett. Olaszos vagyok, tehát olasz nyelvtanárként végeztem, tehát egyértelmű.
0: Hát így könnyű.
1: Van kötődésem ehhez a névhez.
0: Akkor azt is meg tudod mondani, hogy a Vespa mit jelent.
1: Darás. Igen. Tehát azért Olaszország egyik szimbóluma a Vespa, akárhogy is nézzük. Bármerre jár az ember, biztos, hogy a kisebb-nagyobb városokban fog találkozni modernebb, régebbi, kopottabb és szebb járgányokkal is. És van egy különleges feelingje, ezt nem lehet elmondani, ezt ki kell próbálni.
0: Egy érdekes párhuzam jutott eszembe, erről kint egy picit beszéltünk, de ez most jobban megerősödött bennem, az, hogy mennyire ikonikus a motor vagy a robogó egy ország életében. Harley Davidson, Amerika. Tudjuk, hogy a Harley Davidson különösen a második világháborúban indult el a hódító útjára, amikor ugye kinevezték a Harley Davidson, mint katonai beszállító. Tehát a motorokat a hadsereg vásárolta, és irgalmatlan bumja lett, és ettől a pillanattól kezdve a Harley Davidson egy ikonikus szimbólummá vált Amerikában. Ugye van mellette az indián, mindig harcoltak egymással, de Harley Davidson. És érdekes, mert a Vespának is van egy ilyen története, hogyha visszatekintünk a múltra, amikor egy sok hatás, egy újraépítés, egy újragondolásban a Vespa ott volt egyébként a toppon.
1: Hát ez így van, hiszen 1946-ot írunk, amikor a Piaggio gyár, aki korábban bombázó repülőgépeket gyártottak.
0: És ez fontos
1: ez nagyon tudni. Fontos, így van. Bombatámadás által elpusztul a gyár, újjáépítik ugyan.
0: De ez nem 46-ban, hanem még előtte.
1: Nem még korábban, de 46-ban indul igen. Meg a Vespának tulajdonképpen a történelme.
0: Na bocsánat, hogy megint félbeszakítalak, hát értelemszerű, hiszen ugye a szövetségesek Olaszországot is bombázták a második világháborúban, és hát minden bombázásnak, ha sikerült, akkor nem mindig sikerült oda ledobni, ahova szerették volna. Ugye fő feladata volt, hogy az ipari létesítményeket, azt, ami az infrastruktúrának a lényege, azt elpusztítsák. Na így lett egyébként totálkáros a Piaggio gyár.
1: Hát így van, és egy olyan időszak kezdődött, amikor még az úthálózat nem volt kiépítve, de szükség lett volna olyan közlekedési eszközre, ami könnyen tud akár a nem túl jó minőségű és igen-igen hiányos utakon is közlekedni. Enrico Piaggio volt az, aki fejébe vette, hogy egy egyszerű járművet fog készíteni, ami bárki számára elérhető. Lehetőleg ezt alacsony áron próbálják meg előállítani, és természetesen felhasználták azokat a megmaradt alkatrészeket, amik a repülőgép gyárból megmaradtak.
0: Igen, ez ugye érdekes dolog, de voltak éppen ugye azért is érdekes, mert egy repülőgép gyártó úriemberről van szó, aki mondjuk a körnek a másik oldalán a legnagyobb után egy legkisebb járművet álmodott meg. Eszébe sem jutott neki? Erről tudsz, hogy esetleg ne egy kis autót képzeljen el, hanem maradt a motor? A robogó?
1: A robogó elsősorban egy olyan jármű, ami miután nem volt út, tehát úthálózata az még nem épült ki, vagy nem épült újjá.
0: Már könnyebb elesni egy robogóval, mint egy négykerekű autóval.
1: Ez tény és való, de azért ha azt nézem, hogy egy nagy motor és egy robogó, mondjuk egy Vespa között, ha esünk például, igen, azért mi át tudunk lépni ott a pajzs mögött, tehát azért valamennyi védelme legalább a vezetőnek van, de visszatérve egy kicsit ide a történelem órához, ugye az egyértelmű volt, hogy a repülőgép gyártásnak nincs esélye, tehát nincs rá továbbiakban szükség, és egy egyszerű pici járműre volt szükség, ami eljuttatja a célba.
0: A-ból B-be.
1: Így van, bárkit, akinek szüksége lehet rá, felhasználják a régi repülőgépindító motort, ez lett az első modellnek, a Paperino-nak, vagy Donald Kacsa, vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani. A motorja egy 98 köbcentis motorról beszélünk, illetve maga az első felfüggesztése a keréknek nagyon érdekes, hiszen oldalról van, mint a repülőgépeknél is, így egész könnyű a kerékcsere, ugye pótkereket is adtak a motorokhoz. Tehát...
0: Igen, mert csak egyik oldalról kell levenni, ugye?
1: Így van, így
0: tehát
1: van.
0: Tehát elég egy csavart meg, csavart, hát, jó, persze többet, igen, igen, de akkor egyik oldalról leveszed, és akkor visszateszed. Majdnem olyan, mint a Forma 1-nél, amikor
1: hát
0: cserélik a...
1: Körülbelül 5 perc egy kerékcsere. Úgyhogy ez megindítja tulajdonképpen a gyártást, de csak úgy, mint mai időkben is, nem a gyártás volt a nagy dolog, hanem utána értékesíteni ezeket a járműveket. Az első évben 50 példányt tudtak eladni, aztán ez elindult a fejlődés útján, és tulajdonképpen évről évre egyre többet, az 50-es években már 60-70 ezer darabot eladtak évente, és akkor ugye a római vakáció.
0: Igen, de még ne ugorjunk a római vakációra. Hogy néztek ki ezek a motorok akkor, tehát az első prototípusok?
1: Az első, a legelső modellnél még a motor nem került hátra.
0: Igen, mert ez fontos, hogy a Vespa-nál hátra kerül.
1: Hátra kerül, egy ilyen önhordó szerkezet, tehát egy egyszerű maga a váz, és a két láb között volt a motor. De ez megint csak ugyanazt eredményezte, hogy macerás volt felülni. Ugye ő biztosítani akarta a hölgyeknek is, hogy
0: bizony,
1: bizony, motorozni.
0: Fontos, Cherchel a fanbar, hogy ez nem így van olaszul, hanem francia.
1: De ugye fontos volt, hogy a hölgyeknek a szoknyája térdük fölé nem csúszhatott. Tehát egy olyan járművet kellett megalkotni, amire könnyedén fel tudtak ülni. Így a motor hátra kerül, a hátsó kerék mellé, jobb oldalra, bal oldalon pedig egy kesztyűtartó tulajdonképpen, ahova most mondjuk az olajat tudjuk betenni.
0: Igen, hát ugye ez a design a robogóknál most is megvan, különösen ez a városi robogók, mert a városi robogókon úgy kell ülni, azt szoktam mondani, amikor Erzsi néni megy a piacra, és akkor így szépen ül, úgyhogy majdnem 90 fokban van a térde és az alsó lábszára. Más robogókon előre lehet nyújtani a lábat, nagy motoroknál meg pláne előre lehet nyújtani a lábat, de ez egy nagyon fontos pillanat volt, amikor a nők is célkeresztbe kerültek.
1: Hát így van, és többek között magának a váznak a formája is azért került így kialakítása. Tehát elől egy pajzs van, alulról pedig egy ilyen taposó tulajdonképpen,
0: igen,
1: hogy ne koszoljuk össze a lábunkat, a felverődő sár ne koszolja a ruhánkat, illetve a szoknyát ne fújja fel. Viszonylag ritka, hogy manapság a hölgyek szoknyában motorozzanak, de előfordul egyébként, és ténylegesen valamelyest megvéd minket. Egy nagyon-nagyon kényelmes, bár említetted itt, hogy ugye így derékszögben ül az ember, a régi Vespák ezek alacsonyabbak voltak, ráadásul mivel ugye a bal kéznél a kuplungot behúzva azt a fejidomot kellett tekergetni, úgy volt a váltás.
0: Úgy volt a váltás, igen.
1: Jobb lábnál viszont ott van a fék, tehát egy kicsit ilyen viccesen, néha még egy kicsit így féloldalasan is ül az ember, hogy könnyedén elférjen a jobb lába a hátsó féknél, de egy komfortos, tényleg komfortos járműről van szó.
0: Igen, mert ugye a jobb kéznél volt az első fék.
1: Így van.
0: A jobb lábnál volt a hátsó fék, a ballal pedig, mint a régen a Komár vagy a Verhovina a mopedeket úgy váltottuk. Hány sebessége volt?
1: A legelső modellnek 3 sebessége volt, aztán ez már fejlődött és 4 sebességes lett. Majd aztán az idők során itt a 2000-es években már megjelentek az automaták, ahol ugye az első hátsó fék kerül a két kézhez. Hosszú-hosszú fejlődés, sok helyen gyártottak egyébként licensz alapján ilyen robogókat, tehát itt Európában is több helyszínen, akár ha a Spanyolországról beszélünk, vagy Angliáról, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Piaggio gyárnak a Vespája az, ami a leghíresebb, sok millió darabban lehet találkozni.
0: Arról majd természetesen beszélünk a második körben, hogy milyen innovációk vannak most a Vespa esetében, de akkor most ugorjunk vissza, ugye azt soha nem lehet tudni, hogy egy termék hogyan tapad meg, és hogyan lesz világhírű. De hát 1953-ban elkészült a Római Vakáció című film Gregory Peckkel és Audrey Hepburn, úgy van. Hát ahol ők Rómát bejárták a Vespával, és onnantól kezdve elindult valami folyamat. Valami varázslat.
1: Hát valami robbanásszerű folyamat indult el, hiszen már abban az esztendőben több mint 100 000 darabot adtak el a Vespából, mert hogy az emberek szerették volna ezt megélni, amit a filmen láttak. Ez egy nagyon-nagyon romantikus jelenet, ahogy ők motoroznak Rómában, és szerintem szívmelengető. A mai napig, hogyha mi veszpások meglátjuk ezt a jelenetet, akkor a libabőr, ami az egész testünket borzongatja, mert hogy ténylegesen innen indult el a történelmünk, és terjedt el a világban szinte pillanatok alatt.
0: És jelenet. Hát ugye ehhez az is kellett, hogy Amerika irgalmatlan nagy imádattal van Olaszország felé. Tehát Olaszország legnagyobb turista özöne az Amerikából érkezett, most is talán, ugye most egy picit mindig mások a viszonyok, de ők tényleg 100 000 számra mennek Olaszországba. Találtam itt egy hivatkozást még, hogy kik azok a híres színészek, akik egyébként filmekben, fotózásokon vagy csak utitársként a Vespát választották. Rachel Welch, Ursula Andress, Geraldine Chaplin, John Collins, Mila Jojovich, Marcello Mastroianni, Charles Heston, John Wayne, Henry Fonda, Gary Cooper, Anthony Perkins, Jean-Paul Belmondo, Sting, Antonio Banderas, Matt Damon, Gerard Depardieu, Jude Law, Nicole Kidman, Brad Pitt, Eddie Murphy és Owen Wilson is. Nagyon illusztris népsor. Valamit tudhat ez a Vespa.
1: Mindenképpen. Én említettem neked, amikor még kint beszélgettünk, hogy valahogy megérinti az embert, és bárkit megkérdezel, egy Vespást megkérdezel, hogy milyen érzés ez, vagy mit hoz ez a Vespa, akkor biztos, hogy az első szava az lesz, hogy de hát ez egy életérzés, és tényleg így van. Lehet, hogy a kétütemű motor büdös, biztos, hogy büdös, de valahogy teljesen más megélni, és ezt neked nem kell elmondanom, két keréken egy utat, mint egy zárt dobozban négy keréken, és valahogy egy kicsit előttünk vannak azok a jelenetek, amiket a filmből láttunk, akár ha városban megyünk, vagy ha kinn a természetben. Én azt gondolom, hogy a veszpások ezt egyértelműen egyszer kipróbálod, akkor nem tudsz szabadulni.
0: És azt gondolom, hogy a Vespa nagyon ügyel a tradíciók megőrzésére. Egyrészt ugye az, hogy hogyan néz ki a formája egy motornak. Azt is tudjuk ugye a motoros berkekben, hogy a legnagyobb dizájnerek olaszok. Ugye autós berkekben is, olasz berkekben is. Tehát ők azok, akik megálmodják az új stílust, aztán papírra vetik, rajzolják, modellezik, elkészül. A Vespa viszont a legújabb modellekkel is mutat egy állandóságot.
1: Hát mindenképpen igyekeztek megőrizni azt az eredeti formát. Ugye eredetileg készültek kiskasznis és nagykasznis járművek. Mára ezek az automata verziók megőrizték az eredeti formát. Többek között azért, mert azt a 80 évet nem szeretnénk kitörölni, vagy nem szeretnék kitörölni. De azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben megjelenik egy modell, egy 946-os modell, amiből limitált szériát bocsátanak ki, és itt bizony nagy tervezők, nagy nevek is, mint akár Giorgio Armani, akinek egy modellt dedikáltak, egy gyönyörű szép fekete Armani modellt. Lenyűgöző, ahogy őrzik a történelmet, ahogy megpróbálják akár a színeket visszahozni, a hajdani színeket, mert hogy...
0: Mik voltak a hajdani színek?
1: Hú, hát sokféle szín létezett, nagyon-nagyon sok modell készült szürkében, speciális kék vagy bordó színek jelentek, meg minden modellnek megvan adott évben, hogy milyen színekben gyártották.
0: És az a modell csak abban a színben készült el? Tehát ha látunk egy sárga Vespát, vagy egy piros Vespát, vagy egy kék Vespát, akkor én, aki nem értek hozzá, de igen, te azonnal megmondod, hogy ez mikori?
1: Ha nem is azonnal mondom meg, mert ugye, ha nem eredeti színét festették vissza, igen, akkor igen. Ő gyakorlatilag bárki lehet, de vissza lehet keresni, hogy adott modellt egy bizonyos évben milyen színekben gyártottak, és így beazonosítható egyébként.
0: Mikor jelent meg a Vespákon a hátsó doboz?
1: Hát kosarat, illetve ilyen bőrtáskákat a nagyutazók, meg a versenyzők is, hiszen ugye versenyeztek is a Vespákkal, már használtak. A hátsó doboz inkább ezeken a modernebb Vespákon jellemző.
0: Ami kényelmi funkciót is ellát, hiszen neki lehet dőlni, ki van párnázva.
1: Igen, többek között, meg hát pakolni tudsz, mert azért, ha én belegondolok tudod, mondtam, öreg lánynak hívom az én régi Vespámat, akkor ő neki az a kis kesztyűtartó hátul, de hát ott van nekem az olaj, hiszen ugye két ütemű, tehát mindenképpen olajat kell tenni az üzemanyaghoz, meg az esőruha, mert anélkül nem indulunk el, úgyhogy túl sok helyem nem marad, ezért vagy egy hátsó táskát tudok felaplikálni, nekem nincs csomagtartóm. Mindenképpen praktikus. Egyébként az automatákkal a világból ki lehet menni, tehát ténylegesen sokkal kényelmesebbek, viszont mivel nem kell gépészkedni, egy kicsit unalmasabb is.
0: Veszpán utaz. Illetőleg, hogy a Veszpának, némely Veszpának megvan a nagy első plexie, hát amelyik azt az abszolút védelmet adja, hogy a robogón utazó is meg tudja magát védeni, akár az esőtől, akár a széltől.
1: Így van. Esős, szeles időben igen praktikus, bár mondjuk esőben, miután ugye nincs ablaktörlő, ezáltal azért az csak-csak a nehezebb kilátást biztosítja. Viszont melegben egyértelműen hiányzik az a menetszél. És azt kell, hogy mondjam, hogy pont ez a szépsége az öregeknek, bár a régi modelleknél is volt egy-egy, ami megjelent a plexi, de más, tehát teljesen más a két modell.
0: Egy utolsó kérdés a következő kör előtt, aztán ugye az 50-es, 60-as évektől egészre mostanáig soha nem sújtotta a Vespát, a Piaggiót olyan gondbaj, hogy a piac nem úgy működött, ahogy azt szerették volna? Voltak-e gepek?
1: Voltak, persze, hát mindenhol vannak. A 2000-es évek elején ott bizony rezgett a léc, de azt kell, hogy mondjam, hogy talpra állt a Piaggio, és ez valószínűleg betudható annak, hogy megérkeztek ezek az automata járművek, amik sokkal egyszerűbb közlekedést biztosítanak. De hát ugye nem volt mindig a Piaggio kezében maga a gyár, hiszen az Agnelli család a Fiat tulajdonosai kezében is volt. Nem egy olyan Vespa megy az utakon, vagy száguldozik az utakon, ahol a Kasznit, a Fiat biztosította. Tehát nekünk is van itt Magyarországon, én magam is kaptam fotót, hogy a homokszórás után, ahogy leszették a festék réteget, ott van a felirat, hogy Fiat. Tehát a Fiat a saját gyárából biztosított.
0: És akkor, amikor a Fiat átvette ezt, akkor ők nem is gondoltak arra, hogy a dizájnon változtassanak?
1: Nem.
0: Pusztán csak a gyártás tevődött át.
1: Hogy menjen tovább, hogy ez a történelem folytatódjon. Nem vagyok benne biztos, hogy át tudták volna ezt vinni, mert egy olyan kultusza van ennek a motornak, amit nem szabad lerombolni.
0: Na szóval ezt a kultuszt azért majd átbeszélgetjük még a következő körben, hiszen azért te ott voltál, kint voltál a 80. születésnapon, ahol sok minden érdekesség történt, meg hát azért arra is leszek, kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni majd mondjuk a Vespa mutatni jövőre, azután hogy fog kinézni, előre kerül-e a motor, hátra kerül-e a kormány, fordítva kell-e rajta ülni. Szóval ezeket mind átbeszéljük.
2: Buza Sándor beszélgetését hallották, most híreket mondunk, majd jövünk vissza a beszélgetés második felével.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatást támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb-összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb-összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb-összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb-összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A szél nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron közelében élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Már is itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Buza Sándor pedig már is folytatja a beszélgetést arról, milyen is volt a Vespa 80. születésnapja, és milyen az olasz robogós életérzés.
2: Szabó Anna Mária, a Vespa Club Hungary elnöke vendégem. Úgy szintén szervusz, Anna Mária.
3: Szervusz.
2: Az első blogban egy picit áttekintettük a történelmet. Persze rengeteget lehetett volna mesélni még róla, hiszen nagyon sok változás történt az elmúlt 80 évben, de hát ugye meg eljött a 80. év, amikor egy nagyon nagy ünnepséggel ünnepeltétek meg, sajnos szóismétlés volt, bocsánatot kérek, a Vespa 80. születésnapját. Hol történt?
3: Rómában, Olaszország fővárosában, az olimpiai stadion Foro Italico környékén a Piaggio, illetve a Vespa World Club voltak, akik kezükbe vették a szervezést, és több mint 60 ország képviselte magát a rendezvényen. Ez tradicionálisan egy kicsit úgy nézett ki, mint a világtalálkozó, de ez határozottan a 80. születésnap volt, amit együtt ünnepeltünk. Ilyenkor felépítenek egy kis Vespa falut, egy kis múzeumot, fotókiállítást tekinthettünk meg lenyűgöző környezetben, tehát ez is szerintem nagyon jó érzés volt ott végig sétálni. Ott volt az a modell is, amelyet ugye a filmben, a Római Vakáció című filmben is használtak. Megérinti az embert, még aki nem veszpás, őt is, hogy tényleg 80 évre tekintünk vissza, igen, sok-sok változás történt, de valahogy a forma, az alap az megmaradt.
2: És amikor 80 évre visszatekintünk, akkor óhatatlanul adódik a kérdés más motorok szempontjából is, hogy volt elindítható állapotban olyan motor, amelyik mondjuk 70 fölötti volt?
3: Persze. És ezek működőképes motorok, minden mechanikus. Tehát ha belegondolsz, néhány alkatrész cseréjével ezekbe életet lehet lehelni, ezekbe a modellekbe a mai napig.
2: És akkor ezek ott gurultak a felvonuláson?
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy a felvonuláson szinte minden modell képviseltette magát, amit a 80 év alatt legyártottak. Hihetetlen színes volt a felhozatal. Több mint 20 ezer motor vonult végig, elindultunk Caracalla termáinál volt a találkozó, és aztán mentünk végig ott az ókori műemlékek mellett, hátborzongató érzés volt, a Kolosseumnál, a császári fórumok mentén, Viktor Emmanuel.
2: És közben mondtad a magyar társaknak, amit egyébként idegenvezetőként mondtál sok-sok évvel ezelőtt?
3: Nem, de előtte volt egy sétálós városnézés, igen, a magyar veszpásokkal egy kicsit.
2: Esernyő a kezedben.
3: Annyira nem klasszikusan, de rádióval igen, sétáltunk egy jót, hogy megismerjük az olasz fővárost. Nekem biztosan ez miatt is egy hátborzongató érzés volt ott végiggurulni, és bevallom őszintén, hogy bizony a könnycseppeket morzsoltam el, de ezek örömkönnyek voltak. Minden egyes alkalommal, amikor ilyen felvonuláson, ugye az országos elnök viszi a nemzeti lobogót, tehát a menetelején, igen, a menetelején megyünk, és hátranézve azt a kék felhőt látva, amúgy a kétütemű motoroknak a benzin felhője, hihetetlen élmény. Tényleg nem tudom elmondani, tehát ezt nem lehet szavakba önteni, de mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a visszacsatolás minden klubtaktól, akik ott voltak, az volt, hogy hihetetlen élmény.
2: Mennyien képviseltétek akkor ott ezen az ünnepségen Magyarországot? Aztán jön majd a második kérdésem, hogy hány magyar veszpás van, vagy legalábbis klubtag?
3: Magyarországon nagyon sok veszpás van, a 8 jelenleg bejegyzett klub összesen 370 tagot számlál, és 111 regisztrációval érkeztünk.
2: Ezek a klubok ugyanúgy működnek, mondjuk, mint a Harley-ban a chapterek, tehát különféle helyeken az országban, és ott gyűjtik össze, szedik össze azt a pár embert, akik együtt működnek, mozognak, buliznak néha.
3: Igen. Ugye hát van Debrecenben klub, itt Budapesten is van egy jelentős klub, aztán a Veszthangeri Sárvár környékén, Győrben, aztán a Veterán, talán a legöregebb klub Magyarországon. Ezen kívül van egy Fanulloni, ők egy baráti társaság, ők Nyím, tehát Siófok környéke. Veszpa baráti kör Veszprémben és az Aliszka szekszárdi központtal. Igen, minden klub szervez saját rendezvényeket, felvonulásokat, bekapcsolódnak egy kicsit a helyi életbe.
2: De van egy központ is minden évben?
3: Minden évben van egy országos találkozó, ahova megmozdul a veszpás közösség. Az idén Sárváron a West-Hungary klub fogja majd lebonyolítani augusztus utolsó hétvégén ezt a rendezvényt. Jó érzés összejönni, ugyanazokkal az emberekkel találkozni, ugyanolyan lelkületű emberekkel találkozni évről évre. Ráadásul színes programokkal szokta a szervező klub ezt a néhány napot emlékezetessé tenni.
2: Ugye motorozás és robogózás szempontjából az elmúlt 10-15 év arról szólt, hogy csökkenek az eladások, az emberek nem akarnak motorozni, nincsen utánpótlás. Ugyanakkor egy másik aspektusból azt lehetett látni, hogy megjelentek a kis hipster, eltartott kisújjú, veszpán ülő városi népek. Legyenek azok férfiak vagy nők. Mondjuk a fiúkat könnyű megismerni, mert mokaszín, kis rövidebb, nem rövid nadrág, csak rövidebb nadrág, színes bukósisak. Szóval én azt láttam, hogy annak ellenére, hogy valóban problémák voltak a motorpiacon, a Vespa az úgy csak úgy jött. Ti is így érzékelitek?
3: Mindenképpen egy divatot teremtett ez a veszpázás, egyértelműen egy kiegészítő az öltözékethez akár, de azt kell, hogy mondjam, hogy aki tényleg érzi ennek a lelkét, a veszpázásnak a lelkületét, ő azért máshogy áll ehhez, tehát nem divatból veszpázik, hanem azért veszpázik, mert jó, mert érti ezt a 80 évet, ami mögöttünk van. A világon mindenhol így van egyébként, de ha belegondolsz, hogy egy városban közlekedni lényegesen egyszerűbb kétkeréken, akár ha a parkolást is nézem, vagy ugye elhaladhatunk az autós, álló autósor mellett, ugye csak szabályosan.
2: Én becsukott szemmel szoktam elhaladni a nem álló autósor mellett.
3: Ezt meg sem hallottam. Szóval igen, mindenképpen van egy változás. Ugye a Veszpára jellemző az, hogy kiskerekei vannak, úgyhogy az úthibákat azt könyörtelenül mindenütt megérezzük.
2: Akkor boldogok vagytok, amikor kimentek Magyarországról.
3: Igen, azt kell, hogy mondjam.
2: Jól tudom, hogy Albániában lesz a következő világtalálkozó?
3: Így van, jövő év májusában.
2: Nagyon-nagyon nagyot fogtok csodálkozni, hogy milyen minőségű utak vannak Albániában.
3: Igen, tudom.
2: Tehát az, hogy most az elmúlt 5-6-7-10 évben csapatos túljárnak a motorosok Albániát, Montenegrót felfedezni, a szánkat tátjuk hűvös halomba, és csodálkozunk azt, hogy micsoda, mi irgalmatlan jó minőségi utakon lehet motorozni.
3: Már nagyon várjuk. Én bízom benne, hogy legalább annyian, mint az idei esztendőben oda is kirándulunk majd. Ez május közepén lesz a rendezvény. Világszerte biztos, hogy nagyon sokakat megmozgat.
2: Van-e utánpótlás? Vagyis a Vespa, akkor, amikor az innovációról beszélünk, kire fókuszál? Kikre fókuszál? Hogyan fókuszál rájuk? Mert lehet valakire fókuszálni, de ha nem sikerül, akkor ugye okafogyottá vált a dolog, ez az elején soha nem dől el. Szóval merre tart a Vespa?
3: Hát egy kicsit, amit említettél, ez a divatmotorozás felé tart, tehát ugye ezek az új járművek.
2: De ez nem baj.
3: Megmozgatják a fiatalokat is, tehát egyre több fiatal ül a motorra, de sokan tényleg nem tudják, hogy mi van ez mögött. Inkább csak azt, hogy jól néz ki, könnyen kezelhető, viszonylag egyszerűen lehet vele közlekedni. Ugye már 50 köbcent is létezik.
2: Hát igen, és az jutott eszembe most, hogy ezzel a nagy plexivel, amivel némely Vespa rendelkezik, emögé tényleg öltönyben, nyakkendőbe föl lehet ülni?
3: Abszolút, abszolút. Tehát sem a bugarak nem fognak megjelenni a zakódon, mire beérkezel a munkahelyedre, sem a koszt, tehát tényleg nagy védelmet nyújt itt a városi közlekedésben egyértelműen. Amikor kimegyünk, azért kell az a menetszél mindenképpen, de látom azt, hogy a reklámokban és a reklámfotózásnál, vagy csak a kisfilmekben, amiket a Vespa most megjelentetett, a fiatalokat célozzák meg.
2: És hogyan? Tehát mi az, amivel a fiatalokat, a 20 éveseket meg lehet célozni? Mert azért vegyük, mondjuk ki őszintén, nem olcsó motorok, nem olcsó robogók.
3: Nem egy olcsó motor, ez biztos.
2: És nagyon nagy a választék, és a piacon megjelentek a 300, 250, 300, 400 köbcentis, nem csak robogók, hanem mit tudom, most már BMW is a 450-es GS bemutatta.
3: Biztos, hogy mindenkinek megvan az a vonal, amit szívesen követ, tehát ezért mondtam neked azt, hogy aki egyszer kipróbálja a Vespát, ő ragaszkodni fog hozzá. mert megérzi azt, hogy ennek mi a varázsa. A fiatalok, és nekem is a lányom 20 éves, és ő is robogóval jár, ahova csak lehet, tehát amikor még gimibe járt, akkor az iskolába is robogóval ment, mert egyszerű volt, gyors volt, könnyen leparkolta, problémamentesen tudott közlekedni, és önálló volt. Tehát a fiatalokat talán ezzel lehet megfogni, ez vagány, ez a motorozás. És mégsem kell beöltözni, tehát nem kell a vastag motoros ruhát magadra ölteni. Persze természetes, hogy azért amikor túrázunk, akkor mi is felszerelkezünk térdvédővel, bármivel.
2: Csak ti nagyon nehezen tudtok pakolni bárhova.
3: Ez így van. Ez...
2: És akkor hogy megy valaki kísérő autóval, mikor egy nagyobb túrát szerveztek?
3: Ha nagyobb túra van, akkor mindenképpen kísérő autó jön velünk, és akkor ő hozza a csomagokat, meg a frissítőket. Tehát most nekünk a klubunknak lesz pont a hétvégén egy Giro-ja, egy 500 kilométeres túrája, és ott is lesz kísérő autónk, ő hozza a csomagokat, hátizsákokat, bőröndöket. Mi pedig biztonságosan.
2: Ez egy napos túra, az 500 kilométer?
3: Ez igen. Két nap alatt két napos. Fogjuk. Igen, igen, igen, igen.
2: És hol lesz itt Magyarországon?
3: Hát ugye mi Aliszka Vespa klub vagyunk, tehát szekszárdiak, és paksi szállásunk lesz. Onnan fogunk egyszer elkirándulni a mecsekbe, majd aztán Simontornya, Ozorára elmegyünk a Pipóvárba, tehát egy kis kultúrát is csempészünk mindig a kirándulásba. Kell. A következő napon pedig a Dunatisza közére fogunk elmenni, ott is gurulunk egy jót, elmegyünk egy ilyen oldtimer autós múzeumba, és Soltvadkerten fagyizunk.
2: Ha már az autós múzeumot említetted, van Vespa gyűjtemény Magyarországon, amelyik emblematikus, vagy amire fölhívnád a hallgatók figyelmét, hogy oda mindenképpen menjenek el, nézzék meg, mert mondjuk nagyon sok modellt látnak, nagyon szép kiállítással.
3: Hát privát gyűjtemények vannak, tehát így kimondottam, mint Vespa múzeum nincsen. Az igazi nagy múzeum az Pontedérában, Olaszországban, ahol a gyár is van, ott tekinthető meg. Illetve nekem volt szerencsém, Assisi alatt van egy privát gyűjtemény, Santa Maria degli Angeli, egy úriembernek a szállodája alatt van egy gyűjteménye, ahol nem csak Vespák vannak, hanem gyakorlatilag a robogók 1902-től kezdődően a robogók történelmét mutatja be, közel 100 modellel, elképesztő, hihetetlen gazdag gyűjtemény. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt Magyarországon van jó néhány olyan gyűjtő, akinek igen-igen komoly kollekciója van. Ha ők beengednek, akkor meg lehet tekinteni ezeket a gyönyörűségeket. De ugye egy kicsit mindenki magáénak érzi ezt a szenvedélyt.
2: A ti robogótok, mert ugye a férjednek is van egy ugyanaz az évjáratú?
3: Nem, ő neki 2 évvel idősebb.
2: 2 ráadásul. Ezek már OTS rendszámmal? Igen,
3: az minősítések? Igen, igen.
2: És
3: igen.
2: Ezeket ma már könnyen lehet oldtimerként vizsgáztatni, vagy mindig macerás, mert az autósok azok mindig szívják a fogukat, amikor eljön az a pillanat, hogy én látom, te is.
3: Én nekem szerencsém
2: volt. Én látom az arcodat.
3: Szerencsém volt, egy nagyon professzionális úriemberhez kerültem. Ő nagy érdeklődéssel faggatott egyébként a modellről, készültem, mert könyvvel mentem, van egy nagyon-nagyon jó kiadvány, egy olasz kiadvány, angol és olasz nyelven jelent meg, amiben minden modell benne van, fel vannak sorolva a tulajdonságai, első, második szériás. Az enyém egy Sprint Veloce, egy 1976-os Sprint Veloce, és hát én ott elmagyaráztam az úriembernek, hogy ez második szériás, és ezért ilyen színű a kilométer órám, mert hogy minden modellnek megvannak a tulajdonságai, ami alapján ugye...
2: Ránézésre meg lehet mondani, ezért így mondtam van. Neked, ha szín alapján ránézel valamire, meg tudod mondani. Egyébként a Vespáknak a nagy többsége az hol gyártódik ma a világban?
3: Hú, hát sok helyen gyártanak a mai napig Vespát. Elsősorban még mindig az olaszországi, bár azt kell, hogy mondjam, Indonéziában is kerülnek piacra járművek, úgy, ahogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan. De Vespa az azt mondjuk még mindig, hogy Piaggio, Olaszország, Pontedera.
2: A kínaiak megcsinálták már a saját Vespájukat?
3: Persze, természetesen.
2: Jó, hát hogy néz ki? Hasonlít?
3: Hasonlít, igen, igen, igen, igen. Jaj, voltunk motorozni néhány évvel ezelőtt a Gardatónál egy olasz klubbal, és nekünk a klubunkban van két 946-os, ez az emblematikus, de már modern járgány, és oda jöttek az olaszok, akik nem ismerték ezt a modellt, és mondták, hogy szép ez a Vespa, de hogy ezek a kínai utánzatok, és mondtuk, hogy ez nem utánzat, ebből 2000 darab készült összesen, tehát pont azért, mert ez egy különleges modell volt, ő nekik inkább hamisítványnak tűnt.
2: Hát igen, ugye a kínai modellek azok most eléggé borzolják a kedélyeket, pro és kontra, de egyébként akik kipróbálják, azok azt mondják, hogy semmi baj nincsen velük. Motorozás szempontjából is, hát minden nagy emblematikus világmárkának voltak az életében olyan pillanatok, akár megint csak a Harley-t tudom ide citálni, amikor kimennek Amerikából a gyártások, aztán akkor szépen lassan visszaszivárognak, de hát nem lehet megoldani, hogy most a világ egy pontján gyártódjanak Vespák. Ugye azt mondtad, hogy a klub az 370 taggal rendelkezik. Mennyi Vespa lehet egyébként Magyarországon?
3: Sok ezer.
2: Sok ezer?
3: Sok ezer, biztos. Biztos. Tehát ugye több értékesítő van. Nem mindenki érzi azt, hogy ő neki tartozni kell ehhez a közösséghez. Van, aki talán nem is tudja ezt a történelmet. Tudja, hogy 80 éves a Vespa, hiszen hallotta, látta az utóbbi hetekben, azért erről elég sok híradás volt, de nem érzi ezt még. Minden esetre, akinek Vespája van, érdemes felkeresni a környékén található klubot, mert biztos, hogy nagyon jó kis közösség.
2: Bemutatták a 80. születésnapon az elektromos Vespát?
3: Már korábban bemutatták az elektromos Vespát. Engem nem nyűgözött le, én kipróbáltam. Eleve egy motornak nincs hangja, az nagyon furcsa, tehát egyértelműen egy más világ. Egyébként biztonsági szempontból is én azt gondolom azt, hogy van egy motornak hangja, az autósok talán könnyebben észre.
2: Mi ezzel szoktunk védekezni, Harley-sok, hogy azért hangos a motor, hogy hallják, hogy jövünk.
3: Igen, aki ilyen Akrapovics kipufogott szerel föl, ő is ezért, de nem, tehát elsősorban azért nem ez a legfontosabb, a teljesítménye is kisebb, és mondjuk városban motorozni pont az a nyomaték, ami kell egy lámpánál való elindulásnál, hogy ne üssön el az autó, vagy ne legyél útban az autónak. Ez az elektromos Vespánál azért még nem az igazi.
2: A Vespa esetében lehet, hogy nem jól tudom, vagy nem jól láttam. Az is egy különleges dolog, hogy ugye megvannak a különböző erősségű motorok. Vannak 200 köbcentis, de melyik a legnagyobb? 500?
3: 310-es.
2: 310-es, tehát annál magasabb nincsen.
3: Gyártottak 400 köbcentivel, de annak ilyen kis autóformája volt, nem volt egy hosszú életű dolog, de van belőle jó néhány.
2: Igen, tehát a 310 a maximum, igen. De a test az nem nagyon lesz nagyobb, vagy
3: kicsit,
2: nagyobb lett.
3: Kicsit lett nagyobb, 250-es és a 310-es között nagyon minimális különbség van. Ezek a modern, már kulcs nélkül tudod gomnyomásra indítani, digitális kijelzője van, egy kicsit megváltozott, haladni kell a korral, gondolom ez hajtja a Piaggio-ban a tervezőket is. Nekem még mindig mozogjon az a kilométer óra, ugye a régi modellekben nincs akkumulátor, minden mechanikus, berugókar van, nem önindító gomb, az egy más világ.
2: Hát és másként kell hozzányúlni, de te azt mondtad, hogy 5 perc egy kerékcsere.
3: Nem én cseréltem a kereket, erre megvannak az embereim. Természetesen ugye, amikor ilyen túrák vannak, akkor azért többen utazunk együtt. Ez 2 évvel ezelőtt van egy veterán klub Szombathelyen, ők egy Giro Speciálét szerveztek.
2: Mikor lesz a következő világtalálkozó Magyarországon?
3: Hát,
2: mikor volt a legutolsó?
3: 2019-ben Zánkán.
2: Igen, Zánkán, ugye akkor volt nekünk Alsőrs, és akkor ott mi egy kicsit behajtottunk a másik területére, megnéztük jól a Vespásokat, ti meg megnéztétek jól a Harley-sokat, szóval. Illetőleg ez mekkora lobby tevékenység?
3: Azért ez egy nagyon-nagyon komoly szervezést igényel. Nem tervezzük jelenleg még, hogy világtalálkozót szervezünk. Minden évben van egy European Vespisti Week és egy világtalálkozó. Jövőre Franciaországban lesz ez a European Vespisti Week. A világtalálkozó ugye Albániában. A következő évek még nem tudjuk. Persze erre pályázni kell, azért ez egy komoly szervezést igényel.
2: Hát pontosan. Aki bármilyen ilyen jellegű rendezvény szervez, az nagyon tudja rádni, hogyha az egy világtalálkozó. Szóval akkor a következő jelenésetek az Sárvár.
3: Igen.
2: augusztus végén.
3: Így van, a Sárvári várban.
2: És aki most hallgatta ezt a beszélgetést, és van Veszpája, és akkor most úgy megfogalmazódott benne, hogy tényleg valamilyen klubot föl kéne keresni, mert azért ott egy jó közösség van, lehet velük bandázni, lehet velük robogózni, motorozni, ők hol keressenek titeket?
3: Hát a Veszpa Klub Hungary-nek a honlapján megjelenik mind a 8 klub, érdemes a legközelebbi klubbal felvenni a kapcsolatot. Nagyon szimpatikus mindegyik csapatnak az, hogy összetartás van, kisebb-nagyobb kirándulásokat szerveznek, gyírókat, ugye, hogy mi is tesszük, és tette ezt a Szombathelyi klub is. Aktív csapat van mindenhol. Ráadásul, ha megismerjük azt a csapatot, pillanatok alatt befogadnak, mert hiszen akinek Veszpája van, az ugyanaz a lelkületű ember, meg fogja tapasztalni, hogy mennyire színes világ, és mennyiféle ember veszpázik.
2: Köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél erről a 80. születésnapját ünneplő ikonikus olasz szerkezetről. Mi is a neve?
3: Veszpa.
2: Így olaszosan, mert én szépen tudtam mondani. Szabó Anna Mária, a Veszpa Klub Hungary elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd a reggeli monitorból ajánlunk programot, ezúttal a lovasport szerelmeseinek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak.
4: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Bang.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Egy újabb részt hoztam a Reggeli Monitor című hírelemző műsorunkból, amivel egyben programot is ajánlok a hétvégére. A 19. Nemzeti Vágta október 3-án és 4-én várja a közönséget Szilvásváradon, immár 4. alkalommal a Lipicai Lovas Központban. A rendezvényen több mint 100 ló és lovas szerepel, miközben a Nemzeti Vágta futamaiban 60 település képviselői indulnak, akik elővágtákon keresztül szerezték meg a részvételi jogot. A Vágta versenyigazgatója szerint a verseny ma már túlmutat a lovas sporton, közösségi eseményként a hazai és határon túli településeket, valamint a magyar lovas hagyományokat is összekapcsolja. A hétvégén a futamok mellett fogatvágta, huszárversenyek, történelmi lovas bemutatók és méneshajtás is szerepel a programban. A verseny összdíjazása meghaladja a 14 millió forintot, a győztes pedig csaknem 6 millió forintos díjban részesülhet. Szotyori Nagy Kristóffal Kecső Rihárd beszélgetett.
2: Már a 19. Nemzeti Vágta következik most. Mennyit változott ez a rendezvény az első vágta óta, és ma mit jelent ez a magyar lovasport számára?
3: Én úgy fogalmaznék, hogy túlmutat a magyar lovasport életén. Eltér a lovas és lóversenyek világától a Nemzeti Vágta, itt települések versengenek, és az évek során kialakult, hogy nem csak Magyarország határain belül, hanem határon, mint túl lévő települések is bekapcsolódtak a versengésekbe. Egy olyan közösségteremtő rendezvényé vált a Nemzeti Vágta, ami a lovas hagyományainkat ünnepli, de a lovon keresztül köti össze a múltat, a jelent és a jövőnket. És ezáltal tovább vinni, amit a múltunkban az őseink is kerestek. A jelenkorban talán a legnagyobb változása a helyszín, hiszen 15 alkalommal Budapest legszebb terén, ha így lehet mondani, a Hősök terén. Terveztük, rendeztük az eseményt, most már 4. alkalommal Szilvásváradon, a Lipicai stadionba, amely lovas szempontból egy főváros, és hát Magyarországnak egy olyan turisztikai látványossága, ami ott a Pükhegység lábán egy egyedül álló hely. Itt tudjuk úgymond a közönséget fogadni, és itt tudjuk a lovakat, lovasokat és különböző showprogramokon keresztül bemutatni azt, ami a Nemzeti Vágta üzenete.
2: Idén is több mint 100 lovas érkezik majd Szilvásváradra. Mekkora a verseny már azért is, hogy valaki egyáltalán eljusson magára a Nemzeti Vágtára?
3: Ugye a 100 lovas az úgy jön össze, hogy 60 település indul konkrétan a Nemzeti Vágta futamaiban. Elővágtákon keresztül, amik májustól szeptemberig rendeződnek, jutnak és lehet kvalifikálódni a településeknek. Tehát már egy futamon vagy futamokon túl vannak azok a résztvevők, akik oda jönnek, és hát egy másik nagy rész, amit talán nem is annyira lát a külvilág, de mégis a kezdetek óta vele van a Nemzeti Vágtáv mellett, megrendezzük a gyermekeknek a vágtát, amit huszárgyerek és kis huszárgyerek elnevezéssel tervezzük. Ez azt jelenti, hogy 10-13 éves és a 14-17 évesek póni lovakkal, különböző méretkorlátokkal ugyanúgy lovagolhatnak a Nemzeti Vágta pályán. Ez így volt a Hősök tere ovális pályán is, és így lesz most Szilvásváradon is. Így áll össze az, hogy 100 lovunk lesz, 100 párosunk lesz, 100 településünk lesz, és mindegyik már részt vett az elővágtákon, szerezte meg az indulási jogot, és így tudnak ezek a párosok starthoz állni most majd október 3-án és 4-én Szilvásváradon.
2: Mennyire lehet mondjuk már csak a sorsolásból következtetni arra, hogy mely futamok lehetnek mondjuk különösen erősebbek? Vagy legalábbis érdekesebbek.
3: Ez egy érdekes dolog, hiszen a sorsolás ugye az fortuna kegyeltjének kell lenni annak a párosnak, hogy esetleg kapjon olyan ellenfelet, amit könnyebben legyőz. Ugye 4-en vehetnek részt egy futamban. Ez egy más lebonyolítási forma, mint a Hősök terén, ott 5-6 is volt, hogy részt vettek egy futamba. Itt a pálya adottságából 4 résztvevő lehet, ha a kis huszárokra van szó, a nemzeti vágtáról. Mindenképpen hát a települések mögött a lovak és a lovasok azok, akik lehetnek. Az elmúlt évben Magyar Kanizsa nyert, talán idén nem őt kell legyőzni, Kecskemét, Decs, Őcsény volt, és hát ahogy mondtam, a vajdasági települések nagyon erősek. Én nem bocsátkozok, hogy a 15 előfutamból melyik erős, melyik gyenge. Általában azért az a jellemző, hogy a gyengébbeknek gondoltabbak erősebbek lesznek, a biztos favoritok meg kicsit kevésbé tudnak teljesíteni. Ugye a start maga és a pálya jellege az azért kicsit boríthatja az előzetes esélylatolgatásokat, hiszen aki nem tud a pálya íveihez alkalmazkodva lovagolni, és nem olyan képzett lovon ül, és a versenynek a jellege kicsit megzavarja, az komoly hátrányba tud kerülni. Ez nem is egy rövid táv, nem is egy hosszú táv, azt kell mondjam, ez egy középtáv teljesítmény. Ugye az angol telivérlovak itt nem vehetnek részt, különböző magyar fajtájú lovak vannak nagyon nagy részben a futamban, de hát a lovasoknak a lélek jelenléte is rengeteget számít. Tehát nincs talán olyan favorit, és nincs egyértelmű futam, mert mindig is azt szoktam hangsúlyozni, és azt tudom most is mondani, hogy ez két élőlény közös teljesítményéből jön adott pillanatban. Én azt gondolom, hogy szombaton izgalmas előfutamok lesznek, szoros versenyek lesznek, vasárnap pedig délelőtt a középfutamok, utána kiderül majd ki lesz a döntő résztvevője. Ugye a döntő távja azért egy körrel több, mint az előfutamoké, ezért a kondicionális állapot lovaktól, lovasoktól szintén nagyon fontos lesz. Én is kíváncsian várom, hogy idén kinyeri majd a nemzeti vágtát.
2: Milyen programokra számíthatnak azok, akik a hétvégén kilátogatnak Szilvásváradra?
3: Maga a futamok mellett próbálunk egy forgószínpadot bemutatni, életre hívni, és folyamatosan cserélődnek a programok, amiknek a látványa az egy sebes gyorsasági események. Ugye jönnek a győri ördöglovasok, lesz a fogatvágta, a magyar Benhúr, lesz a vágtas ugorjhajcs, ahol díjugratók, négyes fogatok egy látványos versenyben vesznek részt, és hát a huszárság megjelenése az itt is nagyon tükröződni fog, hiszen a hagyományőrző huszárverseny is egy látványos esemény lesz. Lesznek különböző 48-49-es csatajelenetek, történelmi lovas felvonulás, visszakerült a sztárfutam is a programba, és hát a záró akkord az nem lehet most sem más, mint a ménes hajtás, ahol a szilvásváradi ménes nagy részben szürke lovai fognak szabadon körbevágtázni a pályán, amit csikósok fognak koordinálni. Ezek mindig látványos események, és azt gondolom, hogy szombaton déltől, ugye a hivatalos megnyitótól estig villanyfényben itt kiválóan lehet látni, és nagyon jó a stadionnak ez a lehetőség, adottsága, az atmoszféra megvan hozzá, és vasárnap 9.30-tól 17.45-ig folyamatosan programok lesznek, ami a közönség számára, én úgy gondolom, nagyon élvezhető lesz.
2: A verseny összdíjazása idén több mint 14 millió forint, a győztes pedig majdnem 6 millió forintot kap. Egy amatőr lovas versenynél mekkora jelentősége van mondjuk ennek a pénzének, és egyáltalán mennyibe kerül egy ilyen versenyre a maga felkészülés?
3: Ugye a versenysportnak, a lovasportnak és a lósportnak a pénzdíja a fő motiváció, és hát az ügető versenyeken, a galopp versenyeken, vagy a díjugrató versenyeken a legmagasabb szinten magas díjazású versenyek vannak. Talán a más sporthoz, a golfhoz és mondjuk a teniszhez tudom ezt hasonlítani. Ugye maga a nemzeti vágtát, és ezt mindig hangsúlyozni szoktunk, amatőr lovas verseny, tehát azért olyan versenyzők nyerik ezek a pénzdíjakat, akik a lovasport más területén akár részt vesznek, de nem a legmagasabb szinten vannak. És nyilván egy motiváció erő, de ugye települések versengenek, és a nevező kapja a pénzdíjat. A nevező azt, hogy milyen megegyezésben van akár a lovassal, vagy a lótulajdonossal, annak különböző formája van. De mindenképpen egy motiváció a pénzdíj, és úgy gondolom, hogy van egy olyan jelentősége, ami a magát a rendezvényt még egy szegmensből vonzóbbá teszi. Mennyibe kerül a felkészülés? Hát ez egy érdekes dolog. Az biztos, hogy a lovaknak a tartása, takarmányozása és az idő energia az komoly tétel. De általában azért az a jellemző, hogy városok, akik az adott településhez kötődnek, tartoznak az év elejétől, úgymond a szabadtéri szezon elejétől, úgy április-áprilistól kezdik meg a felkészülést, és a lovak tartása, a lovaknak a való foglalkozás is egy különböző tétel lehet. Azt mondom, az 50-től a 300 000 forintig havonta ez belekerülhet, de igazából ezek a résztvevő párosok egyébként is a lovas világban élnek, tehát ez nem egy plusz költség, csak ad egy motivációt, ad egy célt. A nemzeti vágtán egy ilyen nagy publikum előtt, egy ilyen ismert eseményen valaki győzni tud, vagy ott tud lenni a legjobbak között, vagy akár tud lovagolni egy ilyen impozáns helyen, és ez az anyagi ráfordítás talán azt gondolom háttérbe szorítja, és ad egy olyan motivációt, hogy ezek a résztvevő lovak-lovasok igazából nem tudnak egy ilyen színpadra lépni, és itt erre lehetőség van. Tehát motiváció a pénzdíj, és energiába pénzbe kerül is a felkészülés, de így a 19. vágt előtt azt gondolom, hogy nem ez szokott a hátránya lenni ennek. Mindenképpen egy egyedi és egy speciális dolog, tehát azért a lónak a gyorsasága az egy meghatározó dolog, hiszen képességet nem lehet adni a felkészüléssel, de a képességet ki lehet hozni a felkészüléssel.
1: Mi most híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és könyvajánló következik, ennek témája pedig a sztrájk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Magyarországon volt tavaly a 7. legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt a dohányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a 7. legnagyobb a dohányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva a 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden 5. ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskővárai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoskő és Salgóvárának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél, de az Alpok alján előfordulhatnak élénk széllökések. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ó, azok az olasz szerelmesek. Ez a címe a mai kötetnek.
2: Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akit vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök román. Ez a könyvének a címe, a téma iránti érzékenységéről így ír az előszóban. Akadt nekem is olasz diákszerelmem, nyaralás alatti tengerparti románcom, óriási lánggal lobbanó és pokol mélyére taszító olasz pasim, szóval tinikorom óta azt csúgja nekem az univerzum, hogy higgyek a közhelyeknek, több millió ember nem tévedhet. Eddig az idézet, de lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
3: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípjának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonyul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicília. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak. Tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni, ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
2: Amikor elkezdi az ember olvasni a könyvedet, és írod, hogy neked is olasz férjed van, és végülis a szerelmeid is olaszok voltak, akkor én azt gondoltam, hogy jön majd egy ilyen inkább mai történeteket összegyűjtő könyv, barátnőid, ismerőseid, latin szerelme. Ehhez képest ugye az emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Mióta gyűjtöd ehhez az anyagot? Ezért ez sok kutatás volt szerintem.
3: Az ötlet az már elég régi, körülbelül 3 évvel ezelőtt jutott eszembe, és egészen konkrétan emlékszem arra, hogy mikor történt, ugyanis éppen az aktuális, azt a 4. könyvemnek a könyv bemutatója, vagy dedikálása volt a Vörösmarty téren, és akkor utána beültünk barátnőkkel egy kávézóba, és beszélgettünk, és akkor most akkor mi legyen? Mi legyen a következő? Vagy most hogy legyen? Nem tudom, mit kéne írni, és akkor valahogy, ahogy így beszélgettünk, akkor így kipattant, hogy hát kellene egy ilyen olasz, szerelmes, nem tudom, enciklopédia az ismert olasz párokkal kapcsolatban. És akkor, hát akkor kezdődött a kutató munka. Eleve kellett találni, ugye, meg kellett találni a párokat, olyan párokat kellett találni, akiket azért Magyarországon is ismernek, mert azért nyilván lennének más izgalmas olasz párok is, tehát akinek a neve semmit nem mond, nem biztos, hogy annyira érdekes. És ugye ez 3 évvel ezelőtt volt, ezt nyilván nem mondom, hogy 3 éven keresztül folyamatosan kutattam, és folyamatosan írtam, és folyamatosan ebben voltam, de hogy ez egy hosszadalmasabb előkészületet igénylő könyv volt, igen.
2: Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
3: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetbe összefoglalva, nem így képzeltem a legelején, azt hittem, hogy ez egy ilyen kronológiai sorrendben kialakuló lineáris lineárisan szerkesztett könyv lesz, úgyhogy abban biztos voltam, hogy az első az a Vádárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló, kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
2: Azért is jó, hogy nem kronológiai sorrendben olvassuk ezeket a szerelmeket, vagy a szerelmek történetét, mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy a bizonyos történelmi korszakok iránt nem érdeklődik, és lehet, hogy átugraná, de így, hogy azt mondod, hogy örökké együtt, mondjuk, mint fejezet cím, vagy szerelme valóságon túl, múzsák, kegyetlen szerelem, és minden korból húzol bele ezekbe a fejezetekbe odaillő pár, így egyszerűen az embert viszi a lendület. Ez a római kori szerelem volt az első, amit mondtál, hogy ez is indítja a könyvet, és ez volt meg ez a Vádárói szerelem. Tudtad, hogy ez a dobbantó? Ezt most azért is kérdezem, mert ugye ott azt nem lehet tudni, hogy ez valóban egy szerelmes pár, vagy hogy egy áldozat inkább.
3: Bennük biztos voltam, mert már nem tudom, hogy hol valahol szembe jött velem a kép. A Vádárói szerelmesek, hát gyakorlatilag ők egy régészeti lelet. Mantova mellett találták őket nem olyan régen egyébként, szerintem már a 2000-es években találták a sírjukat, és gyakorlatilag egy férfi és egy nő, akik egy közös sírban fekszenek, összeölelkezve. Úgyhogy...
2: És fiatalok, 18 évesek, vagy hogy a leletek alapján?
3: Igen. Úgyhogy nyilván ez nagyon ritka egy ilyen típusú temetkezés. Itália ezen részén, meg úgy általában egész Olaszországban nem is nagyon vannak ilyen típusú sírokra példák, és akkor emiatt nyilván megindult a régészek körében, a történészek körében, aztán meg úgy általában az emberek körében a találgatás, hogy na most akkor miért is alakult ez így, és hát nyilván nagyon romantikus arra gondolni, hogy hát egy közös sírba temették a szerelmeseket, aztán meg kevésbé romantikus abba belegondolni, hogy de miért haltak volna meg ők egyébként együtt, mi lett volna erre szükség. Szóval... Hát igen, nyilván ez inkább ilyen találgatás, meg inkább legenda, meg ez inkább ilyen mese, ez az indítás. Nem tudjuk valójában, hogy mi történt.
2: Azért is fontos ez az indulás, mert azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni. Volt ilyen leleplező szándékod, hogy na tessék, akkor ez így nézett ki. Lehet, hogy a külvilág mást gondolt róluk, de valójában ott volt egy elhagyott feleség, ott voltak a gyerekek, ott volt egy lehetett kapcsolat.
3: Hát azt nem mondanám, hogy a párokról, magukról akartam volna lehúzni, őket akartam volna leplezni, hanem inkább tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
2: A férfit ez általában nem zavarta. Tehát ő akkor egy párhuzamos kapcsolat, vagy több párhuzamos kapcsolat, a feleség meg otthon, és a szerető is kénytelen volt ezt a helyzetet, ezt az áldatlan állapotot eltűrni.
3: Ja, hát persze, hát ez a férfinak marra kényelmes, hogyha egyszer az egyik kapun nyit be a másnak, meg a másikon, és akkor mind a két helyen megtalálja maga az órakozását, éppen persze.
2: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
3: Hát nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki, mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, hát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa, tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
2: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
3: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem.
2: De engem a Modiglianinak a sztória az elképesztő volt. Látjuk a képeit, látjuk a művészetét, és nem gondoljuk, hogy egy nőnek mit kellett elviselni mellette. Mm-hmm.
3: Igen, Olaszországban egyébként ez egy ismert történet, legalábbis számomra ez egy ismert történet volt. Nem tudom, hogy én mennyire számítok, átlagos olasznak lehet, hogy nem, mert nem is vagyok ugye teljesen olasz, csak ugye itt élek nagyon régóta. Meg ugye egy idő után, miután folyamatosan ilyen típusú kutatásokat végeztem, ezért egy idő után már így jöttek velem szembe. Ezek a történetek például, tudom, hogy elmentem egyszer Torinóban egy ilyen városnéző sétára, amit Valentin napon tartottak, és ez volt a témája, hogy a szerelem. És akkor meséltek nekünk, bár én azt a sztorit ismertem, de akkor ismertem meg még jobban a második Viktor Emánuel és a Szép Rozina szerelméről, ők szintén szerepelnek a könyvben. És annyira jól adta elő az idegen vezető ezt a történetet, hogy ők például akkor fogantak meg a fejemben, mint lehetséges fejezet. Úgyhogy egy idő után így jöttek mindenhonnan a párok.
2: Néhány mondatot, azt kérem, hogy mesélj róluk, akár Modiglianiról, akár második Viktor Emánuelről, hogy miért speciális az ő sztoriuk. Ugye múzsának lenni nem könnyű, és van egy múzsák fejezet, tehát a képzőművészek esetében az, hogy van egy gyönyörű nő, akit lefest, de egyébként ő az, aki otthon elviseli a művész minden negatív tulajdonságát.
3: Általában úgy szokott lenni a festőművészek élete és a karrierje, hogy amíg életben vannak, nem feltétlenül vásárolják az ő művüket, és majd, amikor már ugye többet nem alkothatnak, akkor egyszerűen csak berobbannak, és ilyen aranyáron mérik a festményeket. Modiglianinak pontosan így alakult a festő karrierje. Ő Olaszországból elköltözött Párizsba, hát ugye a bohém élet, a művészvilág Picasso-val és hasonló kaliberű művészemberekkel járt össze kocsmázni, és Párizsban ismerkedett meg egy francia nővel, aki az élettársa, illetve a gyereke anyja is lett később. Tehát borzasztó, mert szegénységben éltek, folyamatos nélkülözésben, opium és alkohol mámorban, és a nő mindent elviselt. Tehát, hogy neki annyi volt a szerepe, hogy múzsa legyen tényleg, meg hogy modellt álljon a képekhez, holott egyébként ő is egy művész, egy festőművész lett volna, csak aztán feláldozta a saját maga munkásságát, a saját maga karrierjét is a párja karrierje érdekében, és annyira betegesen összetartottak, annyira betegesen egymásra voltak utalva, hogy amikor Modigliani meghalt, akkor utána a nő sem bírta túl sokáig, és terhesen kiugrott egy ablakon. Úgyhogy borzasztó. De maga a történet szempontjából meg nagyon izgalmas, szerintem.
2: És második Viktor Emánuel esetében, ott az uralkodóknál számomra az volt az izgalmas, ugye többet is megmutat, több szerelmet is, hogy hogyan kerül a látóterükbe egy gyönyörű nő.
3: Második Viktor Emánuelnek neki volt feleség, akit kiszemeltek neki, akinek megfelelő pedigréje volt, és házasságban éltek. Második Viktor Emánuel volt az Egyesült Olaszország első királya, tehát egy 1860 1-től, ebben az időszakban járunk, és ő egyébként egy ilyen nagyon joviális teremtés volt, szeretett elvegyülni az alattvalókkal, tehát nem volt egyáltalán ellenérés, akkor egyszer Torino, Torino volt Olaszország fővárosa akkor, apropó, tehát hogy ezt még így hozzátenném.
4: Te ott élsz
3: most. Igen, nem? Igen, igen. És itt Torino környékén sétált az egyik vadászkastinál, és akkor megragadta a tekintetét ez a fiatal lány, akit a torinóiak Bella Rosinnak, azaz Szép Rosinának ismernek, és azóta is így maradt benne a torinói köztudatban. Óriási volt a szerelem közöttük, és hát egy vadházasságban éltek, mert hogy ott volt ugye a feleség, a hivatalos feleség, a gyerekek, a trónörökösök, de hát a Rosinával is sikerült neki összebútoroznia, és ő is szült neki gyerekeket. Aztán, amikor meghalt a felesége, akkor morganikus házasságot kötöttek erre ez a hivatalos kifejezés, ami azt jelenti, hogy ő elismerte ugye feleségeként az addig szeretőként működő Rosinát, de ez a morganikus házasság azzal jár, hogy nem lehet, a gyerekeik nem lehetnek trónörökösök. Igazából ez volt a lényeg, hogy ne kerüljön a házasságon kívül született gyerekek fejére majd később a korona. És a történetnek a vége, mert jó, majd mindenki elolvassa, hogyha van kedve a sztorit, a történetnek a vége az, hogy II. Viktor Emánuelt a római Pantheonban temették el, mint Olaszország első királyát. Viszont Rosinának nem jutott ott hely, hát mert ő mégiscsak egy ilyen kis félhivatalos feleség volt. Viszont a torinóiak őt annyira szerették, hogy amikor meghalt, akkor itt Torinóban építettek neki egy mauzóleumot, ami a római Pantheonra hajaz, hasonló, nyilván nem akkora, kisebb, és őt ott temették el. Tehát ugye a Pantheonhoz nagyon hasonló mauzóleumban nyugszik, sajnos nem együtt a párjával.
2: Gyovai Helénnel beszélgetünk új könyvéről, melynek címe Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok.
1: Olá Andrea Könyvben utazom című műsorának második részével egy rövid szünetet követően folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Olá Andrea könyvajánlóját, amiben a viharosan szenvedélyes, híres olasz szerelmesek mindennapjaiba pillanthatunk, hitelesen, történelmi elbeszélések alapján.
2: Vendégem pedig Gyovai Helén, aki arról írt könyvet, hogy hogyan válhatott az olasz férfiakból a tipikus forróvérű szerető figurája, hogyan szeretnek az olaszok, mi az oka annak, hogy az olasz szerelmek gyakran olyanok, mintha egy-egy romantikus filmdráma forgatókönyve szolgáltatná hozzájuk az alapot. Az olasz művészet, a politika, a történelem és a szórakoztatóipar legendás párjainak történeteit elmesélve, Helén megmutatja az olvasóknak, hogy az itáliai szerelmesek valóban kiérdemlik ezt a globális hírnevet, amit évezredek során kivívtak maguknak. Folytatom most a beszélgetést.
3: Könyvben utazom.
4: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
5: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
4: Ja, igen, igen.
5: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá a történetre. Elmentem egy itteni film esztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani,

0: szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett, a vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg úgy az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
1: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
0: Levelek
1: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
0: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabig, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és így, hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam, tényleg nem megható volt.
1: Hát sok megható történet van a könyvedben, és ráadásul annyi művészeti ágba belepillantunk itt, mert hogy figyelsz arra, hogy megmutatod az ő életkörülményeiket, akár egy adott szakmának a megbecsültségét, tehát amikor egy énekesről, egy operaénekesről írsz, nőről, aki megpróbál helytállni, mert ő a család fenntartó, ugye, és úgy lesz szerelme a művésznek, szóval, hogy ezek is nagyon érdekesek, hogy adott korszakról is sokat megtudunk, ebben sok munkád lehetett.
0: Operaénekesnek itt mondasz, azt gondolom a Verdinek.
1: Így van.
0: A Verdinek a szerelme, igen, nagyon sok kutató munka volt benne meg. De egy idő után ez már tulajdonképpen nem is kutató munka volt, mert például amikor a Verdi is fejezetet írtam, ahhoz én nem tudom, hogy te emlékszel-e arra, valamikor a 80-as években ment még a magyar televízión is egy ilyen Verdi sorozat, körülbelül 6 része volt.
1: Tényleg.
0: És rátaláltam a YouTube-on, és akkor így, de jó! Na, ő például onnan jött. Abszolút nem volt az egy normális, vagy nem volt egy megszokott helyzet, tehát hogy ők úgy kerültek össze, hogy a nő volt sztár már, és Verdi volt akkor még a feltörekvő kis zeneszerző, úgyhogy az eleve egy ilyen furcsa szituáció volt. Az meg kiderül a könyvből, hogy egyébként örülnek voltak gyermekei, akiket el kellett neki tartani, és emiatt anyagilag is felelősséget kellett vállalni egy csomó minden iránt, és Verdi imádta, Verdi nagyon szerette, Verdi elfogadta, és arra kérte a számára fontos embereket is, hogy fogadják el a nőt. Tehát neki gyereke, mástól voltak gyerekei, nem tőle, de azért eléggé rossz szemmel nézett rá a korabeli Olaszország. Nem volt ez annyira elfogadott.
1: Nagyon izgalmas például Garibaldi szerelmének az alakja is. Kérdés, hogy mi mozgatta ezt a nőt, a féltékenység vagy a saját temperamentumot?
0: Igen, mert Garibaldiról pedig azt kell tudni, hogy neki egy brazil felesége volt. Miután Olaszországban itt már mindent felforgatott, és lángba borította a félszigetet, majd egyesítette az országot, ő elment Dél-Amerikába, és akkor ott is egy kicsit úgy döntött, hogy akkor részt vesz a mindenféle függetlenségi harcokban, és akkor ennek során ismerte meg a feleségét, aki egy ilyen nagyon vad, nagyon szenvedélyes nő volt. Hát azt tudjuk róla, hogy nem tudom, szőrén ülte meg a lovat, imádott lovakolni, nem okozott neki gondot az sem, hogy mesztelenül fürdőzzön, tehát ugye megint 1800-as évek végéről beszélünk, tehát abszolút nem ennyien elfogadott és bevett szokásról van. Szóval, és akit aztán végül hazahozott Olaszországba, és ott is ilyen nagyon kalandos életük volt, nem feltétlenül happy enddel.
1: Ugye említetted Eros Ramazzottit, és nekem Például az Albano Romina Power történet egyáltalán nem volt meg. Tehát, hogy őket ismerjük, meg énekeljük, de hogy ez egy ilyen tragikus történet, az nem volt meg.
0: Az nekem is sokáig hiányzott, tehát én tudtam, hogy Albano és Romina Power, és Felicita, és minden ilyen szarrémói dalfesztivál típusú bulvár információval rendelkeztem, és már Olaszországba költöztem, amikor én megtudtam, hogy nekik volt egy lányuk, aki eltűnt, és a mai napig eltűntként kezelik, eltűnt, nem tudom, 20-30 év, és egyszer nyoma veszett. És nyilván ez egy olyan nyomot hagy a kapcsolaton, amit aztán hát vagy kibírsz, vagy nem, nem bírt ki. Természetesen az ő kapcsolatok, mert nagyon másképp visszanyúltak a lány eltűnéséhez. Az egyik ugye próbálta volna már lezárni ezt valahogy ezt a történetet, a másikok pedig nem hajlandó a mai napig ezt elfogadni. De egyébként továbbra is nagy tisztelettel beszélnek egymásról, sőt, vannak olyan alkalmak, amikor még együtt is énekelnek. Olyan szerelmek is vannak benne, amik legendások lettek, aztán abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán létezett a szerelem tárgya.
1: Az jutott eszembe akár Petrarca és a szerelme, vagy Dante és Beatrice kapcsán, hogy a szenvedő férfi, a szerelmélt élő férfi, a produktív szerelem, amikor gyönyörű művek születnek a szerelem nyomán, annak alapfeltétele az, hogy tulajdonképpen ne találkozzanak, ne legyen mögötte otthoni cívódás.
0: Hogyha jobban belegondolsz, ez mondjuk éppen nem csak Dantére, meg Petrarca, de szerintem egy csomó magyar költőre is igaz, hogy azok a legszebb versek, amik olyan szerelemmel kapcsolatban születnek, ami beteljesületlen, vagy valami lehetetlen. Úgyhogy igen, úgy látszik, hogy arról az emberek már kevésbé írnak verseket, vagy kevésbé, nem tudom, alkotnak festményeket, amikor úgy minden rendben van és klappol.
1: Akkor most mutatok egy kis részletet a könyvből, a Szerelem a valóságon túl című fejezetből. Dante 9 éves korában pillantotta meg először a vele egy idős Beatrice-t egy templomban, és az első és második találkozásuk között is 9 év telt el. Eközben Dante családja és egy másik firenzei família, a Donati család megegyezett egymással, hogy utódaik, Dante és Gemma házasságot kötnek valamikor 1283 és 1285 között. Dante a paktumnak és a papírformának megfelelően elvett egy húsvérnőt, akitől gyerekei is születtek. Házasság ide vagy oda, Dante nem feledkezett meg Beatrice-ről. 1283-ban újra találkoztak, és megtörtént a középkor egyik legnagyobb fordulata. Beatrice köszönt Dante-nak. Ennyi. Ez a nagy esemény, és még ebből is dráma születik. Állítólag Beatrice tartott attól, hogy Dante majd verseket ír róla, ami foltot ejthet a reputációján, hiszen ekkor ő már férjes asszony volt. Azt nem tudni, hogy mindez csak Dante fejében létezett, vagy Beatrice adta tudtára. Dante minden esetre elterelő hadműveletre vállalkozott, más nőknek kezdett el udvarolni. Ez sem bizonyult jó ötletnek, mert emiatt meg Beatrice sértődött vérig, és megvonta tőle a köszönést. Művész legyen a talpán, aki ki tud igazodni a női lélek rejtelmeiben. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hol van eközben Dante felesége. Úgy tűnik, hogy sehol. Dante reményvesztetten szenvedett, emésztette a szerelem, közben pedig írt. Hosszú évek teltek el ezzel, a melankolikus állapotban, aztán 1289-ben meghalt Beatrice apja, a korabeli szokásoknak megfelelően a család nőtagjai összegyűltek otthon egy szobában, hogy sírassák a halottat és imádkozzanak a koporsó körül, a férfiaknak pedig házon kívül kellett maradniuk. Dante a közelben ólálkodott, reménykedve abban, hogy Beatrice kinéz majd az utcára. Fülelt, és azt hallotta a virasztáson sertepert élő dámáktól, hogy Beatrice teljesen összetört. Dante nem bírta elviselni szerelme fájdalmát, ő maga is sírva fakadt, folytogatta az együttérzés. Ekkor azonban még csak nem is látták egymást. Ezekben a talán nem is létező, de semmiképpen sem túl testközeli pillanatokban merült ki Dante és Beatrice valódi kapcsolata. Minden egyéb csak a papírra vetett tolvonásokban teljesedett ki. Neked melyik volt a legkedvesebb fejezeted? Szóval, hogy kik azok, akik úgy nagyon megmaradtak?
0: A kegyetlen szerelmek, sajnálom. Tehát, hogy itt nem lesz feloldozás, meg nem lesz rózsaszín felhő, meg nem lesz semmi ilyesmi. Tehát nekem nagyon kedves történet, akkor is, ha egyáltalán nem kedves történet, és nagyon nehéz normális jelzőt találni most erre az esetek. A Puccini-féle történet, amit már beszéltünk, hogy a féltékeny feleség öngyilkosságba hajszolja a teljesen ártatlan szobalányt. Nekem nagyon érdekes volt Pirandello történet. Pirandello ugye egy Nobel-díjas olasz író, nagyon elismert, nagyon szeretik az olaszok, de szerintem az olaszok közül is nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy neki egy őrült volt a felesége. És ő ameddig lehetett, igen, ott volt a felesége mellett, és próbált vele egyháztartásban élni, és csak a legvégső pillanatokban döntött úgy, hogy akkor jobb lesz, hogyha valaki más vigyáz a feleségére, mert már mindenkire veszélyes. Úgyhogy az nekem egy nagyon-nagyon meghatározó történet volt.
1: Pedig amikor elvette, akkor még semmi nem tűnt föl, ugye?
0: Hogy a feleség egy nagyon jó módú családból származott, Szicíliában, mindeket egy szicíliaiak voltak, és aztán történt egy, bányáik voltak. És a bányákban történt egy tragikus baleset, ami miatt gyakorlatilag nekik megszűnt az összes jövedelem forrásuk, és ezt nem tudta feldolgozni a nő, ebbe bolondult bele.
1: És aztán végül is ilyen ön és közveszélyes lett. Tehát hogy az, ahogyan írsz erről, hogy ennek milyen következménye volt.
0: Nyilván Pirandello nem akarta, hogy ezt kitudódjon, bár megengedhette volna magának az írói honoráriumából, de például nem tartott emiatt bejárónőt, takarítónőt, semmit, nehogy valaki megtudja, hogy otthon ugye ott a beteg felesége, ő látta el a gyerekeket, ő nevelte föl, csak egy idő után az azt, hogy már a gyerekekre is veszélyes lett, úgyhogy egyszerűen dönteni kellett arról, hogy akkor most itt mi vagy ki a fontosabb.
1: Melyik az a történet, vagy ki az a személyiség, aki tényleg megtestesíti ezt a latin szerelmes típust? Mert ugye olasz férfiak vannak itt, uralkodóktól, politikusokon át, művészekig, Casanova is itt van, ki ne hagyjuk, ugye?
0: Ugye? Megtestesíti egészen.
1: Igen, ugye ő is szerelembe esett végül, de hogy nem is tudom, kinél írtad, hogy szenvedéllyel szereted, de azt hiszem, hogy azt írtad, hogy ez a lusta. Volt egy ilyen jelző, igen. És akkor így gondolkodtam, hogy ez olasz férfiakra jellemző.
0: Az enyémtől távol áll természetesen, de egyébként az nem áll tőlük távol, hogy ők úgy szívesen veszik, hogy mondjuk kiszolgálja őket. Az asszony. Olaszországban pár évtizeddel ezelőtt még teljesen ilyen patriarchális társadalomban éltek. Most már jönnek ki belőle, de azért még abban sem vagyok biztos, hogy nagyon dél-Olaszországban nem ez a család, a pater familias, aki úgy minden értelemben pater familias, a család ura és parancsolója, szerintem azért ilyen kis patriarchális, hogy is mondjam ezt, bukéja még van néhány ilyen Olaszországnak.
1: Mastroianni volt, Mastroianni kapcsán írtad ezt.
0: De egyébként Mastroianni az ő egy jó példa, mert szerintem ő egy eleve egy ilyen nagyon sármos, nagyon jó képű olasz pasi volt, tehát aminek úgy elképzeljük az olasz szeretőket. Nagyon vonzó, ahogy lóg a cigaretta a szájából, és a Dolce Vitában ott a Trevigut környékén flangál, és hiába, és neki is ott is házasság, válás, szerető, nagy szerelem, közös gyerek, Catherine Deneuve, ugye a másik fér, és ott volt az, hogy ő megtartotta a kapcsolatok alapján végezt a nagyon laza, nagyon olaszos, ha ott van vagyunk, akkor szívesen fekszek a kanapén, és nem csinálok semmit, amivel Catherine Deneuve nem nagyon tudott kibékülni, és úgy egyébként sem vetette meg a nőket, és azért volt elég sok. Ő egy ilyen tipikus olasz szerető szerintem. Mert ugye is tudom képzelni, hogy megér egy-két ajtócsapkodást egyébként. Jó, pasi.
1: Következzen most egy rövid részlet erről a szerelemről is. Ők próbálták kapcsolatukat teljes titokban tartani, ám rövid időn belül a bulvárlapok kedvencei lettek, fotózták őket a forgatásokon, a vörös szőnyegen, vagy éppen akkor, amikor intimitást kerestek a nagyvárosok forgatagán kívül. A kapcsolatuk elején Marcello minden áldott nap küldetett 22 darab vörös rózsát Catherine-nek, bármerre is forgatott éppen a világban. Flora, az olasz feleség sokáig szemet hunyt Mastroianni nőügyei felett, de azért nála is volt egy határ. Egy vázát készült széttörni Marcello fején, amikor megtudta, hogy Deneuve gyereket vár. Csak amiatt kegyelmezett meg a férjének, mert megtudta, hogy a baba lány. A fiút nem tudta volna elviselni. A kislány megszületett, és a Chiara, vagyis a világos nevet kapta. Születése napján Marcello mindenkit pezsgővel kínált, akivel csak találkozott, végtelenül boldog volt. Marcello és Catherine szinte mindenben különböztek egymástól. Mastroianni lusta volt, körbelengte az a bizonyos római levegő, amit mindenki ismer, akinek akadt már dolga az olasz főváros szülötteivel. Kicsit romlott, kicsit vulgáris, mindenképpen ellenállhatatlan, olyan erotikus kisugárzással megspékelve, hogy esélye sem volt elmenekülni a szexszimbólum skatujából. Dönöv társasági ember, mondén, már a szülei is színészek voltak, így kiskorától otthonosan mozgott a filmek világában, szerette a társasági életet. Mastroianni viszont inkább henyélt a kanapén a puccos gála vacsorák helyett. Dönöv katonás jelleme is zavarta, úgy nyilatkozott, hogy már attól nyugtalan lett, hogy meghallotta Catherine-t a lakásban járkálni. Szerinte Dönöv nem is járt, szabályszerűen masírozott, mint egy katonatiszt. 4 év együttlét után Catherine szakított Mastroiannival, megelégelte a Pán Péter szindrómát, azt, hogy Marcello nem tudott felelősséget vállalni, és határozott végleges döntéseket hozni. Ezek közül a legsúlyosabb, hogy a színész soha nem vetett véget a Flora Carabellával kötött házasságának, még akkor sem, amikor Olaszországban a jogszabályok végre engedélyezték ezt. Aki ismeri a könyveidet, és mindet olvasta, az végigkövetheti, hogy te hogyan szerettél bele Olaszországba. És úgy tűnik, hogy ez nem nagyon változik. Én ugye látom az Instagram posztjaidat, csoda dolgokról mesélsz, tanítasz olaszul, minden, ami olasz, ott van a te életedben. Mi ez a megtartó erő?
0: Sokszor el kell már magamnak is azon gondolkodnom, hogy most akkor ki vagyok én. 16 éve élek itt, és nagyon sok minden már természetes, nagyon sok mindenhez hozzászoktam, nagyon sok mindent már nem is magyar szemmel nézek, hanem inkább az olaszok szemével, és sok minden már fel sem tűnik. Tehát azért néha már nekem is fókuszálnom kell, hogy nézd már, ez érdekes, mert ez egy magyarnak érdekes lehet. Eleve az a szerencsés helyzet, hogy Olaszországban annyira körülvesz a szépség, tényleg mindenhol, hogy sokszor fel sem tűnik, és mondjuk jönnek magyar vendégek, és együtt sétálunk, vagy együtt elmegyünk valahova, akkor van, amikor ők hívják fel a figyelmet arra, hogy de nézd már, hogy az is milyen jó, meg ez is milyen jó, mert te úgy nagyon bele tudsz kényelmesedni abban, hogy érsz egy csodálatosan szép országban, mindenhol körülvesznek a reneszánsz, a barokk, meg a akármilyen liberti, szecessziós épületek, és aztán így egy idő után ilyen szépségvak leszel, vagy nem is tudom. Igen, tehát, hogy így nem tűnik föl. De egyébként Olaszországban pont emiatt is eléggé könnyű beleszeretni, meg elég könnyű fenntartani ezt a szerelmet, mert azért mindig tud valami újat mutatni. A férfiakkal ellentétben.
1: Azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk ebben az órában. A könyv az 1001 könyvkiadó gondozásában jelent meg.
2: Olá Andrea beszélgetését hallották. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, további szép hétvégét kívánok. Somodi Evelint hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált országokban. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahouse. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a Bánki turbina járókereke, valamint egy jelesmérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A szél nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron közelében élénkülhet meg. A hőmérséklet napközben 23 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a kategóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a több eszem, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van vele Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai hírekben azzal foglalkozunk, hogy túlságosan nagy a kereslet a Galaxy Z Fold 8 széthajtható okostelefonra, egész egyszerűen a Samsung nem tud lépést tartani a megrendelésekkel, olyannyira nem, hogy már a hardware beszállítás is akadozik. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy vannak olyan piacok, ahol a Huawei okostelefon platformja bizony bőséggel megveri az iOS-t. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy hogyan sikerült egy potom 18 milliárd dolláros megállapodást kötni a hatóságokkal a Metának azért, hogy ne büntessék meg a valószínűleg többre. A műsor közepén megnézzük az egyik valaha nálunk járt legjobb fotós, kamerás telefon kis testvérét, ami a Vivo X300 FE, míg a műsor legvégén 3 Skullcandy Bluetooth fülhallgatót fogunk közelebbről megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Az az igazság, hogy a nagyon furcsa formájú vagy méretarányú telefonok iránt a BlackBerry Passport hozta meg a rajongásomat. Nagyon-nagyon szerettem azt a telefont, a négyzet alakú kijelzőjével, a teljes értékű QWERTY billentyűzetével, és azután jöttek a kihajtható telefonok, itt most ugye a képernyő arányok és a telefon méretek lettek furcsák, de valahogy még mindig nem tudtam megbékélni a kihajtható telefonoknál azzal, hogy kinyitva nagyjából egy négyzet alakú képernyőt kapom, mint a Passporton, mert ami ott vicces volt, az a valóságban azt eredményezi, hogy olvasni, böngészni, egy csomó mindent jó rajta, de amit igazán lehetne csinálni tablet helyett, hiszen az az állítása a gyártóknak, hogy tablet helyett akarják és sózzák is ránk ezeket a kihajtható telefonokat, azért a tartalomfogyasztás, tehát a mozgókép tartalomfogyasztás az nem olyan jó egy négyzet alakú képernyőn, hiszen a 16.9-es urambocsá, 21.9-es filmek, azok meglehetősen hülyén néznek ki ezeken a képernyőkön, ehhez még mindig a 16.9-es tabletek jobban értenek. Éppen ezért örültem, amikor tavaly évelején a Huawei bemutatta a Pura X-et, ami összecsukva egy ilyen nagyon furcsa BlackBerry Passport, bár annál kisebb méretű telefon volt, kinyitva pedig egy majdnem 16.9-es képarányú, de például videónézésre sokkal inkább alkalmas, szétnyitható telefon volt, azzal az apró bibivel, hogy Európában, de legalábbis Magyarországon nem lehetett hivatalosan kapni. Elég népszerű Kínában, de valahogy így a világon nyilvánvaló okokból nem terjedt el. Erre fölidérő bejelentette a Samsung, hogy neki is van egy hasonló, összecsukva nagyon fura kis tömzsi BlackBerry Passport-szerű és méretű készüléke, ami kinyitva valóban egy sokkal inkább tablet érzetet keltő készüléket ad, meg is néztük, meg is fogdostuk, hát a minőségre nem lehet panasz, azért ez egy Samsung csúcsmobil, és tényleg ez az az irány, amire azt mondtam a Petinek, amikor ott fogdostuk, hogy na ezt tetszik, ezt el tudnám képzelni, ez valóban ki tudna váltani egy kisebb tabletet, mondjuk valami iPad mini-szerűséget, és hát nem csak nekem tetszett, meg a Petinek, hanem, mint kiderült, a Z Fold 8-ra óriási a kereset a világban. Most már ott tartunk, hogy talán túl nagy is a kereslet.
2: A Samsung igazából picit úgy járt ezzel a Z Fold 8-as készülékkel, mint az Apple a MacBook Neo-val, ami ugye egy nagyon csúnyán fogalmazva olcsósított MacBook volt, illetve még mindig az, viszont egy ilyen gyártástechnológiai hibából, melléktermékből származó chip készletet pakoltak bele, és hát ugye maga az úgymond selejt száma azért véges, hogyha már egy legyártott sorozatról van szó, ebben az esetben a chip készletről, és most per pillanat ott tart a gyártó, mármint az Apple is, hogy meg kell fontolnia, hogy magasabb áron rendel be chipeket a készülékbe, és ezzel együtt emeli az árát a Neo-nak, vagy pedig igazából megállítja, megszünteti ezt a szériát, és egy ilyen limitált időszakban lehetett csak kapni a legolcsóbb MacBookot. Az iPhone 8 nyilván nem a legolcsóbb és belépő szintű modell, viszont az idei évben egy igazi meglepetés volt, mármint nyilván előre már lehetett a pletykákat tudni, de alapvetően a meglepetésnek számít a hajlítható kijelzős technológiájú készülékek között ez a tényleg útlevél forma világ, amit ez a telefon képvisel, és ezzel a sokkal inkább hagyományos képernyőhöz igazodó formákkal, arányokkal dolgozó telefon, és úgy tűnik, hogy egyébként nem csak, hogy akkora siker lett, hogy sokan keresik ezt a készüléket, és mellékesen egyébként több másik gyártó bejelentett már nem hajlíthatóban is hasonló formátumú telefont, de hogy magának a Samsungnak egészen konkrétan át kell csoportosítani állítólagosan a különféle beszállító láncoktól berendelt alkatrészeket, mert hogy a gyártás kapacitás nem bírja kiszolgálni az Z Fold 8 igényeket, egész konkrétan a képernyő vezérlőknél lépett fel először egy ilyen probléma, és hát ugye bár nyilván a Samsung is tervező gyárt rengeteg alkatrészt ehhez az eszközhöz, de azért vannak olyan modulok, amiket külső partnerekhez adott ki gyártásra, például az UMC az egyik ilyen cég, aki gyártja ezt a vezérlő csipet, ezt a képernyő vezérlő csipet, és úgy tűnik, hogy a több hónapos gyártási átfutási idők miatt a Samsung kénytelen a 2026-os okostelefon kínálatához félretett alkatrészekből átcsoportosítani a Fold 8 gyártásához, mert hogy ennyire népszerűvé vált ez a modell, annak ellenére, hogy nyilván egy hagyományosabb, eddig megszokott Fold 8 Ultra modell is megjelent ezzel a készülékkel. De ha már népszerűségről beszélgetünk és androidos okostelefonokról, akkor mindenképpen érdemes egy picit beszélnünk arról, hogy hogyan is áll most a mobil operációs rendszerek népszerűsége, mert egy egészen pici meglepetés azért van ezen a téren.
1: Továbbra is az Android a legnépszerűbb. nem ez a meglepetés, mert hogy ezt tudtuk, ráadásul világszinten a Counterpoint Research szerint legalábbis 75%-kal vezet, tehát 75%-a a bolygó népességének, akik okos telefont használnak, azok 75%-a androidos telefont használ, ugye benne van az egészen no-name gyártóktól a legnagyobbakig mindenki, és ez ráadásul növekedés az előző negyedévhez képest, hogy 73%-ról ugrottunk föl, míg a második helyen természetesen az Apple-féle iOS áll a maga 20%-ával, azért itt óriási a kettő között a különbség, és nagyon nagy az a lépcső, míg a dobogó harmadik fokát a Huawei a saját fejlesztésű Harmony OS megoldásával bitorolta el, stabil 5%, itt nem voltak nagy fluktuációk, tehát így alakul a bolygó lakosságának okos telefon platform használata, 75% Android, 20% iOS és 5% Harmony OS a Huawei saját rendszere. Ugye azért kellett a Huawei-nek saját rendszert írnia, mert hogy egész egyszerűen nagyon sok mindent nem használhat a Google-féle megoldásokból, ugye az Amerikai Egyesült Államok beli kitiltás miatt, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor már írnak egy nyilvánvalóan Android alapú, de saját operációs rendszert. Ellenben, hogyha átlátogatunk Ázsiába, azon belül is Kínába, ott viszont nagyon meglepő az az eredmény, amit a Harmony OS elért, ugyanis 58%-ban az Android vezet, de itt ugye azért jóval-jóval kevesebb a zöld robotos telefonok aránya, viszont a Harmony OS 24%-os részesedéssel van a piacon, és az Apple iOS csak 18, vagyis Kínában egész egyszerűen több ember használ Harmony OS alapú Huawei telefonokat, mint ahány Apple készülék van. Ugye erről mi is beszéltünk nagyon sokszor, hogy azért a kínai piac az Apple-nek nagyon-nagyon fontos lenne, és próbál is kedvezni a kínai piacnak, és próbál is jelen lenni a kínai piacon, mert egész egyszerűen a hazai márkát, a Huawei-t nagyon nehéz megverni, olyannyira, hogy most már jóval több ember használ Harmony OS-t, mint ahányan iPhone. Nyilván ez a jövőben változhat, de jól mutatja, hogy alapvetően ez a rendszer működik, és alapvetően Kínában nagyon-nagyon szeretik az emberek a Huawei telefonokat, és ha már nagy cégek, és ha már arról beszélünk, hogy mi a meglepő és mi nem, annyira nem meglepő, hogy a Facebookot ismét sikerült megbüntetni. Pontosabban ez esetben nem büntetésről van szó, hanem egy megállapodásról. 18 milliárd dolláros összegben állapodtak meg végül is a Meta, abban a perben, amiben azzal vádolták meg őket, az Amerikai Egyesült Államokban zajlott az a per, hogy szándékosan úgy fejlesztették a platformok algoritmusait, a Facebook és az Instagram algoritmusait, hogy arra az emberek és legfőképpen a tinédzserek rászokjanak. Hát most bizony bőséggel perkálnia kell a Metának.
2: Igazából ebből a történetből az a legérdekesebb, már rögtön a legelején, hogy ez egy peren kívüli megállapodás, aminek eredményeképpen a Meta vállalta ezt a 18 milliárdos összeg kifizetését, és ugye itt részben arról van szó valóban, hogy ugye az addiktív algoritmus rendszert kidolgozva függővé tette a főként a fiatalokat a Meta, legalábbis a vádlat szerint, illetve mindezek mellett ugyanígy ezen 18 éven aluli felhasználóknak egyszerűen kihasználta, és mindenféle módokon hát kicsit abuzálta a személyes adatait, úgyhogy erről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat, illetve a felhasználók jogi képviselőit, mert hogy ugye azért ez volt az igazán fontos történet az egészben, hogy itt bizony egy jogi útot terelték a szülők, illetve a szülők által megbízott különféle ügyvédi irodák, és egyébként politikai nyomás is érte ezt az egész ügyet, mindkét oldalról, mindkét párt azon volt, hogy minél hamarabb terítsék ki a vizsgálatok, hogy valójában mi történt. Itt is mennyire volt addiktív az, amit eddig a Meta csinált a saját platformén, főleg ugye a tínédzserek számára. Ezt mind most elkerült a Meta azzal, hogy inkább kifizette a büntetés összegét, amiben megállapodtak. Persze továbbra is azt mondják, hogy ők abszolút nem vétettek semmiben sem az elmondottak közül, viszont mindent meg is tesznek egyúttal azért, hogy a jövőben ne lehessen a gyanúja sem annak, hogy addiktív platformot üzemeltetnek. A 18 milliárdnak az egyik része egyébként kártérítésként fog majd így megérkezni az érintett felpereseknek. A másik részét viszont olyan non-profit szervezetek számára fogják majd adni, amelyek adatvédelmi és digitális jogvédelmet képviselnek, és kifejezetten olyan kutatási projektekhez, olyan szervezetekhez jut majd ennek az összegnek egy jelentős része, amelyek a fogyasztóvédelemre, az online biztonságra és a digitális magánéletvédelmére fordítanak nagy hangsúlyt. Mindezek mellé persze ugye a Meta azért rengeteg ígéretet is tett azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogja majd csökkenteni a függőség lehetőségét a fiatalok számára. Egyrésztről rögtön beépül egy olyan korlátozás a rendszerbe, ami a 18 éven aluliaknak mindösszesen napi 2 órában limitálja a Facebook és Instagram felhasználást, tehát be lehet majd állítani egy ilyen opciót azoknak, akik nem érték el a nagykorúságot. Sőt, mindezeken felül az éjszakai órákat külön korlátozzák, tehát éjfél és reggel 6 között a fiatalok nem fogják tudni használni ezeket a platformokat, illetve elrejtik a reakció gomboknak az eredményeit, tehát más profilok nem fogják azt látni, hogy ki hány lájkot kapott egy-egy képre, szóval minden olyan apró dolgot, ami kifejezetten arra sarkalja a tiniket, hogy minél többet nézzék a saját profiljukon kitett tartalmakra való reakciókat, illetve másokat is kövessenek, illetve ilyen fórumon aktívan figyeljenek, ezeket mind megpróbálja lecsökkenteni a Meta, és nyilván meglátjuk majd, hogy mennyire válnak be ezek a megoldások, illetve hogy mennyire fogja tudni a Meta meggátolni, hogy a fiatalok továbbra is aktív függőséggel álljanak a közösségi platformokhoz. De ha már Metáról és kétes gyakorlatokról beszélgetünk, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy milyen új módosítás éri a Meta okos szemüvegeit, mert hogy ez viszont úgy tűnik, hogy pozitívabb irányt vesz a jövőben.
1: És kénytelen pozitívabb irányt venni, mert egész egyszerűen akkor a botrány a Meta szemüvege, a Meta és a Ray-Ban közös szemüvege körül, hogy muszáj voltak lépést tenni ez ügyben, hogy arról van szó, hogy ez a szemüveg képes egy beépített videokamerával felvételeket készíteni, fotót, videót, hangot egyaránt, és erre, mármint arra, hogy felvétel készül éppen, egy pici fehér redecske hívja föl a figyelmet, amit nyilvánvalóan a nem túl jó szándékú emberek letakartak, vagy akár csak hardware sem meghekkeltek, sőt már szoftveres megoldások is voltak, pontosan azért, hogy titokban készíthessenek felvételeket, ugye ez egyrészt visszaélés a személyiségi jogokkal, méghozzá durva visszaélés, másrészt pedig utána felkerültek azok a videók olyan dolgokról, amiknek nem kellene szerepelniük semmilyen platformon, és a természetesen büntetés minden vizsgálja az Európai Unió és az Egyesült Államokban is jócskán-jócskán kapott hideget ezügyben a Meta, és most úgy néz ki, hogy olyan lépést tett, amire igazából a legelejétől kellett volna, hogy így működjön a Meta Ray-Ban szemüveg, ugyanis úgy működik technikailag, hogy mikor megnyomjuk a felvétel gombot magán a szemüvegen, akkor a szemüveg ellenőrzi, hogy le van-e takarva a LED, és elkezdte a felvételt, és utána villogott. Éppen ezért lehetett azt megcsinálni, hogy például egész egyszerűen valaki bekapcsolta a felvételt, gyorsan egy pici fekete ragasztóval letakarta ezt a LED-et, és onnantól folytatódott a felvétel, mert többet nem elemezte, és nem kérdezte meg, és nem nézte meg a szemüveg, hogy jaj, hát a LED látszik-e, jelzem én a külvilágnak okos szemüveg, hogy éppen felveszek, és egész egyszerűen egy szoftver frissítése, ami most folyamatosan megérkezik az összes Meta szemüvegre, mostantól felvétel közben többször ellenőrzi majd ezt a megoldást, tehát sem letakarással, sem szoftveres hackkel elméletben nem lehet majd eltakarni a ledet, így aki ismeri ezt a szemüveget, és aki tudja, hogy mi az a fehér pötty, ugye ez a legnagyobb baj, hogy ez nem vagyunk hozzászokva, hogy egy szemüveg képes hangot, videót felvenni, az tudja, hogy most felvétel készül róla, ugye itt az is probléma, hogy a Metának azt is meg kell oldania, hogy mondjuk egy belógó hajtincs, vagy egy kéz, ami megtörli a homlokot, ne indukálja a felvétel leállását, mert hogy ez a másik funkció, amint azt érzékeli a szemüveg, hogy nem látható a fehér pötty, a fehér led, akkor leáll a felvétel. Ez mindenképpen egy olyan dolog, ami jó dolog, de én őszintén azt gondolom, hogy ezt a szemüveget pontosan ezzel a minimum védelemmel kellett volna piacra dobni már a legelejétől fogva, de most úgy néz ki, hogy mivel a világ ellene fordult elég durván a Meta Ray-Ban szemüvegeknek, a Facebook tulajdonló cég megtette azt a lépést, amit már a legelején meg kellett volna.

0: mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat mysbusinessday.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: TESTPOD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna szerintem

0: volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tan szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni a latban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
1: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriák belül is, bármelyik árkategóriát nézem, is egy kompakt telefonnak számít. A 6,35 szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesimuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35 szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1-120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a képfrissítési sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz- és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapakészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szerze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
0: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méretű telepet belerakni, az mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fegyverténye az X300 FE-nek, ami azt jelenti, hogy normál használat mellett, semmilyen moderált, visszafogott használat mellett, normál használat mellett egyáltalán nem lehetetlen a két nap. Azért az a 7-8 órás aktív képernyő idő, az egy a mai telefonok között még mindig kiemelkedőnek számít, és ez kizárólag annak köszönheti, hogy igen nagy az a telep, ami benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
1: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagy méretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sokat számít, mert hogy akár nézzük is, de ezek a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesztkészülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik. Ugyanez elmondható egyébként mind felbontásban, mind pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készít, és ez talán a legrosszabb tulajdonsága a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készülékkel. Hát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, melyek mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
0: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini kályhacső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videóknál egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót. Úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak Full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, hogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a legnagyobb hátulütője a telefonnak, hogy sajnos pokoli drágán nyit, tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FL kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de most még sok versenytárs van a piacon, akár házon belül is.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Új márkát köszönhetünk az iFaterben, mármint nem a márka új, mert a Skull Candy azért régi márka, nálunk új, még nem járt a koponyás gyártótól nálunk termék, ezért rögtön háromat hoztunk, és most megpróbálok jól emlékezni a nevekre, a Smoking Buds 360, a Dime 360 és a Push 540, ez a három teljesen más réteget kiszolgáló, mindegyik gördeszkás, extrém sportos, tehát ugye a nevek is, ez a 360-540, ez például a gördeszkában különböző trükköknek a neve, de hogy alapvetően máshogy próbál megszólaltatni zenét, mert hogy a legtöbb hasonlóságot a Smoking Buds 360 és a Dime 360 mutatja, ugyanis mind a kettő a klasszikus agyba bedugós kis buds, tehát ilyen bent marad a fülünkben, nincs szára típusú fülhallgató, természetesen mindegyik Bluetooth, míg a Push 540 az a mostanában egyre népszerűbb open, vagyis nyitott fülhallgatók közé tartozik. Ez is tévés, tehát true wireless, tehát nem kell dróttal összekötni, de mégiscsak össze lehet kötni, erről majd egy picit később. Mindegyikben van valami különleges, és akkor kezdjük rögtön a Dime-mal, ami úgy néz ki, mint egy nagyobbacska rúzs, és úgy is működik, mármint abban a szempontból, hogy egy ilyen furcsa hosszúkás topból kell kihúzni a két kis Bluetooth fülhallgatót, karabinerrel föl lehet fogatni, és én azt hittem, hogy ez egy ilyen könnyen kinyíló, na majd hamar elvesztem a fülhallgatókat típusú dolog, de nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó zármechanizmussal ellátott kis füles. Ehhez képest egy tök egyszerű megoldás a legolcsóbb Smoking Buds 360, ami ugyanilyen kis agybadugós tévés füles, és egy sima ilyen felülkinyitható, mindenhol látunk ilyet típusú kis tokban van. És a legkülönlegesebb kialakítás szempontjából a Push 540, ami egy ilyen nagyobb bacska, elnézést a hasonlatért, a nagymamának a pirula adagolójához hasonlító ilyen lapos tokban van, amiből egy ilyen hosszú madzagló ki, ami nagyon fontos, és ebből lehet kivenni két ilyen kis fülre akasztható kampóval ellátott kis pici fülhallgatót, amiknek a vége mágneses, és hogy ezt a kampót, amivel az egész tokot tudjuk hordani, táskára föl tudjuk rakni, övünkre föl tudjuk rakni, vagy csak a csuklónkra rárakva, ezzel a két open fülest mágnesesen a fülünkre tudjuk tenni, és össze tudjuk kötni a madzaggal, pontosan azért, hogyha mondjuk valami olyan tevékenységet végzünk, gördeszkázás, ha már említettük, akkor ne feltétlenül hagyjuk el a fülünkből, és fölvéve a fülünkre, mert hogy ez open, tehát ez nem megy bele a fülünkbe, éppen ezért mozgékonyabb, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen nem annyira stabil dolog. Alapvetően én nem vagyok nagy rajongója nyitott fülhallgatóknak, a Peti nagyon szereti őket, de ettől függetlenül én még ilyet nem láttam, hogy ilyen kis mágneses megoldással még biztonságosabbá, még mondjuk azt, hogy sportállóbbá tesszük ezeket a fülhallgatókat, de nekem a személyes kedvencem az a Smoking Buds 360.
2: És miért? Mert hogy nyilvánvalóan a három eszköz az három különféle megoldást kínál, és hogy ugye a Push 540 az nagyon-nagyon specifikus, és tényleg egyébként, ha nyitott fülhallgatókat nézünk, azért most elkezdődött az, hogy nagyon divatossá vált a nyitott fülhallgatók. Ez a kialakítás, ez a forma, ha nem is azt mondom, hogy sokaknak, de azért hiányzik egyeseknek. És sportoláshoz ez például egy tök ideális darab. Olyan értelemben is, hogy mivel nyitott, ezért
1: bármilyen környezetben akkor hallod a külvilágot.
2: Tehát hogy ahhoz képest, hogy sikerült valahol egy ilyen jó irányba rakni, hogy egyszerre legyen azért egy nagyon szabad cucc, de mégis biztonságos, abból a szempontból is, hogy nehezebb elhagyni ezzel a kis extra trükkel. És itt van nekünk ugye a rúzstokos verzió, ez a Dime 360, ami megint inkább a sport vonalat úgy közelíti meg, hogy egyfajta ilyen könnyen hordozható darab legyen, mert hogy amióta ez nálunk van, és én azt hittem, hogy ez lesz majd a kedvencem, aztán hangzásban volt a kifogásaim először, és erre mindjárt kitérünk, mert ez egy pontos tényező, mint háromnál, de hogy a kialakítás nekem ennél tetszett a legjobban, pont azért, mert hogy a tok az nagyon menő, hogy rácsiptethető bármire, egy övtáskára, egy igazából egy övbújtatóra, bármire, és hogy baromi stabil tényleg, tehát hogy nem az van, hogy véletlenül szörén kinyílik, nem tűnik úgy egyébként, hogy a mechanika az idővel feladná, és önmagában nézve ez egy tök jó ötlet, hogy bármikor ott van kézzel egy ilyen kis zajszűrős fülhallgató, mert hogy a három közül ez az egyedül, ami aktív zajszűréses, és ez baromi fontos dolog.
1: Tegyük hozzá, ez szól a legjobban.
2: És ez szól a legjobban, bár azt is tegyük hozzá, hogy az alapbeállítás ez szólt a legrosszabbul.
1: Igen, mert játszani kell az EQ-val.
2: Hát, vagy csak simán kikapcsolni azt az előre beállított preszetet, azt a sablont, amivel érkezik. Ha sík, sima, üres kikapcsolt sablonra kapcsoltam, akkor meglepő jó szólt ez a kis cucc. És hát akkor elérkeztünk a legkisebb darabhoz, a legolcsóbb darabhoz, amiben semmi aktív zajszűrés, semmiféle trükk nincsen, viszont azért a pénzért, amit ezért kérnek, meglepően jó szólt.
1: Így van. Ezért a kedvencem a Smoking Buds 360, mert azért az egy esztergomi látképpél, most, hogy egymás után újra betettem a fülembe a Dime 360-nal, már a passzív izolációja is sokkal jobb a Dime 360-nak. Azért az árért, amit a Smoking Budsért elkérnek, azért ez a hang, még úgy is, hogy ez a klasszikus V kialakítás, tehát az a megvan tolva a basszus és a magas, de azzal is lehet játszani, de még úgy is ez egy teljesen jó kis fülhallgató, az a hang, amit a Smoking Buds 360 tud. Ennyi pénzért, arra azt mondom, hogy ebből a háromból egyelőre ennyit láttunk vagy hallottunk a Skullcandyből. Nekem mindenképpen ez a best buy, kialakítás szempontjából pedig nyilvánvalóan a legdrágább, mert abban van a legtöbb ötlet.
2: És nem csak, hogy a legtöbb ötlet is tették, mert az aktív zajszűrés tök jó, lehetne még finomítani, mert igazából egy ilyen átengedő mód bekapcsolásával tudjuk szabályozni azt, hogy mennyit hallik a külvilágból, de ennek mértékét egyébként viszont helyesen lehet az applikációból testre szabni. Viszont amit abszolút imádok. Tehát árértékarányban még mindig azt mondom, amit te is, hogy a Smoking Buds az verhetetlen, de mindenképpen el kell mondanom azt is, hogy nyitott fülhallgatók terén azt az ötletességet baromira értékelem, ami a Push 540-nél van. Kényelemre rá kell gyúrnia még a gyártónak, mert azért azon a téren érzik még hiányosságot. Ha hangzásban nem is olyan rossz, nem azt mondom, hogy kiemelkedő, de nem rossz egyébként nyitott füleshez képest. Kiemelkedőt azért még ebben az árkategóriában nem fogunk kapni, valahol majd ilyen 3-4-szeres áron a nyitottaknál, legalábbis 3-4-szeres áron majd elvárhatunk magas hangminőséget, sokkal magasabbat. Nem rossz, de azért még van hova fejlődni. És a Dime 360 az, ami az abszolút kedvencem praktikus szempontjából, kialakítás szempontjából, hangzás szempontjából. Ára így is jó ajánlat, így oké ajánlat az árához képest. Egy ilyen tényleg ilyen 20-30%-os kedvezmény mellett viszont az egyik legjobb vétel lehet. Extrém sportos fülhallgató terén.
1: Vagy mondjuk strapabíró.
2: Vagy legalábbis igen.
1: Sportra szánt fülhallgató. Igen. Azért ez egy külön kategória, van a Sennheisernek, van a JBL-nek, van mindenkinek sportra szánt TVS agybadugós fülese. Ez azért ez egy specifikus kategória. De mi nagyon örültünk, hogy itt járt a három Skullcandy. Ez volt a Smoking Buds 360, a Push 540 és a Dime 360. Három picit más megközelítés abban, hogy mit gondol vezeték nélküli zenehallgatásról a Skullcandy. Nekünk nagyon tetszettek, úgyhogy jöhetnek a következők, amennyiben azok is kikapcsolnak a visszatesszük őket a tokba. Még tudnánk mesélni a három kis fülhallgatóról, de ennyire volt időnk, általában ez az egy óra hamar elrepül, de az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél, de az Alpok alján előfordulhatnak élénk széllökések. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatóságról, az észrevehetőségről beszélgetek vendégeimmel. Hát ma azt gondolom, hogy egy olyan téma lesz, ami kifejezetten is szó szerint a láthatóságot segíti elő, ugyanis a világításról lesz szó, és ennek a szerepéről, fények szerepéről. Akit vendégül hívtam, Nyeste Laura, belső építész és textiltervező. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, nagyon köszi, hogy el tudtál jönni. Beszéljünk először tényleg a fényeknek a szerepéről, aztán lehet, hogy a textileket is picit érintjük. Hogyan lehet jól megfogni alapvetően a mesterséges fényeknek a szerepét a belső építészetben, a lakásokban, és aztán térjünk ki persze a természetes fényekre is.
2: Alapvetően elkerülhetetlen dolog, hogy mesterséges fényeket is alkalmazzunk a belső terekben. Nyilván a mesterséges fényeknek kevésbé van pozitív hatása, mint a mesterséges fényeknek, de nagyon jól tudunk ugyanúgy teret láttatni a mesterséges fényekkel, illetve befolyásolni a teret, tehát magát a térérzetet akár tágítani vagy növelni vele, illetve kiemelni különböző részleteit, hangulatot képezni vele, ami szintén nagyon nagy befolyással van a saját közérzetünkre is.
1: Milyen módon lehet, menjünk akkor így kvázi sorba tágítani, vagy akár szűkebb érzetet kelteni, ez milyen típusú világítás vagy fényerővel érhető el?
2: Igazából itt már beszélhetünk szórtabb fényről, illetve direkt fényekről. A direkt fények közvetlenül érkeznek a térbe, míg a szórt fények kicsit indirekt módon kerülnek be.
1: Várjál, magyarán rávilágítunk valamire, az egy
2: így
1: direkt
2: van.
1: Fény.
2: Uh-huh. Így van, egészen pontosan erről van szó. Ezekkel egyébként az indirekt fényekkel az esztétikumot növelhetjük egy térben, dekorálhatunk vele ugyanúgy, tehát arra is nagy hatással van. De magára egyébként a láthatóságra nyilván az erősebb fények vannak nagy hatással, tehát akár egy inkább a funkcionális fényeknek nevezzük egyébként ezeket, amik beszéltünk például egy mennyezeti lámpáról, akár egy étkezőasztalt megvilágító függesztett lámpáról, vagy egy konyhában lévő LED-világításról, ezek mind-mind nagy funkcionális szereppel bírnak a belső térben és a láthatósággal.
1: Hát nyilván a magának a lámpának, vagy világítótestnek a kinézete, dizájnja, alakja, azt gondolom, hogy egy kulcskérdés, hogyha az ember belső építész tényleg megtervez egy helységet, de azért alapvetően akkor, ami ebből kijön, tehát az amit és ahogyan megvilágít, annak a tervezése az egy külön átgondolást igénylő feladat, ha jól ért.
2: Kétféle szemszögből közelíthetjük meg ezt a dolgot, az esztétika szemszögéből és a funkcionális szemszögből. A funkcionális szemszögből a legfontosabb maga a láthatóság, tehát az, hogy minél inkább megfeleljen az adott funkcióra. Itt akár beszélhetünk tényleg a terek megvilágításáról, akár tanuláshoz, konyhában előkészítési
1: tehát
2: fázisokhoz.
1: Amikor látni kell,
2: igen. Ugye ezek az indirekt fények pedig inkább az esztétikára hajaznak, illetve azt erősítik, akár egy bútornak a szépségét hangsúlyozzák, vagy akár egy rejtett világítás növelheti a prémium érzetét egy térnek. Rengeteg féle ilyen design világítást használunk már egyébként a belső terekben, pont ezért, mert apró eszköz, de mégis nagyon-nagyon látványos tud lenni.
1: Most az jutott csak eszembe, abszolút nem ide tartozik, hogy vannak ilyen részben sportautók, részben meg ilyen fánki autók, amik úgy lefele maguk alá világítanak, vagy a ajtót
2: tekintik. Hát igen, nem csak ott jelenik meg.
1: Tehát ez tényleg inkább a prémium érzet sem, mint hogy bármi értelme legyen.
2: Így van.
1: Ezt értem, és mondtad is, hogy minél nagyobb a fény vagy a világítás, annál funkcionálisabb, ezt így érteni vélem, de úgy előttem van, hogy valamikor azért túl világos van valahol, tehát az már nem a láthatóságot segíti, hanem inkább zavaró, nem?
2: Így van. Így most kicsit belekaptunk egy fontos témába.
1: Nem baj,
2: igen,
1: sodródjunk.
2: Itt szerintem kitérhetünk arra a dologra is, hogy akár a színhőmérsékletekre, hogy milyen színhőmérséklet, ahogy te is mondtad, zavaró tud lenni, hogyha egy nagyon hideg, erősebb fényér minket, az már hosszú távon pláne nagyon zavaró tud lenni. Ezért, hogyha csak a lakóterekről beszélünk, érdemes nagyon rétegelt világítást használni, tehát minél több világítást, illetve ott azért érdemesebb a meleg fényeket használni. Hideg fényt nem igazán szoktunk, mert nincsen annyira jó hatása a hosszú távon az emberre, meg a bioritmusra, úgyhogy nem, lakótérben nem igazán szoktuk javasolni, de például mondjuk egy irodai környezetben ott már inkább a figyelem a kap fókuszt, a koncentráció, és egy meleg fény azt nem segíti elő, így mondjuk ott inkább egy semlegesebb fehér színű fényt használunk, illetve kitérhetünk a kék fényekre is.
1: Hát menjünk sorjába, én azt gondoltam, mindjárt visszatérünk a kék fényekre, de hogy ez a fehér, szigorú, fókuszált fény, igen, ez nekem a kórház meg a hivatal.
2: Az már a kék fényt
1: nevezzük. Az a kék fény, na akkor tessék, akkor mi a kék fény? Mégiscsak neked lett igazad.
2: Az már a kék fény, azt kifejezetten nem használjuk egyébként olyan területen, ahol hosszú távon dolgozik az ember. Azt már egy olyan részen használjuk, mondjuk például orvosi rendelőkben, laboratóriumokban, ahol ennek funkciója van a tiszta láthatóság, és nem befolyásolja maga a színhőmérsékletet, ott inkább ilyen helyeken használjuk.
1: A tisztaság az nyilván egy ilyen összérzet, akkor gondolom, tehát az...
2: Igen, van egy ilyen utóérzete.
1: Mert úgy, hogy régen a angol flottánál, mondjuk a haditengerészetnek a kórház fal, ezt tudom, hogy vörösre volt festve, azt hiszem, hogy ne térjen el nagyon a vértől a láthatóság, az mondjuk egy, ma már nem lenne talán.
2: Jó, hogy megszokhatóbb legyen az emberi szemnek.
1: Igen, ne lehessen különbséget tenni, hogy melyik a fal és melyik embernek egy egykori része. Nem tudom, színhőmérsékletet mondtál talán, de hogy annak is valami nagyon széles skálája van, tehát ha az ember izzót választ, vesz, akkor tulajdonképpen ott egész, vagy még a napelemnél is így van egyébként, hogy megmondják azt, hogy mennyire meleg az a szín, meg így mennyire van. Hideg. Ezzel hogyan lehet játszani, vagy hogy érdemes erről gondolkodni?
2: Hát ezeket meg tudjuk határozni. Igazából, ugye, amint beszéltünk, három nagy kategóriára osztanám ezeket a színhőmérséklet, hogyha meleg-sárga hőmérsékletről beszélünk, akkor körülbelül 2200-tól 2700 Kelvinig tulajdonítjuk sárga fényűnek, hogyha egy semlegesebb fehér, akkor 3000-től 4000 Kelvinig, amikor pedig már hideg kék színről beszélünk, akkor 5000-től 6500 Kelvinig, de tényleg az már nagyon...
1: Az már bántó.
2: Az már bántó tud lenni, igen.
1: És akkor azt mondod, hogy a lakótérben, az intimebb, belsőségesebb helyzetekben ott a meleg fényt javasoljátok.
2: Igen, jobban. Hát ott a pihenés az elsődleges szempont a lakóterekben, és a meleg fénynek van egy olyan tulajdonsága, ami kifejezetten relaxáló hatással van az emberre. Van egy bizonyos cirkadián ritmusunk.
1: Ezt akartam kérdezni, nem, egyébként nem akartam, de most viszont már nagyon kíváncsi vagyok.
2: Ami egyébként nagyon érdekes szerintem, az embereknek a bioritmusa úgy van beállítva a természetes fényekre, ami szerint maga a nap felkeltének és a naplementének a sárga, meleg fényei olyan hatással vannak a bioritmusra, hogy a reggeli fényekben elkezd a szervezet kortizolt termelni, és az esti fényekkel pedig már melatonint, tehát készül a lefekvésre a szervezet. Tehát ez nagyon érdekes szerintem, és maga a mesterséges fények ugyanolyan szín hőmérséklet palettán mozognak, mint a természetes fény. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy a természetes fényben, amilyen színpaletta megtalálható ugye évszaktól, napszakoktól függően, az ugyanúgy visszakövethető a mesterséges színhőmérsékletekben is.
1: Tehát úgy lehet manipulálni, mint az állatkertben az éjszakai igen. állatoknak a ébrenlétét fokozni, meg ilyesmi.
2: Igen, sok dolog összefügg benne.
1: Úgynevezett biológia. Azt mondtad, és erre még vissza szeretnék kérdezni, hogy jobb, ha nem egy fényforrás biztosítja a fényt, hanem többnek az összeadódása. Tulajdonképpen ezt jól értettem?
2: Igen, viszont itt ugye talán a rétegeltségbe azért beleszól az esztétikum is, az, hogy egy teret mennyire találunk kellemesnek. Leginkább ez van nagy hatással rá, illetve talán ez is a környezetünkre hat még, hogy azért meglegyen az a, ha kell mesterséges úton, de meglegyen ugyanez az érzete a közérzetünknek, hogy ezt a biológiai ritmust le tudjuk követni, amiről az előbb beszéltem, uh-huh. ezt a cirkadián ritmust.
1: Már csak azon gondolkozom, hogy ugye a nap az egy izzó tulajdonképpen, igen. tehát nem több helyről jön a fény azért az alapértelmezésben, de tökre lehetom azt képzelni, hogy kellemesebb érzetem van, hogyha több kisebb fényforrás adódik össze, és igen. nem egy reflektor tulajdonképpen. Mi a helyzet a sötétséggel, a félhomállyal, talán sejtelmességgel, tehát ezt hogyan kalkulálja egy belső építész? Aztán megmondom, miért kérdezem, de kíváncsi vagyok, hogy így mit mondsz.
2: Félhomály témában arról beszélhetünk, hogyha ez is lehet egyébként természetes, illetve mesterséges fényből származó, de egyfajta szűrt fényt nevezünk félhomálynak. Természetes módon érkező fényt tudjuk úgy szűrni, hogy akár drapériákkal, redőnnyel, akár színezett üveggel is tudjuk szűrni ezt a fényt, vagy hogyha mesterséges úton, akkor valamilyen diffúz lámpabúrával tudjuk csökkenteni ezt a fénymennyiséget. De alapvetően a félhomály az egy nagyon meditatív hatással van az emberre, tehát ezért inkább ezeket otthoni környezetbe használjuk, vagy pedig bármilyen spa, vagy...
1: Kocsma.
2: Vagy... Hát igen.
1: Nem tudom elképzelni, hogy kereszt kérdés, mert én például, ha nem látok jól egy helyiségbe, az engem nagyon fel tud bosszantani, uh-huh. tehát, hogy lehet itt már a funkcionalitás érkezik be, de hogy lehet, hogy meditatív, meg megnyugtató, de az, hogy nem vagyok kontrollban, tehát a szemeim nem tudnak segíteni, az nagyon negatív érzéseket is fel tud hozni, és nem tudom, ezzel egyedül vagyok-e.
2: Szerintem ez változó. Nyilván attól függ, hogy milyen funkcióra használja az ember a fényt.
1: Hát jegyzetelni
2: Hogyha te például dolgozol, és a közben zavar, hogyha nem kapsz elég fényt, az természetes, tehát ez egy abszolút normális érzet. De ez mindig a funkciótól függ, igen. Hogyha valaki relaxálni szeretne, akkor azt nyilván azért melegebb fények között teszi meg.
1: És mi a helyzet a ilyen esetekben a küszöbbel, a bútor éllel, a láb, ágylábbal, mire kell figyelni az ember ilyen kellemes félhomályt, bocsáta?
2: Igen, most erről az jutott eszembe így hirtelen, hogy ismerni kell hozzá a teret, és meg kell tanulni tájékozódni félhomályban.
1: Tehát először világosban megtanuljuk, és
2: igen.
1: utána...
2: Igen. Nem, egyébként, hát nyilván ez attól is függ szerintem, hogy talán itt újra szóba jön az, hogy rétegelt világítás jó. Akár mondjuk ebben az esetben nálad lehet több fényforrást is használni egyszerre, és azzal érni el a nagyobb fénymennyiséget, nem feltétlenül a hidegebb fénnyel.
1: És nézzek körül.
2: És igen.
1: Ugye szoktak ilyen pont, ha már ilyen küszöbb meg lépcső, azért ott sokféle egyéb fény visszaverő, vagy egyéb megoldás van, hogy azért felhívják a figyelmet, vagy eszembe jut az is, ami a színházban, moziba van, hogy mondjuk tényleg tudnak barlang sötétet csinálni, igen, hogyha igen, az igen. kell egy jelenethez, de azért az exit kijáratok azért valahogy csak
2: igen, vezetik a szemet. Abszolút egyébként, igen, ez azért tervezés során ez is közrejátszik. Leginkább egyébként lépcsőkön szoktuk használni, akár ugye emiatt, hogyha éjszaka
1: kibotorkál
2: az ember, akkor könnyebben találja. Ezek is egyébként ugye már érzékelővel működnek legtöbbször.
1: Hogy nem világít folyamatosan,
2: nem
1: csak
2: világít,
1: ha...
2: Igen,
1: ah, de jó. Meg ugye fénnyel, ez csak most jut eszembe, hogy irányítani szoktak olyan értelemben, hogy ugye a stewardess megmutatja, hogy mi fog végig világítva elvezetni minket a kijáratig, meg hát az IKEA, Ugye? Tehát az is tulajdonképpen egy fény használat.
2: Itt már egyébként az irányított fényekről beszélünk most jelenleg, igen, aminek valamilyen olyan funkciója van, hogy vezetni akarják a figyelmet. Vagy akár mondjuk egy kiállításról is beszélhetünk jelen esetben, hogy reflektorokkal kifejezetten egy bizonyos képet, vagy bármit szobrot emelnek ki, tehát ezek mind-mind az irányított fények.
1: És ez viszont egy nagyon nagy segítség tud lenni az embernek, igen, mert könnyebb befogadni, meg észrevenni azt, amire figyelni kell. Ugye ezt szokták a elrejtésre is használni, nem? Tehát ha valami nem sikerül olyan nagyon jól.
2: Hát igen, az nyilván kevésbé kell kihangsúlyozni. Szerintem a fény egyébként egy nagyon klassz eszköz arra, hogy a térnek bizonyos részeit hangsúlyozzuk, jobban elrejtsük akár, igen, tehát azért sok mindent tudunk befolyásolni vele.
1: Ez a krízisek és pofonok, Nyeste Laura belsőépítéssel, textiltervezővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Nyeste Laura, belső építész, textil tervező a vendégem. Sokat beszélgettünk az irányított, vagy direkt és szórt fényekről. Kevesebbet beszéltünk eddig a természetes fényről, tehát ami bejön kintről. Ezzel hogyan érdemes gazdálkodni, meg hogyan érdemes gondolkodni róla?
2: Alapvetően ugye a természetes fényt azt úgy határozzuk meg, hogy a napból sugárzó közvetlen vagy közvetett fényeket nevezzük természetes fénynek, hogyha ezen belül is a belső terekben gondolkozunk, azt nyilvánvalóan minél nagyobb üvegfelületekkel vagy ablakokkal tudjuk megteremteni a belső tér kapcsolatát a külső térrel. Tehát ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a természetes, minél több természetes fényt tudjunk a lakóterünkbe vagy bármilyen épületbe bejuttatni. Mindemellett talán azt is fontos megemlíteni, hogy minél kevesebb mesterséges fényt használunk, annál kevesebb energiát használunk el, tehát ez nyilván fenntarthatóság szempontjából szintén egy fontos tényező, de alapvetően a természetes fény magára az emberi szervezetre van egyébként nagyon jó hatással.
1: Na ezt vártam, vagy ezt kerestem benne, hogy nyilván akkor ezek szerint van egy kézenfekvő gazdasági megközelítése a dolognak, kevesebbet kell világítani, ami amúgy pénzbe kerül, meg sok egyéb dolog is van, mert kell hozzá venni lámpát, meg izzót, meg ilyeneket, és ahelyett a nap az ugye kvázi ingyen világít, ezt értem, de hogy jobban is szeretjük tulajdonképpen a természetes fényt, ezt mondod, mint szervezet, mint emberi
2: jobban.
1: Szervezet.
2: Igen, igen, nagyon sok mindenre van hatással. Alapvetően az alvás minőségünkre, az energiaszintünkre, a koncentrációnkra, a tanulásra is egyébként, meg ugye a fókuszáltságra, ezekre mind-mind nagy szerepe van.
1: Azon sem vagyok, hogy aludni speciális sötétbe szeretem, mert a természetes fényeknek szinte nagyon kemény szerep jut, de van, aki nappali, nepi alvást.
2: Hát igazából az alvás minőségre ugye úgy van hatással, hogy az alvást megelőző napon
1: kellemesebben érezzük.
2: Hát, hogy megfelelően működik.

0: ez a ciklikusság a szervezetben igazából ezzel köthető össze.
1: Milyen trükkök vannak arra, hogy ezt a fajta természetes fényt minél jobban be tudjuk csempészni? Egyrészt ugye mondtad a nagy üvegfelületeket, a másik, ami nekem eszembe jut, és egyszer valami cikket kellett róla írnom, hogy a valahogy a tetőből, vagy le is lehet vezetni talán, és akkor lent is. Hogy kell ezt hozzányúlni?
0: Hát ugye nagyon sokszor van, hogy ugye olyan belső terünk van, ami mondjuk például beszéljünk egy belső gangos udvar felé néző lakásról, ahol legtöbb esetben azért egy fal felől érkezik csak be külső fény, és így az egész lakás ugye egy sokkal sötétebb adottsággal bír, és ez ellen egyébként nagyon jó dolgokat találnak ki, meg használtak ki, tehát például ilyen a Lichthof is, amit még az 1800-as években kezdtek el használni a bérlakásoknál.
2: Nagyon világító udvar ráadásul.
0: Igen, ez is egy nagyon jó találmány erre, illetve vannak ugye a bevilágítók, amikről te is beszéltél az előbb, illetve fénycsatornákat is használnak.
1: Igen, ugye a laksor, meg a szükséglakás, nem tudom, mosókonyhában, ilyesmik, ott valóban nem lehet elvárni, hogy beáradjon, vagy beáramoljon a napsütés, és azért...
0: Azokra azért jó megoldás tud ez is lenni, hogy legyen természetes fény.
1: Arra van valami mondásod, hogy a különböző helységek a lakásban, otthonban milyen típusú fényt kívánnak? Tehát van erre megközelítés?
0: Igen, abszolút. Egyébként szerintem ez is egy fontos rész lehet, hogyha van lehetőségünk akár egy újonnan kialakított házat, vagy felhúzott házat ez szerint kialakítani, vagy mondjuk egy meglévő lakásra van lehetőségünk úgy a tereket felosztani, hogy ez szerint, akkor az abszolút egy nagyon kellemes lakótér tud lenni. Hát elsősorban mondjuk a felébredéstől kezdve, mondjuk egy hálószoba, az akkor nagyon kellemes és élhető, hogyha az keleti, észak, délkeleti irányú nyitottságú, tehát ahol a nap először felkel, és ugyanúgy tovább indulva egy konyha is ennek megfelelően jó benapozású, és vannak például olyan tereink még, amik ugye közösségi terek, tehát itt egy nappaliról beszélünk, vagy akár a gyerekszobáról, ahol szintén egyébként más funkcionális dolgot tartunk előtérben, de mondjuk egy nappali az az a helység, ahova a család általában hétköznapokon délután érkezik meg. Tehát dolgoznak a szülők napközben, a gyerekek iskolába vannak, és ez a közösségi tér délután kell életre, és ezért ennek inkább a nyugati, észak-délnyugati benapozás fontos, hogy ott még azért természetes fényben tudjanak lenni.
1: Illetve... És azért itt is egy beszélőnév, hogy a nappali.
0: Igen.
1: A Lichthof is, meg a nappali is utal erre. Igen, menjünk tovább a napban.
0: Igen, és ugye például egy gyerekszobánál, ahol nyilván függ mondjuk egy gyerek életkorától, de ott pedig nagyon fontos a tanulás, és az is természetes fényben a legeredményesebb, és az is egy észak-délnyugati benapozás a legkézenfekvőbb. Ezek a priorizált helységek, és emellett vannak kevésbé priorizált helységek, amiket pedig bárhol elhelyezhetünk. Tehát azok nem olyan hangsúlyosak, hogy most az kifejezetten érintkezzen természetes fénnyel.
1: Itt is van a hall, ugye, ahol meg óhatatlanul nincs is ablak.
0: Igen. Előszoba, fürdőszoba, kamra, bármilyen olyan helység, ami...
1: Ahol ez nem szempont.
0: Ahol nem szempont, igen.
1: Említetted ugyan picit az előbb, hogy hogyan hat a emberi mentális képességekre a különböző fényviszony. Lehet erről tudni valamit, hogy az embereknek a mentális állapota hogyan alakul a világítottság, láthatóság függvényében?
0: Igen, hát elsősorban ugye ezt, amit említettem, ez a cirkadián ritmus van nagy hatással, illetve a koncentrációra hidegebb meleg fények vannak hatással, és ami kifejezetten rossz hatással van, az pedig ugye a kék fények. Ugye ezt olvashatjuk bárhol, hogy a telefon, televízió, számítógép ugye elalvás előtt, vagy akár tanulás közben azok kifejezetten élénkítők, és hosszú távon nincsenek jó hatással a szervezetre.
1: most eszembe jut még így a kékfényt mondtad, hogy a ezerféle kijelző is folyamatosan pittyen villog a lakásban, de ez hiszem egy nagyon megnyugtató dolog, és talán nem is vesszük észre, vagy tudatosul.
0: Hát igen, meg szerintem ma már annyi technikai eszköz áll rendelkezésünkre, meg épül be a mindennapunkba, hogy ezek elkerülhetetlenek, úgyhogy kell egyfajta tudatosság is, hogyha mi elektromosan tervezünk egy lakóteret, vagy világítás szempontjából, akkor ezeket próbáljuk mellőzni, ha már úgyis valamelyes részese az életünknek.
1: Beszéljünk picit arról, hogy mi várható a jövőben. Ugye többször mondtad a fenntarthatóságot, beszéltünk az energia tudatosságról, hanem is ezzel a szóval. Milyen jegyek, vagy mik láthatóak, milyen tendenciák láthatóak a jövőt illetően ilyen világítás technika szempontból?
0: Ezzel már egyébként elég régóta foglalkozik az építészet, az építőipar is, úgyhogy nagyon sok újítás felelhető már, és nagyon sok mindent használnak is egyébként ebben. Energiahatékony házak már egyébként nem hivatalos megnevezéssel, de egyébként már ezzel a szemlélettel épülnek. Ez ugye arról beszélhetünk itt még, amikor mondjuk kevésbé használ fel egy iroda, vagy bármilyen épület sok energiát, de hogyha hivatalos energiahatékony terekről beszélünk, házakról beszélünk, ott már nagyon komolyan figyelnek a hőszigetelésre, hűtő-fűtő berendezések hatékonyságára, emellett okos szabályozók vannak beépítve, és megújuló energiát használnak. Tehát ez azért egy nagyon komplex olyan megfelelést kell biztosítania annak az épületnek, hogy ezt az energiahatékony státuszt megkapja. Tehát itt már azért nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelni. De mindamellett egyébként olyan építészeti megoldások is vannak, amik ugyanúgy a jövőbe mutatóak. Kicsit olyan, mint amikor az új fele is kacsingatunk, és a régi építészet felé is kacsingatunk.
1: Hát ez a legjobb.
0: Igen. Egyébként igen, már nagyon jó dolgok voltak ott is, amit szintén ugyanúgy átemelnek, akár ez a hosszanti elrendezésű épületek, ahol passzív légáramlást tudnak biztosítani, tehát egyfajta természetes szellőzést, ahol szintén kevesebb energiát használ a ház, csak úgy, hogy egy jól megtervezett házról van szó. Úgyhogy ezeket már abszolút használják, de mindamellett olyan okos nyílászárókat is építenek be, amik szenzorok segítségével a belső tér hőmérsékletét, állapotát nézik, és azt szerint szabályozzák a nyitását, vagy szűrik a fénynek a beáramlását.
1: Igen, ez már a világítást is befolyásolja.
0: Igen, abszolút.
1: Eszközök. Igen. Ugye a izzók esetében volt egy ilyen nagy paradigmaváltás, amikor a sok hőt leadó, kevésbé világító és kiégő izzókat ugye egyszerre lecserélt az egész világ.
0: Igen, most már amúgy nagyon figyelnek erre úgynevezett retrofit módszerrel.
1: Még egy jó szó. Mi a retrofit? Nagyon tetszik.
0: Hát ez a retrofit is olyan, amikor a régi épületeket próbálják modernizálni egy olyan szempontból, hogy energia takarékosan működjön. Tehát itt beszélhetünk a háztartási gépekről, ma már azért a háztartási gépek is a legtöbbje CB energiabesorolású, ami azért egy jó energiafogyasztást jelent, és hát a szigetelés által szigetelés módosítása, tehát egy régi épületet úgy újítanak meg, hogy az kevésbé legyen energiafelhasználó.
1: Ha már régi épület, ez még eszembe jutott, erről nem terveztünk beszélni, tehát a díszkivilágítás, mint olyan, hát az abszolút ugye láthatóságért van, tehát más funkciója talán nincs is, hogy kivágjon egy szép részt a világból. Mi a díszkivilágításnak mi a funkciója, meg mikor gondolkodtok ebben, hogy na erre most egy ilyet tervezzünk?
0: Hát én inkább a prémium érzetet mondanám egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ez is nagyon, nagyon azt a hatást kelti ezzel.
1: De azért, mert hogy még erre is jut, erre igen. Is fussa, azért?
0: Igen.
1: Aha, hogy megmutassuk.
0: Hát ez nem egy, igen, nem annyira szükséges, tehát mint ugye a neve is mondja, hogy az esztétikát hangsúlyozza azért.
1: Hát meg a tavakat is szokták ilyen, ezek mind esztétikumok, ennek nincsen igazi funkciója, bár annak pont
0: hát én azt
1: van,
0: gondolnám, igen.
1: Ne essen bele az ember.
0: Vagy ebben mindkettő beletartozik.
1: Mind a kettőre. Aztán, na, míg kihasználom azt is, ugye elmondtam, hogy textiltervező, ruhatervező vagy, úgyhogy akkor még itt a műsorban legvégül az egy picit beszélgessünk erről is egy mondatot, ha nem is többet, hogy a textileknél, most a ruhába, divatban most nem menjünk bele, volt itt nálam Keszeg Anna, és ővele sokat beszélgettünk ilyesmiről, de a textil használatban milyen megfontolás van, hogy mondjuk mikor legyen nagyon észrevehető valami, vagy mikor olvadjon bele a környezetébe, ott hogyan gondolkozol erről?
0: Hát, hogyha itt most a kifejezetten ugye a belső tereknél maradunk, ott ezeknek is funkcionális szempontja van, és esztétikai szempontja van. Funkcionális szempontból ugye ezek vannak, ezek a blackout függönyök, amik teljesen kizárják a fényt.
1: Sötétítő
0: függönyök, igen, és vannak ugye a fényáteresztő függönyök, amik megszűrik ezt a fényt, tehát ez az indirekt módon beérkező fényt tudja biztosítani, és persze beszélhetünk ugyanúgy esztétikáról, egy olyan drapériáról, ami illeszkedik a környezetbe, vagy akár ki is emeli a környezetét, akár színnel, vagy anyagával.
1: És van olyan, ami nagyon felhívja magára a figyelmet, mondjuk nem tudom, bársony,
0: persze,
1: vagy nem
0: tudom. Persze, igen. Hát illetve igen, itt már azért a stílusokról is beszélhetünk, hogy milyen térbe, milyen stílust viszünk be.
1: És akkor csak, hogy összehozzuk a különböző témáinkat, az, hogy a különböző anyagok, vagy anyaghasználat mellett milyen fényt választasz, azt hogyan lehet végig gondolni, meg végig játszani? Mondom, hogy 3D szimulátorral, vagy ilyesmi, de hogy milyen megfontolás van, hogyha itt ilyen színű drapériát, ilyen anyagot használok, hogy világítsam, meg ilyesmikre gondolok.
0: Talán én ezt a stílussal kötném össze, a megvilágítást egy anyagnál. Mondjuk például olyan bársonynál el tudok képzelni olyan megvilágítást, ami kiemeli a bársonynak ugye ezt a puha felületét, és még inkább ezzel a klasszikusabb irányba viszi el, és emeli a térnek a nagyságát.
1: Meg a prémiumságát.
0: Meg a prémiumságát, igen.
1: Nyeste Laura, belső építész, textiltervező volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt láttam.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok, a láthatóság észrevehetőség témájával. Még foglalkozunk egy pár epizódon keresztül, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatás támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb-összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb-összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb-összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb-összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Tudomány.
1: Megkezdődött a Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai verseny, az Atletika Galaktika 2026-27-es évada, amelyre november 2-án éjfélig várják a középiskolások jelentkezését. A tanulmányi verseny három iskolai fordulóját idén november 4-én, december 9-én, valamint 2027. január 6-án írják meg a diákok a saját intézményükben. A legeredményesebb versenyzők 2027. március 5-e és 7-e között Jászberényben megrendezendő országos döntőben mérhetik össze tudásukat. A versenyzők felkészülését országszerte induló szakkörök, szakmai kiadványok és ingyenes gyakorlati programok segítik. A márciusi döntőből a legjobb 10-12 diák kerül be az olimpiai keretbe, ahol neves csillagászok és korábbi olimpikonok készítik fel őket. Közülük az 5 legjobb versenyző képviselheti majd Magyarországot a 20. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpián, amelynek 2027-ben Törökország ad otthont. A programmal párhuzamosan a jelenlegi Magyar Diák Olimpiai Válogatott felkészülése is lezárult. Az 5 diákból, 2 csapatvezetőből és 2 megfigyelőből álló nemzeti csapat szeptember 24-én elutazott a vietnami Hanoiba a 19. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diák Olimpiára. A világversenyen a tanulók elméleti, észlelési, planetáriumi és adatelemzési fordulókban, valamint nemzetközi csapatversenyben mérhetik össze tudásukat, miközben kulturális programokon is részt vesznek.
0: Irodalom.
2: Idén először Debrecenben adják át a Szabó Magda díjat. Az írónő születésnapján október 5-én lesz a gálaest, amikor többek között Ráczkevei Anna színművész veheti át az elismerést. Szabó Magda szellemi és művészi örökségéről, valamint a kortárs női alkotók teljesítményéről, a díj névadójához való kötődésről, az elismerés egyik várományosával, Ráczkevei Annával beszélgettünk.
3: Minden díj különleges, mert minden díj megtisztelő, mert azt jelzi, hogy figyelnek a munkámra, és értékelik azt, és ez igazán jól esik minden díj esetében, a Szabó Magda díj esetében is. A legelső nagyszínházi komoly fellépésem az egy Szabó Magda darabhoz fűződik, a Béla király Kunhercegnőjében léptem színre először főiskolásként a Madách Színházban, most pedig néhány éve a Fürelízből csináltunk színpadi adaptációt a Debreceni Fórum Csokonai Színház megnyitójára, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolódási ív. Rengeteg hangos könyvet készítettem Szabó Magda regényeiből, többek között a Régi Módi történetet, a Katalin utcát, a Pillanatot. Igen, mondhatni, hogy át meg átszövi az életemet Szabó Magda. Engem mindig lenyűgöz, amilyen tisztán tud fogalmazni, és amilyen sokat tud az életről. És tiszteletet is érdemel, hogy ezt a hatalmas tudást megosztotta velünk. Jubileumi évben igazgattam éppen a színházat, és akkor, mikor azon gondolkodtunk, hogy vajon mi lehet az a méltó megemlékezés, ami felhívhatja a figyelmet, és életben tarthatja Szabó Magda emlékét a színházon keresztül, akkor a kollégáimmal együtt úgy döntöttünk, hogy akkor legyen egy fesztivál, egy színházi fesztivál minden évben, ahol rá emlékezve és női alkotókat keresve és fölvonultatva minden évben megemlékezünk az ő születésnapjáról és az ő munkásságáról. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a hagyományokat és a múlt értékeit tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek, és ebben a Csokonai Színház azt gondolom, hogy élen jár, mert folyamatosan programjában található Szabó Magda egy-egy darabja, ahogy idén is az a szép fényes nap, vagy a Tündérlala, ami a fiatalabbakat szólítja meg, és a fiatalabbaknak adja át azt az örökséget, amit Szabó Magdától kaptunk. Erősen jelzi, hogy a színháznak fontos és nagyon nagy feladata is a hagyomány továbbadása, őrzése és továbbadása. Egy ilyen esemény az mindig ilyen kitüntetett ünnepi pillanat, és az ember természetesen örül ezeknek a pillanatoknak, és nagyon, nagyon hálás vagyok, és nagyon, nagyon örülök, hogy idén rám esett a választás.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, kihagyhatatlan látnivaló a Káli-medencében. A szorosan vett Káli-medencét Köveskál, Kővágó őrs, Kék kút, Mindszent kálla, Szentbék kálla és Salföld települései alkotják, de a kicsit tágabban értelmezett környéket is érdemes felfedezni, amikor ide látogatunk. A Pannon-tenger maradványai, a Szentbékkálai kőtenger. A bájos Szentbékkála községből sétálhatunk fel a Káli-medence egyik kedvelt kirándulóhelyéhez, a Szentbékkálai kőtengerhez. A Pannon-tengerben lerakódott homokból képződött kövek látványos homokkő alakzatot öltenek. Ezek között sétálhatunk egyet, de fel is mászhatunk rájuk. A kőtenger központjában fekvő hatalmas ingókövet, a Kelemen követ pedig akár meg is hintáztathatjuk. A hatalmas ingókő legfelső kőpadja csak 3 ponton támaszkodik az alatta fekvőkre, így néhány ember testsúlya már képes lehet kicsit kibillenteni. Az országos kék túra útvonala és a Teodóra kék kőtanösvény egyaránt erre vezet. Földön túli táj csodás panorámával, hegyes tű geológiai bemutatóhely. Zánka és Monoszló között található a földön túli külsejű hegyes tű geológiai bemutatóhely, amelynek különlegessége, hogy ide látogatva gyakorlatilag egy leomlott vulkán belsejében sétálhatunk. Nem csak a látványos bazaltoszlopokat érdemes megnézni, hanem a kiállítást és a szabadtéri kőtárat is. Érdemes felsétálni a csúcsra, mert innen az egész Káli-medencét beláthatjuk, méghozzá a környező hegyekkel együtt, templomromok nyomában. A Káli-medence falvainak környékén számos középkori templomromot is találunk, érdemes több települést is érintő templomtúrát tenni a környéken. Érinthetjük például a salföldi pálos kolostor romjait, amely a leírások szerint a török hódításnak esetett áldozatul. A Kővágóőrs határában fekvő 12. századi ecséri templomromot, vagy Dörgicsét, ahol 3 12.-13. századi templomromjait is megtaláljuk. Szentbékkálát pedig nem csak a kőtenger miatt érdemes felkeresni, hanem a velétei palotarom miatt is, amely a 14. században valószínűleg a veszprémi püspök palotája, más források szerint pedig harmadik Endre király feleségének vadászkastélya lehetett.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál! Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takács Tamással
1: és Dankó Bencével. A mai műsorban az egyik legnépszerűbb kerékpár kategóriáról fogunk beszélgetni, ez pedig ugye a gravel, sokféle módon mondják, te hogyan szereted mondani egyébként?
2: Hát én össze-vissza, de inkább gravelnek szoktam. Egyezünk meg, hogy ma minek mondjuk.
1: Jó, mondjuk gravelnek. Nekem is ez
2: pont engedni akartam, hogy mondjuk gravelnek.
1: Akár úgy is lehet, de legjobb lenne igazából kavicsosnak nevezni, nem?
2: Igen.
1: Mert hogy ugye ebből származik a neve. Minden esetre ez az a kerékpár kategória, amelyik az elmúlt 10-15 évben áttörést megkísérlő újabb kerékpár kategóriák és szegmensek közül úgy tűnik, hogy velünk marad és tartós sikert ér el. Azért meg tudunk emlékezni még a gravel mellett a...
2: Várjál, bocs, szabad ne feledkezz be, ennyi idő alatt kitaláltam a magyar megfelelőjét. Szortkavicsos ösvényekre alkalmas telepkerékpár.
1: Nem fogjuk végig ezt a magyar megfelelőt használni a műsorban, mert a műsoridő jelentős részét így elvenni, attól tartok, de egyébként valóban ez az az útfelület típus, ami leginkább inspirálta ennek a kerékpár kategóriának a létrejöttét. És az az érdekes számomra, legalábbis ebben a kerékpár kategóriában, hogy ez is egy új kategória, kb. 10 éve, de leginkább ilyen 6-7-8 éve beszélünk erről a kategóriáról, és azért én úgy vettem észre, hogy vellette azért még volt egy-két kategória, amelyik szintén megpróbált áttörni. A fat bike-ok jutnak az eszembe, de azok például eltűntek a süllyesztőben az idők folyamán, nem? Vagy te még érzékelsz felhajtást, vagy hype-ot a fat bike-ok körül?
2: Hát én ezt a fat bike-okat kihúznám, mert az egy poén, viccnek jó volt pár évig, akkor megtöltötték velük a kiállításokat, de semmi köze a normális bringázáshoz. Mindig van egy divatos hobbi sportolók számára divatos bringatípus, ami alkalmas egyetlen bringának is. Ilyen volt régen a 90-es évek közepétől kezdve a mountain bike, ugye, amikor mindenkinek mountain bike-ja volt, ami azok a mountain bike-ok egyébként a kormányon kívül teljesen hasonlítanak a mostani gravel bringákra, és most ez lett a gravel. Talán azért, mert az országúti kerékpársport az elképesztő módon kinőtte magát ugye az Armstrong éra után még jobban nemzetközi, tehát a tengeren túlon, a mindenhol ez egy nagyon divatos sport, és inkább ezekre hasonlítson.

0: az a bringa, ami mindenre alkalmas, illetve hát a technikai fejlődés is lehetővé tette, hogy úgymond ilyen kicsit filigránabb bringákat meg lehet már úgy építeni, hogy mindent kibírjanak, tehát hogy nem kell olyan váz, teleszkóp, stb., hanem ezt egy modern váz és egy jó kerékszett, egy ballonosabb gumival ezt tudja, illetve hát az áttételezés is olyan, hogy, és a váltás minősége, hogy tárcsafékek bejöttek ugye azóta teljesen egyöntetűen országúti bringa formákra is, hogy így adta magát, hogy egy ilyen forma sokkal divatosabb tud lenni, mint egy régi ódivatú mountain bike.
1: Technikai előnyökre még visszatérünk, de jó, hogy elkezdtél abba az irányba kanyarodni, hogy divatos, mert egyrészt megvan-e még igazából a felhajtás trendiség a gravel kerékpárok körül, te hogy érzed?
0: Na, abszolút, abszolút.
1: De nekem van egy eléggé erősen árulkodó dolog, amit szintén sokszor szoktak írni, mondani ezzel a kategóriával kapcsolatban, hogy igazából, hogyha megnézed, hogy mennyibe kerül egy merev farú monti, belépőszint vagy alsó középkategóriás, megnézed azt, hogy mennyire kerül egy belépőszintű vagy alsó kategóriás országúti bringa, milyen kommerszebb darab, és megnézed, hogy mennyibe kerül a belépőszint alsó kategória a gravel kategóriában, akkor kb. Mindkettő korábbi kategóriához képest az induló ár gravelben hát egy ilyen 20-30%-kal több. És számomra ez egy kicsit érthetetlen, illetve az magyaráz, hogy ugye mindent annyiért lehet eladni, amennyiért az emberek megveszik, a gravel körül van egy felhajtás, föl lehet árazni.
0: Hát egyrészt szerintem azért lehet fölárazni, mert ahogy az elején is mondtuk, azt fogja megvásárolni, aki mondjuk már hobbi szinten kerékpározik, és hajlandó áldozni a hobbiára. Tehát nézzük meg, elkezd valaki rendszeresen mondjuk bringázni. Én gyanítom, hogy még mindig nem, főleg ismerve az országutakon a nálunk legalábbis így a hozzáállást, meg a veszélyérzetet, meg a biztonságot, nem országútival fogja elkezdeni, hanem mondjuk vesz egy kicsivel jobb fajta mountain bike-ot, és akkor azzal megkeresi azokat a lehetőségeket, túrakörket, terepeket, ahol tud jól esően bringázni. Majd elkezd fejlődni, rászoksz, rákapsz az ízére, és akkor megjön az igényed, hogy esetleg gyorsabban menjél, vagy nyilván, ha gyorsabban tudsz menni, akkor nagyobb távokat, és akkor abszolút adja magát a gravel kategória, hiszen nem akarsz átváltani az országúton, nem akarsz a főutakon bringázni, mert nyugalmat választod, a nyugalmat keresed.
1: Meg ugye a gumi vastagság az is olyan, hogy azért az az országútai bringáknak a vékony, csontroppantó gumia és merevsége, és az, hogy ez mennyire rázós, az nem mindenki számára vonzó talán.
0: Nem. Bár hozzáteszem most, mert az országútik is ballonosodtak, kényelmesedtek, mert nemrég a 35 mm-es gumi egy komfort országútin, de egy gravel bringán ezt a 45-ös gumi az per pillanat egyöntetű, azzal még bőven lehet, tehát sokkal-sokkal jobban lehet haladni mondjuk aszfalton, mint egy mountain bike-kal, viszont a...
1: Min múlik ez? Jobb a felszereltség, mások az áttételek, nem, hát könnyebb a váz,
0: a pozíció,
1: nem olyan büdös a
0: súly.
1: A gumi, vagy mi lehet a titka annak, hogy valahogy úgy gyorsabbnak érződnek, meg gyorsabban mennek talán az emberek a gravel bringákkal, mint a túramontikkal.
0: Hát nagyon-nagyon egyszerű, hát hasonlítsunk össze egy, most mondok árszinteket, mondjuk egy nagyságrendileg egy 300 000 forint környékén, egy ilyen belépő jó, tehát hogy egy tök jó minőségi mountain bike-ot tudsz venni, ami nincs kikönnyítve.
1: Merev farút.
0: Nincs kikönnyítve, nyilván nincs olyan szintű csillapítása, meg nem húha elektromos váltórendszer, meg akár, de hogy egy üzembiztos, jó minőségű montit tudsz venni. Ennek a súlya azért az olyan 10 4 kiló környéke mondjuk, és nyilván mivel nem drága alkatrészek vannak rajta, a gumi sem egy könnyű darab, nyilván mondjuk két szól fölötti, tehát mondjuk egy ilyen 2-2-es, 2-35-ös gumi, az is hozzátesz a súlyhoz, gördülési ellenállás, ugye az egésznek a geometriája olyan, hogy ha a pozíciót megnézed, akkor egy kicsit egyenesebb tartásba, tehát már sportosabb, nem olyan, mint a trekkingeken, de azért mégis felegyenesedett testtartásban ülsz. Ehhez képest egy belépő gravelbringán is előrehajolsz, ugye előfeszíted a faizmokat, tehát teljesen más a mozgás is, hogyha ha hajtod a kerékpárt, sokkal kisebb a légellenállásod, ami elkezd már azért olyan, pont a 30 km/h környékén számít, amit egyébként nem élsz el kezdőként a mountain bike-kal, mert kezdőként felülsz, akkor a 30 km/h az egy elég komoly sebesség egy ilyen 14 kg súlyú mountain bike-kal. Szóval gravel bringával a 30 km/h környéke az pedig egy nagyon könnyen elérhető dolog. Úgy is, tehát a másik irányból is meg lehetne fogalmazni, egy nem túl jó, tehát egy belépő vagy alsó középkategóriás országútihoz képest nem veszítesz sokat egy gravel bringával, tehát kb. Annyit, amennyi a gumi, a kerék súlya és a gördülési ellenállás, tehát mondjuk mennél mondjuk 32-vel és mész mennél 32-vel az országútival és mész mondjuk 29-30-al a gravellel. Most ehhez képest ugyanazzal az erőbefektetéssel, most mondjuk síkról beszélünk, mennél mondjuk 22-3-4-jel a mountain bike-kal, és simán ott vagy a 28-30 környékén a gravellel. Tehát ez a gravel, a mountain bike felől mindenképpen az átlag hobbibringás számára a gravel felé billenti a mérleget.
1: És akkor te ezt látod, ezt tapasztalod, hogy alapvetően az, aki a gravel kategóriába bekerül, és elkezd gravelt használni, azzal túrázni, adott esetben azzal járni a városban, ők leginkább a merevfarú Montik felől, túra Montik felől érkeznek?
0: Hát akár onnan, de beszéltünk, tehát a trekking ugyanez, ugye a trekkingek is elkezdtek egy kicsit ballonosodni gumi szinten, gyakorlatilag már volt, hogy néztük így kerékpár üzletbe, hogy a mai trekkingek, tehát a cross trekkingről beszélünk, nem a csomagtartós változatról, gyakorlatilag úgy néznek ki, azt adják, mint a régi mountain bike-ok. Tehát sok felől el lehet jutni a gravelig, illetve nagyon fontos az is, hogy ha már szóba került a klasszikus trekking, akkor a gravelnek van egy olyan vonala is, ami a csomagos túrázást támogatja, ez is kb. Egyidős a gravellel, és amikor megpróbáljuk meghatározni a gravel kialakulását, akkor mindenképpen szólni kell a bikepackingről és a bikepacking fejlődéséről, ami messze nem ugyanaz, csak valahogy úgy alakult, hogy a bikepacking az így összefonódott a gravel bringákkal, mert nem véletlenül, mert az a legjobb ilyen közös többszörös, tehát amiben benne van a sportosság, a sebesség, de ugyanakkor még alkalmas arra, hogy túrabringaként tekintsünk rá.
1: Egy nagyon kevés pillanatra maradjunk a kategóriáknál, meg hogy mi hova fér be. Szerinted a gravel melyik kategóriát fogja kinyírni? A merevfarú montikat, vagy a cross trekkingeket?
0: Hát figyelj, a merevfarú montik, és már ide sorolandók a kis rugóutas, tehát most a 100-120 mm rugóútról beszélünk, ösztelós montik is, kizárólag a sportolók, gyerekek, versenyzők, legalábbis egy magasabb szinten ők használják, mert egyszerűen nincs, tehát hogy Ez tényleg el fogja tüntetni a Gravel. Amikor mountain bike-ról beszélünk per pillanat, most tényleg nem Magyarországról beszélünk, hanem nemzetközi szintről, meg ahol ez az Alpokban, olyan vidékeken, ahol hegyek vannak. Egyrészt a nagyobb rugóút irányába ment el, másrészt elment nyilván a nagy rugóút és a nagy tömeg miatt az elektromos rásegítéses irányba. Nem sportolóknál, sportolóknál meg inkább az extrémebb, tehát az enduro, bikeparkozás és a többi. Tehát az XCO, a régi, az olimpiai szakág, a cross country, az gyakorlatilag a versenysportolóknak a privilégiuma lenni. Az alap gravel bringa, tehát ami beszélünk egy országútira hasonlító vázról és kormányról, illetve a ballonosabb terepgumikról, az pont ezekre a döngölt földutakra alkalmas. Egy ilyen bringa nem alkalmas a fölmész ide a budai hegyekbe akár, és a kövesebb, gyökeresebb telepekre, tehát ami igazán rázató, oda szükséges a teleszkóp és a csillapítás, ahogy az fejlődött ugye a mountain bike-okkal.
1: Innen fogjuk folytatni, rövid szünet után visszajövünk a pedállal. Folytatódik a pedál, a Trend FM kerékpáros műsora
0: Takács Tomással
1: és Dankó Bencével, és a gravel kategóriáról beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy a gravel kategória népszerűsödése miatt versenyek terén sem, de hétköznapi használatban elég kevés jövőt jósolunk a merev farú montiknak. Még azt akartam megkérdezni, hogy vajon a cross-tracking bringáknak se tudunk olyan jó nagy jövőt jósolni a gravel kategória népszerűsödése miatt?
0: Én azt mondanám amúgy, hogy Magyarországon mindenképpen ki fog tartani még a cross és a merev farú monti kategória is, az pedig, amiről a legelején az beszéltünk,
1: árazás.
0: Az ár.
1: Hát, hogy tehát cross-trackinget tudsz venni
0: hogy
1: egy
0: 300 ezer forint, most mondjunk egy sarok összeget, veszel egy tök jó üzembiztos bringát, ugyanúgy akár cross-t, akár merfolyó montit, míg a gravel az lassan 4-500-nál indul ugyanezen a szinten. Tehát egy kicsit más ponton vagyunk szerintem ilyen szempontból, mint a nemzetközi piac.
1: Arról akartunk még beszélni, azt ígérted, hogy van egy személyes sztorid arról, hogy amikor ez a kategória így a látókörödbe került, akkor milyen gravel bringát kezdtél el te építeni?
0: Hát nem, hanem ha megnézzük, ugye ezt egy ilyen új trendként és új kategóriaként vezették be 10+ éve, ellenben a klasszikus túrakerékpárok, mondjuk akár 60-as, 70-es, 80-as években gyakorlatilag gravel kerékpárok voltak. Tehát egy kicsit már több hely volt, mondjuk a patkófékről beszélünk, több hely volt a fék körül, ballonosabb volt a gumi, még lehet, hogy csomagtartó is volt rajta.
1: Koskormány,
0: és ezekkel bár. Hát nézzük meg a régi francia-olasz filmeket, ha valaki esetleg itthon nem követte a bringákat abban az időbe, hát boldogan túráztak ezekkel a kerékpárokkal. Annyi, hogy a gumiknak talán a mintázata az más volt. Meg nem 45-ös, hanem ez a, mindenki emlékszik szerintem ezekre a Csepel, Maraton és társaira. És én is, tehát abban az időben emlékszem, amikor bejöttek a mountain bike-ok, nekem is volt egy első ilyen viszonylag olcsóbb merevvillás, merevfalú mountain bike-om, és hát rögtön azon kezdtem meg gondolkozni, hogy ugye hát ezzel lassú vagyok. Hát ez tök jó, hogy fölmentem a ugye budai hegyekbe, és hát a csekély technikai tudással megpróbáltam lejtmeneteket is produkálni, de hát mindenhol már lassú voltam is. És akkor egy olyan országútit, ami egy ilyen túra országúti, hát vadáztam hozzá hetekig, hónapokig, míg nem találtam egy ugye 28-as, tehát a 6-22 kettes felnire alkalmas, de most milliméterre már nem emlékszem, lehetett talán ilyen 38 milliméteres talán, és terepmintás gumit felszereltem, ugye ilyen ez a két oldalon húzó Sveinman patkófék volt rajta, tehát befért a gumi, és azzal a koskormányos biciklivel kezdte meg gravelezni a hegyekben. És egyébként nagyon-nagyon jól esett, nem sokkal voltam bele lassabb lefelé sem, és teljes országút, majdnem teljes értékű országútiként haladtam vele.
2: Ez itt a Pedál! A hajtás mindjárt folytatódik! Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt a dohányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb a dohányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban, ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva a 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden ötödik ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskővárai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoskő és Salgóvárának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Elég sokféle grével felhasználást említettünk már eddig a beszélgetésben, és egyébként ez tényleg sokat elárul arról, hogy a grével ez mennyire olyan kategória, hogyha valaki egy bicajt tud venni, vagy akar venni, vagy egy bicajt akar tartani, akkor ilyen szempontból ideális. Arról nem beszéltünk, hogy mit gondolunk arról, jó ötlete városba használni, jó ötlete ingázáshoz, napi használatba, városi darálásban amortizálni egy grével bringát.
2: Hát nagyon nem fogod leamortizálni a városi ingázásban. Én inkább attól tartanék, hogyha féltesz egy értékesebb tárgyat, és most nem feltétlenül a lopásra gondolok, hanem azokra, ha már amortizáció, ami a ugye festéklevelődés, oda teszed egy ilyen támaszhoz az irodaház előtt, akkor más oda, hogy is hívják, olja hozzá, leveli a festéket. Nem biztos, hogy egy félmillió bringát szívesen kockáztatsz így a mindennapokban.
1: Milyen alfajai és változatai lehetnek a gravel bringáknak, hogy ha így szétnézünk, akkor milyen irányba érdemes elindulni, mit érdemes nézni? Acélvázasat keressünk? Inkább alúvázt, inkább karbont? A karbon vajon mennyire passzol ehhez a típusú felhasználáshoz?
2: Menjünk gyorsan végig a gravel bringákon. Tehát, hogy kezdjük? Kezdjük ilyen kicsit ilyen sport, tempó orientáltan, mert ugye onnan valójában a cyclocross irányából kezdődött ez a télhódítás, meg a cyclocross népszerűsödésével. Ha megnézzük, már van egy külön speed gravel kategória. Ugye ezek a bringák, ezek majdnem teljesen azonosak technológiailag, mint egy országúti bringa, tehát egy nagyon komoly karbonváz, amiben nagyobb férőhely van a gumiknak egy országúti bringához képest, de ezentúl ugyanazok az alkatrész családok, talán más áttételezés, illetve ez a nagyjából mondjuk a 45-ös gumig illik, hogy beférjen egy külső, és ezekkel aztán irdatlan módon lehet haladni. Hozzáteszem, hogy mondjuk egy gravel világkupán vagy világbajnokságon valaki olyan országútival indul, ami már alkalmas mondjuk egy 35 mm-es gumi, terepgumi befogadására, és hogyha ugye látszik az, hogy valószínű nem lesz sár, meg olyan körülmények, amikor számít a sárférőhely, akkor beteszi a terepgumit, és azzal aztán még gyorsabb. Tehát van ez a speed gravel kategória geometriában, tehát ugyanúgy előre hajolunk, halandó számára viszonylag kényelmetlenebb testtartás, de ezzel piszok mód lehet haladni. Akkor ezen túl van a még mindig sportosabb vonalon maradunk, de olyan mondjuk ilyen endurance gravel, ami talán a sokak szívéhez a legközelebb álló gravel kategória, ez az a tipikus mindenre jó sportbringa. Tehát egy kicsit kényelmesebb a geometria, befér akár a majdnem mountain bike szélességű gumi is, sőt valamit lehet variálni, úgyhogy beteszel például egy nem 6-22-es, hanem a 27 feles kerékméretnek megfelelő felnyire szerelt mondjuk egy 2-1-es vagy 2-2-es, vagy még nagyobb monti külsőt, azzal aztán irdatlan módon lehet döngetni terepen. Ebben az endurance gravel kategóriában már megjelenik a teleszkóp is adott esetben, meg ilyen mindenféle fulmányos megoldások, ami csillapít, tehát akár a nyerekcsőnél, akár vászkialakításnál, tehát vannak ilyen stucinális alkalmaznak csillapítást.
1: Mekkora teleszkóp lehet benne, és az a teleszkóp az kb. Mire alkalmas? El fogok ezekben tudni vele menni ösvényeken?
2: Ezekben nagyon rövid ugóút, tehát most az átlag...
1: Ez igazából kényelem a tehetősebb, idősebb felhasználók számára?
2: Mondhatjuk, hogy igen. Illetve a másik oldalon, hogyha például egy olcsóbb kategóriáról beszélünk, és nem egy olyan szuper minőségű karbonvázol, ahol az anyag használat meg a különböző helyen különböző minőségű karbont használnak, és azzal érik el a csillapítást. Mondjuk egy alúvázban beszerelt teleszkóp, egy rövidugó utas teleszkóp, az nyilván sokat használ, mert sokat javít a komforton. Nyilván ez extrémnek számít, meg ez az, amit többen így vicc kategóriának tartunk, hogy újra feltaláljuk lassan a mountain bike-ot. Tehát ha eltekintünk attól, hogy még mindig koskormányos, tehát gravel kormányos bringáról beszélünk, akkor pont ugyanazt látod, mint ami mondjuk a 90-es évek vége, ezredforduló környéke megjelentek az ösztelós montik, és akkor azok a gumiméretek, azok a rugóutak.
1: De az a vázgeometria is?
2: Nem. Hát a vázgeometria az a szerencsére egy olyan dolog, ami ugye nem annyira függ az anyagiaktól, és azért ez folyamatosan fejlődik. Tehát ezek a kis fél-negyed fokok, milliméterek, ezek egyre jobban, egy jó sportos geometria egyre jobban kifolja magát, és hát azt nyilván mindenki másolja. Tehát most már egy sportkerékpár, az tényleg sportkerékpár, tehát az a legalkalmasabb a sportolásra, amit endurance-nak, meg komfort sportnak hirdetnek, az, ami kényelmes, tehát most ne menjünk el megint a trekkingek felé, az, és így tovább. Itt, ami a következő lépcső, ha a gravel kategóriákat vesszük tovább sorba,
1: akartam is mondani, hogy akkor az a típusú
2: gravel bringa, ami már alkalmas, ami úgy all-in van, hogy vagy alkalmas a commutingra is, tehát a városi közlekedésre, illetve a túrázásra, és ezeknek a modern bikepacking irányzatban megtalálható túra felszereléseknek és málháknak a felszerelésére. Tehát ezek a bikepacking gravelök, ha megnézed, de itt is van átfedés, tehát az endurance gravelöken is nagyon sok olyan szemet találsz a vázon, tehát például akár a villán, ahova föl tudod erősíteni
1: tehát,
2: ezeket.
1: Tehát még ezzel a kategóriával sem marad feltétlenül valaki szégyenben, hogyha kimerészkedik egy versenyre, egy gravel versenyre.
2: Nem. Tehát hogyha megnézed, most én nem járok nemzetközi gravel versenyekre, de
1: voltál már.
2: Tehát láttam már, illetve
1: sőt,
2: Magyarországon
1: részt
2: is veszek ilyeneken, és itt teljesen
1: menjetek, próbáljátok meg lenyomni Tufit.
2: Hát az nem lesz nehéz, de igen. Na, tehát, hogy ezekkel a bikepackingre alkalmas endurance gravelekkel bőven indulnak, és bőven vannak olyan pályák is Magyarországon, illetve hát idén még voltak, ami jobban hasonlít talán egy montis maratonra, egy könnyebb montis maratonra, mint amiről az elején beszéltünk, ezekről a belga típusú grévelekről, aminek mondjuk a fele országút, a fele döngöl tud, de nincs olyan, hogy technikai kihívás elé állítani. Inkább az állít technikai kihívás elé ott azokon a versenyeken, hogy egy óriási met, egy több száz fős mezőnyről beszélünk, akik ugyanúgy 40 plusz kilométer sebességgel döngetnek ezeken a szórt kavicsos utakon, ahol sokkal-sokkal könnyebb egy kanyarba megcsúszni, plusz ugye olyan emberekkel vesznek körül, akik amatőrök, tehát nem tudnak úgy bringázni, mint a Mathieu van der Poel, hanem sokszor hibáznak. Na most, amikor ez a több faktor így találkozik, akkor azért ott izgalmas, igen.
1: Maradjunk még akkor viszont itt, hogy ott tartottunk,
2: tehát a bikepacking
1: kategóriánál tartott. Itt már azért jellemzőbbek az alúvázak, acélvázak és
2: abszolút,
1: a karbonkiszorú.
2: Abszolút, sőt, hát ha valakinek komoly túrázási szándékai van, tehát hosszú távon ő inkább egy túrázó és szeretne csomagokat erősíteni a bringára, akkor ugye nagyon egyszerű, mert be kell csavarozni egy csavart, amivel fölelősítjük a málhát, vagy a cuccot. Na most annak acélból kell lennie. Tehát az jó, az tartós, ami egy acél csavarmenet. Na most egy acél csavarmenet egy alumínium vázban, az egy idő után, hát nyilván kidolgozástól, meg minőségtől függ, de sokkal nagyobb rá az esély, hogy valami gebasz lesz, mint az acél az acélban. Tehát egy jó minőségű acélváz, az sokkal alkalmasabb erre a célra, mint egy alumínium váz, szerintem.
1: Melyik a legolcsóbb grével kategória? Milyenek a legolcsóbb grével bicajok?
2: Hát most már abszolút ez az alumínium váz. Nyilván vannak aluvillával is, de ez az aluváz karbonvilla, és mondjuk egy egyszerűbb alkatrész családdal.
1: Komfort geometriával.
2: Ez a nagyságrendileg, most eurót fogok mondani, ami ugye hát a 400 ezer forint környék, ez az 1000 euróhoz közeli kategória. Tehát ha végig megnézi valaki az árakat bármelyik nagy német honlapon, ami egy ilyen irányadó dolog, akkor ez 1099 és 1299 környékén fogja mondjuk a legolcsóbb grével bringákat
1: megtalálni. Ha egy ilyen olcsóbb grével bringával kellene legközelebb rajthozállnod grével versenyen, mennyire éreznéd azt, hogy veled kitoltak?
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Abszolút. Hát annál, sőt, olyannyira, hogy de most nem érdemes ebbe a versenyirányba elmenni szerintem, meg itt is keveredik egy kicsit a bikepacking és a gravel szerintem sokak számára. Meg nem is érzem úgy, hogy én lennék a legszakavatottabb, aki ebben véleményt mondjon, de van... Mondjuk a Magyarországon vagyunk, a magyarországi magyar kupa pályák alapján mondom, hogy itt például mondjuk volt két olyan pálya, amin én gyorsabb lettem volna valószínű, hogyha a saját mountain bike-omot, ösztelós mountain bike-omot áttuningolom kicsit, és gravelesítem. Tehát olyan technikás, meg olyan rázós lejtőkkel volt ez teletűzdelve, illetve olyan kevés aszfalt volt ezekben a pályákban.
1: Beszéltünk a kategóriákról, és a kategóriák mellett még felszerelés családok is létrejöttek a grével népszerűsödésének a hatására. Ha valaki grével bringát szeretne vásárolni, nagyjából eldöntötte azt, hogy ő túraorientáltat szeretne vásárolni, vagy pedig versenyorientáltat, teljesítményorientáltat, ugye ez a fő döntési pont, ahogy így elhallgatlak, ez az, amit így először el kell dönteni, akkor...
2: Én megint azt mondanám inkább, hogy sport, tehát nem a verseny, inkább sportorientált. Tehát ezek a... Ez a versenyrendszer szintjén is ez abszolút egy szabadidős sport kategória. Tehát nincs olyan, hogy mint egy országúton vagy pálya, tehát amikor elkezd a gyerek sportolni, járni ugye bringás edzésre, most legyen az mountain bike, vagy cyclocross, vagy tökmi, vagy a pumpapályára, vagy akármi, és akkor van egy íve a fejlődésnek, tehát nem kezd el valaki grévelezni. Ez a grével, ez egy ilyen, vagy aki szabadidősport szintjén felnőttként rávált, vagy aki már abba hagyta a versenyzést, és akkor grévelezget is, tehát nem kezd valaki el grével versenyezni. Ez sport, és hogyha jól csináljuk, meg erősek vagyunk, akkor lehet, hogy elkeveredünk egy-két versenyre, meg elmegyünk külföldre egy-két ilyen eseményre, mert amúgy is ott szép a táj, meg ott még nem jártunk. Tehát ez versenyzés szintjén itt van, így nagyjából itt a helye.
1: Ez egyébként azért jó hír, mert igazából az, aki eddig nem nagyon versenyzett, és legfeljebb kipróbálná magát ilyen amatőr, groundfondó és hasonló körülmények között, annak úgy tűnik, hogy a grével kategóriában sok lehetősége
2: nem fogja
1: magát úgy érezni, hogy így kiszorulna, vagy ki lenne rekesztve, vagy nem lenne eléggé profi vagy felnőtt a mezőnyhöz, meg a közeghez?
2: Én most azt mondanám, hogy ahogy mondjuk 15 éve, vagy akár 15-20 éve, ha megkérdeztél volna, hogy szeretnék elmenni egy versenyre, meg megméretni magam, akkor hova menjek, akkor azt mondtam volna neked, hogy menjél el egy, válaszd ki egy távot, egy mountain bike maratonon, és ott indulj el. Most azt mondanám, hogy nézd meg a Magyar Gravel Kupa sorozatot, és hát mondjuk most egy verseny van még hátra a Hévízen, október, most negyedike talán, akkor oda nevezd be, és próbáld ki magad. Tehát most biztos, hogy ezt tanácsolnám.
1: A bicaj választástól kavarodtunk el ide, beszéltünk akkor ugye arról, hogy vannak sportosabb geometriák és sportosabb orientáltságú modellek, vannak a túrásabbak. Azt akartam még tőled megkérdezni, mennyire érdemes a felszereltségre figyelni? Ugye kijött legalább kettő gravel orientált felszerelés is, a Shimano GRX, meg ugye talán az ESSA. Egy igazi gravel bicajon feltétlenül ezek a felszerelések vannak, vagy pedig igazából Sorával, vagy Clarisszal, vagy más szintekkel is lehet gravelt választani?
2: Hát a Shimano GRX az egy elképesztő jó alap, olyannyira, hogy én most teszteltem, használtam nem csúcs, tehát nem a 8-as széria, hanem a 6-os, ami a közép kategóriája felszerelt karbonvázas bringát, és én arra már majd, tehát jó kerekekkel arra már azt mondom, hogy itten, tehát szabadidősport szintjén versenyzésre alkalmas. De a SRAM-nak is megvannak ezek az ilyen kategóriájú, tehát például az Apex, a Rival alkatrész családok. Tehát nem, egy gravel bringát azért nem hegyez ki úgy az ember a grammokra, mint egy országútit szerintem.
1: Mi az a további felszerelés, amire érdemes figyelni bicaj választáskor, ha valaki most pont a mi műsorunk hatására döntene úgy, hogy keres magának egy gravel bringát?
2: Hát én amúgy azt mondom, én egy kicsit ilyen old school hozzáállással azt mondanám, hogy aki messze földre túrázik, annak nem biztos, hogy elektromos szettet érdemes választania, tehát sokkal könnyebben adódhat olyan helyzet, hogy nem az, hogy elromlik, de egyszerűen szükség van hozzá valamire, és nem feltétlenül csak töltésre, hogy nem tudja biztosítani magának, vagy elromlik, és kicseréli, és nincs több csere alkatrész. Tehát az ilyen nagy, komoly túrázók mindig azt mondják, hogy olyan felszereléssel vág neki, ami lehetőség szerint bárhol pótolható. Ezért szeretik az acélt is, mert ugye

0: láttok meg minket.
1: És körhátszeret, csodálatos bringázásokat kívánunk mindenkinek, nem csak a kavicsos utakon kerékpározóknak, hanem az aszfalton, földúton, ösvényeken, mindenhol.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé, a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlöm a Partcafé hallgatóit és nézőit, műsorvezető társammal Prinzinger Péterrel együtt. Szia Péter!
2: Szia Szilvi, Marsal Szilvivel immár a 39. műsort készítjük az idei évfolyamban, és ez változatlanul a Balaton hangja. Egy picit arról fogunk beszélgetni itt az ősz végén, hogy hogy alakult az eddigi turisztikai forgalom, hogy alakultak az eddigi turisztikai eredmények a Balaton desztinációban.
1: És akkor rögtön bele is csapunk a lecsóba, mert nyilván az egyik legautentikusabb, aki erre tud válaszolni, az pontosan te leszel. Úgyhogy azt szeretném tőled kérdezni, hogy hogy látod, hogy alakult az idei szezon, az

0: a szélsőséges időjárás, mert hogy én nagyon szeretem a meleget. Gyakorlatilag mindenhol voltam, a déli parton, az északi parton, voltam vendéglőbe, voltam kis partmenti büfébe, voltam
1: arborétumban.
0: Tessék?
1: Naplemente élmény meg volt?
0: Naplemente élmény is volt, és azt hiszem napfelkelte élményem is volt. Sőt, bicikliztem is talán.
1: Gasztronómiai élmények.
0: Igen, nagyon finom borokat kóstoltam, ettem süteményt, fagylaltot, gyakorlatilag szerintem kiszkipteltem azt, amit lehetett a Balatonnál.
1: Oké. Én is hasonlókról tudok beszámolni. Nagyon sokat voltam részben munka, részben magán programokból kifolyólag az elmúlt hónapokban a Balatonnál. Mindezeket csináltam, amit mondtál. Árérték arányban jó dolgokat találtam. Ha nagyon kéne, ha nagyon-nagyon kéne, föl tudnék idézni egy vagy kettő apró kellemetlenséget, de összességében csúcs volt szerintem eddigi, az eltelt 8-9 hónap a Balatonnál. No, mielőtt akkor belecsapunk a témába, először egy picit lépjünk szerintem visszább, logikailag is, meg időben is. Honnan tudjuk azt, amit a turisztikai forgalomról, a Balatonról tudunk? Tulajdonképpen mit tudunk biztosan? Ja, biztos te is megfigyelted, a kedves hallgatók, nézők is megfigyelték, hogy a sajtó mindig tele van balatoni hírekkel, közleményekkel, aktualitásokkal, és ezek nagyon sokszor, ezek a hírek, ezek kifejezetten kattintásvadász, hatásvadász, negatív megjelenések, vagy ugye tartalmak.
0: Volt, bocsáss meg, hogy félbeszakítok, egy adásunk is, ahol Kardos Gáborral beszélgettünk pont erről, hogy ennek mi az oka, és miért így kommunikálnak egyesek a Balatonról.
1: Most egyelőre talán maradjunk annyiban, hogy ez az egyik forrás, ahonnan az emberek tájékozódnak, hogy olvassák, fogyasztják a híreket, a szerkesztett tartalmakat, a közösségi média tartalmakat, és ezek alapján valamilyen kép kialakul a fejükben a Balatonról. Nem mindegy, hogy kinek a fejében. Annak, aki oda szeretne menni, annak, aki csak úgy általában a 10 millió Balaton szakértő egyike ebben az országban, és mindenről van véleménye természetesen, miért ne pont a Balatonról lenne. Annak, aki helyben élő, vagy második otthonnal rendelkező ember, annak, aki turizmusból, vagy részben turizmusból él, vagy a turizmusban van a megélhetése az üzlete, vagy annak, akinek semmi köze a turizmushoz, tehát vállalkozó, vagy csak egyszerűen egy átlag helyi lakos, aki nem a turizmussal foglalkozik, vagy mondjuk az önkormányzat, vagy a különböző attrakciókat üzemeltető kollégák, önkormányzati intézmények munkatársai, stb. Szóval teljesen fontos megkülönböztetni azt, hogy ki gondol valamit a Balatonról, és az a valaki honnan szerzi az információit. A másik az az, hogy tulajdonképpen mik azok a mérőszámok, mik azok a mutatószámok, amikben biztosak lehetünk. Ez meglepően sok ilyen mutatószám van. Nyilvánvalóan van kettő, amit általában sajnos szerencsétlen módon túl szoktak értékelni, vagy abszolutizálni szoktak. Az egyik a vendégek, az érkező vendégek száma, a másik a vendégészakák száma. De emellett például kíváncsi vagyok, hogy tudod-e, hogy mik azok a fogyasztási mutatók, amikből nagyon jól rekonstruálható mondjuk egy akár a Balaton, de bármelyik másik turisztikai térségnek a forgalma, a terhelése. Tehát a vendégszám és a vendégészak a számon kívül vajon fix. Mi írja még le, hogy mi történik egy turisztikai desztinációban, vagy egy településen?
0: Hát mondjuk az adó számok, az adóval kapcsolatos számok, igen. Gyanítom, hogy az önkormányzatoknál is kell, hogy legyen valami adat az idegenforgalmi adón kívül is, hogy hányan érkeznek ebbe a térségbe.
1: Igen, oda is van adatszolgáltatás. Nem is gondolnád, hogy milyen triviális dolog. A háztartásokba keletkező szemét mennyisége az egyik, a másik a vezetékes víz fogyasztás. Nyilvánvalóan teljesen jól követhető, hogy egy átlagos vízfogyasztású hónaphoz képest mit jelent egy jelentősebb vízfogyasztással járó adott esetben egy nyári hónap. Ezek is fontos mutatószámok. Ott vannak a Bahart forgalmi adatai. A kompokon, illetve a személyhajókon utazó vendégeknek a száma. Ott vannak a mi rendszerünkben a kikölcsönzött kerékpárok száma. Ezek mind-mind olyan adatok, amiket összességében kell értékelni, és messze nem csak azt kell megnézni, hogy hány vendég és hány vendégészaka keletkezett egy adott időszakban, egy desztinációban, a mi esetünkben a Balatonnál.
0: Van, aki ezeket az adatokat egyben is látja és értelmezi?
1: egyre többen dolgozunk azon, hogy egyre több adat egymással összefüggésében látható legyen. Ezzel foglalkoznak a Magyar Turisztika Ügynökségnél, foglalkoznak a Visit Hungarynél, és nyilvánvalóan mi is foglalkozunk.

0: Foglalkozunk ezzel a Visit Balaton 365-nél, de például a Balatoni Fejlesztési Tanács, meg az ő tulajdonában álló Integrációs Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Is használ adatokat. Azok az adatokat, amik meg nem úgymond nem maguktól keletkeznek, azokat meg kutatásokkal gyűjtik. Mi is végzünk ilyen kutatásokat, a Pannon Egyetem is végez ilyen kutatásokat, elképesztő értékes kutatásai vannak a Limnológiai Intézetnek, tehát klasszikus közvélemény és piackutatási módszerekkel, meg tudományos kutatási módszerekkel is meg lehet keresni jelenségeknek a hátterében álló adatokat, és ki lehet utána ezeket nyilvánvalóan értékelni. Az a jó, hogyha egymás kutatási eredményeit, egymás adatait minél többen ismerjük meg, és meg tudjuk keresni, vagy most már szoftverekkel, AI alapú szoftverekkel meg tudjuk kerestetni az összefüggéseket ezek között. Még egy picit mindig a módszertannál maradva, ugye az sem mindegy, hogy a megszerzett vagy az előállított adatokat, azokat mivel vetjük össze? Ugye az állandó növekedés, az állandó bővülésnek a bűvületében élünk. Ha valamelyik évben egy bizonyos adat, mondjuk egy augusztusi hónapnak egy turisztikai forgalmi adata nem haladja meg az előző év azonos hónapjának a forgalmi adatait, akkor kétségbe vagyunk esve, hogy Jézusom, nem nőtt a turizmus, mi lesz most, mindannyian meghalunk. Pedig, ha egy picit hosszabb idősávot nézzünk, vagy hosszabb időszakot nézzünk, most hoztam is egyébként ezzel kapcsolatban adatokat.
1: Ugye mindig a 2019 az nálunk egy ilyen iránymutató.
0: Hát az a bűvös szám, mert az azt megelőző évekhez képest 2019 volt a rekordév. Esetleg, ha ezt nem tudnák a kedves hallgatók, illetve a nézők, régen beszéltünk már számokról, ebben az évben, 2019-ben 2,9 millió vendég érkezett az egész évben, tehát a 12 hónap alatt a Balatonhoz.
1: Belföldi, külföldi.
0: Igen. Ezt követte a 2020-as Covid bezuhanás, amikor 2 millió vendége volt a Balatonnak, és aztán 2021-től kezdett feltápászkodni a válságból a desztináció, 2 millió 4, 2 millió 8, és 2023 volt az az év, amikor elérte a vendégek száma a bűvös 3 milliót, magyarul meghaladta a 2019-ben ért addigi rekordot, a 2,9-et. Ehhez képest, tehát az igazán jelentős ugrás a vendégszámban és a vendégészaka számban az 21-ről 22-re, 22-ről 23-ra és 23-ról 24-re történt, és tulajdonképpen annak kell örülni, hogy a Balaton 2025-ben, és most már nagyjából egyébként elmondhatjuk, majd megelőlegezhetjük, hogy 2026-ban is ezt az egyébként szép szintet tudja tartani, ami év végére, majd meglátjuk, hogy lesz a szeptember, október, november, decemberi forgalom, el fogja érni szerintem, de lehet, hogy egy picit meg is fogja haladni a 3 millió vendéget és a 9 millió vendégészakát.
1: Azt meg tudod mondani, hogy mi történt 23, 24, 25-ben, amiből ezek a számok keletkeztek?
0: Hát gyakorlatilag ekkorra rugózta ki magát a turizmus, a Covid okozta sok helyzetből. Nem csak a Balatonra igaz ez, hanem általában az egész magyar turizmusra. Na most még egy picit itt a számokkal játszva. Nem mindegy, hogy az összehasonlításnál tudjuk-e azt, hogy mit hasonlítunk össze mivel. Tehát amikor mondjuk valaki azt mondja, ami egyébként objektíve igaz, hogy 2026. augusztusában a külföldi vendégek száma 6%-kal csökkent, úristen, ez nagyon rosszul hangzik. Minek a 6%-a? 100 000-nek, vagy 1 milliónak? Vagy 3 milliónak a 6%-a? Ha mondjuk úgy lesz, ahogy én várom, hogy a mi várakozásaink teljesülnek, és egy picit az ősz visszakompenzál a relatíve szerényebb nyári eredményekből, és megint elérjük a körülbelül 3 millió vendég, körülbelül 9 millió vendégészakát. Számoljunk egy picit. 3 milliónak az 1%-a, az 30 000, hogyha jól számolok.
1: Igen.
0: Tehát gyakorlatilag arról beszélünk, hogy 2 millió 970 ezer, vagy 3 millió igazából nem jelentős, még 1-2%-os csökkenésnél szerintem stagnálást mondunk, főleg akkor, ha hozzáveszünk azt, hogy jó, nézzük meg, hogy mennyi volt a költés. Ezek a vendégek mennyi pénzt hagytak ott a térségben. És akkor jönnek az egyéb dimenziók, hogy hol hagyták ott azt a pénzt. Ha azt látjuk, hogy 1-2%-kal kevesebb vendég érkezik egész évben a Balatonhoz, de mondjuk a költésük nem csak a partmenti településeken realizálódik, hanem a parttól 5-8-10-15 kilométerre is elmennek egy attrakcióért, egy kézműves műhelyért, egy kis fesztiválért, valamilyen kulturális programért, és ott is hagynak pénzt, akkor mi elégedettek leszünk, mert azt mondjuk, hogy egyenletesebb a térbeli eloszlásra a fogyasztásnak. Ha azt látjuk, hogy egy picit izmosabb a tavasz, meg egy picit izmosabb az ősz, mint amilyen tavaly volt, és a nyár meg mondjuk ugyanolyan, vagy 1-2%-kal gyengébb, annak is örülni fogunk, mert az azt jelenti, hogy sikerült a négy éjszakos Balaton irányába, az egész éves kínálat irányába terelni a vendégeket, és sikerült a vállalkozókhoz olyan időszakokban is forgalmat és ezen keresztül költést orientálni vagy generálni, amikor egyébként kevesebbet tudtak volna kiszámlázni.
1: Van olyan adat vagy tendencia, ami első látásra más mutat, mint amit vártunk, vagy a balatoni szereplők vártak?
0: Az biztos, hogy van olyan, amit a balatoni szereplők nem vártak. Uh-huh. Ha viszont megint azt mondom, ha időben egy picit eltávolodunk, és magasabbról helikopter nézetből nézünk uh-huh. rá, tulajdonképpen nincs semmi uh-huh. meglepő. Tehát ha most belegondolunk abba, hogy mik voltak azok a tényezők, amik az idei balatoni turisztikai forgalmat befolyásolták, most a nyár három hónapjáról beszélek, a június, július, augusztusról, akkor például tudjuk azzal kezdeni a dolgot, hogy sokkal erősebb volt a forint. A magyarok pénze többet ért külföldön, a külföldiek pénze kevesebbet ért Magyarországon. Ennek biztos, hogy volt hatása a forgalomra. A másik, amit mindig el szoktak mondani, hogy Balaton vagy Adria. Ez egyébként egy hibás összehasonlítás, de mondjuk, nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók vagy a nézők, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy 2025 júniusa az Horvátország minden idők legerősebb júniusa volt. Ehhez képest a 2026 június az rosszul sikerült Horvátországban, valószínűleg egy picit túl dobták az áremeléseket, ezért mit csináltak a horvátok július-augusztusban, hogy gyorsan lejjebb vitték az áraikat. Nyilván ennek volt egy elszívó hatása. Egyébként az én véleményem az az, hogy a legtöbben nem a Balaton helyett választják az Adriát, vagy az Adria helyett a Balatont, hanem van, aki szereti a tengert, és ezért oda megy, van, aki meg szereti a Balatont, az meg ezért a Balatonhoz jön. Most az egy évben megtörténik-e mind a kettő, az nyilvánvalóan sok mindentől függ. A másik dolog, ez a bizonyos hőkupola. Ezzel azért ezzel most szembesült először, nem csak a Balaton, nem csak a balatoni bizony. Vállalkozók, nem csak a vendégek, hanem az egész ország. Tehát az, hogy heteken keresztül 40 fok vagy a fölötti hőmérséklet, ami őszinte leszek, ha meglátom a lázmérőn, hogy közelít a 40 fokhoz, én kétségbe esek, és azonnal keresek valami árnyékos, hűvös uh-huh. vagy hűtött helyet. Tehát az a hőmérséklet, ami a lázmérőn az emberi egészségre már ártalmasnak számít, ilyen volt a környezetünk hőmérséklete. Nyilvánvalóan senki nem szeretne megbetegedni, se fiatal, se idős. Tehát mondjuk az olyan extrém kivételeket, mint te, aki igen. bármennyi napot, bármilyen mennyiségbe, bármilyen hőmérsékletet szeret és jól bír, azért a legtöbben nem ilyenek vagyunk. Uh-huh. Nyilvánvalóan ennek is köszönhető, hogy kevesebben voltak bizonyos időszakokban. És megint azt mondom, hogy attól függ, hogy honnan nézzük, tehát amikor mondjuk egy egyébként 40 fokos hőmérsékletű napon, mondjuk este 7 órakor Badacsonyban vagy Szigligeten tömve volt a strand, és igenis volt víz a Balatonban, ugye Kardos Gábor bele is állt combig, és levideózta saját magát, akkor azért nehéz volt úgy értelmezni, hogy nem megy a Balaton, hogy nem működik a balatoni turizmus. Lett ennek egy olyan hatása, hogy a déli, a napközepi órákban nyilvánvalóan mindenhol kisebb volt a forgalom. Lett ennek egy olyan hatása, hogy mondok egy házunk tájáról való példát, kevesebben kerékpároztak. Ki a francnak van kedve 42 fokban a tűzön napon biciklizni. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan ez is egy meghatározó és újonnan jelentkezett körülmény volt. Nézzük az alacsony vízszintet. Rengetegen posztoltak, rengetegen szitták, becsmérelték, sajnálták, kinek ízlése szerint a Balatont, hogy nincs a Balatonban víz. Ez nem igaz, a Balatonban természetesen volt víz, ez egy természetes folyamat, hogy a tó vize időnként csökken, vagy a vízszintje időnként megnő. Én ugyan nem vagyok ennek a kutatója, de mondjuk annyit a médiában megjelent hírekből is bárki megérthet, hogy ez egy élő rendszer, egy élő ökológiai rendszer, amelyik időnként nyilvánvalóan elsősorban a klimatikus viszonyoknak köszönhetően többet párologtat a melegben, a napi kipárolgás fizikailag több, mint amennyi a befolyásokból vagy a csapadékból származó vízpótlás, főleg akkor, ha nincs eső, meg hogyha a Balatont töltő patakok, meg folyók vízgyűjtő területén sincsen csapadék.
1: És ha jól tudom, akkor még mindig nem értük el a rekord alacsony vízszintet, ami 2003-ban volt talán?
0: Ez így van, tehát ez egy természetes igen. jelenség, nyilvánvalóan nem feltétlenül kell neki örülni, de ha mondjuk lefordítom a gyakorlat nyelvére, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke Fekete Tamás mondott egy nagyon találó példát egy interjúban, amikor azt mondta, hogy Balatonföldváron, a déli parton eddig combigérő vízben kellett bemenni, 150 métert, hogy úszás mélységbe jussunk, most meg bokáig érő vízben, vagy adott esetben egy picit egy ilyen lidószerű homokos partszakaszon, de amikor beérsz ahhoz a bójához, amelyiknél 120 cm a vízmérség, az első marás után ott 120 cm a vízmérség. Tehát nem igaz, hogy nem volt víz a Balatonban, csak hát ezt is sokan sokféleképpen tálalták elsősorban a közösségi médiában.
1: Mindjárt folytatjuk tovább, mert hogy nagyon érdekes dolgok derülnek ki ezekből az adatokból, de most elmegyünk egy kis szünetre. Várunk mindenkit vissza a Partcaféba.
2: Irány a Balaton! Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált országokban. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahouse. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok Hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a bánki turbina járókereke, valamint egy jelesmérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Kedves hallgatóink, illetve nézőink, folytatódik a Partcafé. Ez itt a Balaton hangja, Masa Szilviával.
2: És Prinzinger Péterrel.
1: Megyünk tovább.
2: Na hát idáig azért nagyon szépen elemeztük, hogy ez az idei év eddig hogy alakult, és hogyha voltak hatások, akkor mik voltak, de még kettőről azt mondtad, hogy nem beszéltünk, mégpedig.
1: Igen, az egyik az maga a naptár, amit mindig kell nézegetni. Itt nyilvánvalóan fontos az, hogy egy adott évben mikor ér véget a tanév, meddig tart az iskola időszak, és mikor indulnak el a családok a Balatonhoz, meg máshova is természetesen. Illetve az időjárás, ami nagyon különböző volt ebben a három hónapban, nyugodtan kimondhatjuk, hogy egyre rosszabb. Uh-huh. Tehát a nyaralás szempontjából fokozatosan egyre rosszabb volt az idő, emiatt a rettentő hőség miatt, és ez látszik is a számokon. A június az még elég erős volt, a július az mondjuk, hogy olyan volt, mint a tavaly, az augusztus meg egy picit gyengébb. Ha viszont az első 8 hónapot nézzük egyben, akkor azt mondhatjuk, hogy összesen a vendégek száma körülbelül 1,5%-kal, vagy 1,6%-kal, a vendégészakák száma meg nem egész 3-mal csökkent, tehát ez még nem tragédia az első műsorrészben elmondottak szerint, és erre szoktam azt mondani, hogy várjuk már meg, ameddig a játékvezető lefújja a meccset, tehát még van 4 hónap, szeptember, október, november, december, amiben bízunk, hogy az egyébként nagyon gazdag és színes balatoni program kínálat, a nagyon vonzó ajánlatok oda fogják vonzani a vendégeket. Amit most tudunk, ugye az eddigi nyárutó vénasszonyok nyara, meg az előttünk álló időszaknak az időjárásáról, egy enyhébb, csapadékosabb, de enyhébb térre számíthatunk, mint amilyen a tavalyi volt. Ez magyarul kedvez az aktív programoknak, a gasztróprogramoknak, a boros programoknak, a kulturális programoknak. Én bízom benne, hogy nem kell majd elkönyvelnünk azt, hogy nem megy a 4 évszakos Balaton, hanem azt fogjuk tudni mondani, hogy igen, volt egy jó tavasz, volt egy olyan, amilyen nyár, és volt egy jó, vagy van egy jó őszi-téli időszakunk.
2: És akkor ott van még a bizonyos árvasszúnyog, amivel nagyon sokat foglalkozott mindenki, főleg a sajtó.
1: Hát itt is hagyosszak meg személyes tapasztalatot. Balatonföldváron mi a közvetlen a bőrünkön érezzük azt, amikor az esti északnyugati szél hozzácsapja az árvasszúnyog rajt a parthoz. Nem a legkellemesebb dolog, de 2-3 napig volt egy picit kellemetlen, túl lehet élni. Egyébként meg, ha az ember belegondol abba, hogy az árvasszonyogra szükség van, a tó ökológiai rendszerének egy fontos szereplője, egyébként a víz tisztaságának az egyik fontos összetevője, akkor azért elnézhető ez a kis biológiai jelenség.
2: Én azt láttam, hogy a szolgáltatók részéről nekem is van egy nagyon kedves barátnőm, akinek egy partmenti büféje van. Voltam ott nála augusztus a 20-ai hétvégén, és alkalmazkodnak a szolgáltatók és a vendégek is a megnövekedett árvaszonyokhoz, tehát mondjuk lekapcsolják a villanyokat 8 óra után.
1: Igen, illetve a vendéglátóhelyeken, aki reggel nyit, vagy délelőtt nyit, az a kolléga Stakarit. Azzal kezdő, hogy összesöpri az árvaszonyok tetemeket. Gyakorlatilag ez a folyamatnak a vége. És akkor még egy dologra térünk rá szerintem, hogy ha már így értékelünk, szakadjunk le a vendég meg a vendégészakasz számokról, hogy rengeteg minden egyéb tudásunk van a Balatonról. Ki tudtuk mutatni, végeztünk egy kutatást arra vonatkozóan, hogy a magyar GDP-n belül és a turizmus által megtermelt GDP-n belül mennyi a Balaton kontribúciója. Meg tudjuk mondani azt, hogy a Balaton azon a mércén mérve, hogy jó hely, ahol jó élni, jó vállalkozni és jó kikapcsolni, feltöltődni, különböző mutatószámok, mérhető mutatószámok alapján, ez számokban kifejezve egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ha jól emlékszem, 4,3. Ha ennek az indexnek a módszertanát a balatoni turisztikai szereplők, a balatoni térségi szereplők elfogadják, és minden évben megmérjük, hogy mennyi most éppen ennek a kompozit indexnek mennyi az adott évi aktuális értéke, akkor be tudunk nézni, hogy melyik az a mutató, ami lerontja, melyik az a mutató, amelyiknek a hátterében lévő folyamatokkal érdemes foglalkozni, hogy ez az index, ez javuljon. Mit gondolsz, az összes lehetséges szempont közül, ami a lakossági megkérdezés, melyiket hozta ki a legmagasabbra a Balatonnak, mi a legnagyobb értéke? A 4,65 egyébként elárulom.
2: A víz.
1: A biztonság.
2: A biztonság.
1: Az, hogy egy biztonságos helyen vagy. Uh-huh. Ez kapta a legmagasabb értéket az összes lehetséges értékelési szempont szerint. Megnéztük azt, hogy a Balaton mennyire látható a digitális térben a turisztikai, más turisztikai ajánlatokkal összevetve. Tehát azok a vendégek, akik ma már nem keresnek a Google-ban, hanem adnak egy feladatot, egy promptot adnak az AI alapú ajánlórendszernek, hogy ajánlj nekem vízparti programot, ahol csodálatos panoráma mellett nagyon finom borokat lehet inni. Megnéztük, hogy ezen az AI láthatósági vagy ajánlhatósági térképen hol szerepel a Balaton, sajnos csak az ötödik. A Bleditóval, a Wörthersee-vel, a Gardatóval, a Komuitóval, tehát a hasonló tavat körülölelő desztinációkkal összevetve. Megnéztük azt is, hogy mit lát az AI ajánlórendszer a balatoni vállalkozókról. Hány vállalkozót lát a vendéglátóhelyek közül? 3200 vendéglátóhelyet azonosított be a négy különböző AI alapú ajánló, és ebből körülbelül 600-nak gyakorlatilag fehér folt, nem látszik, nem, tehát nincs rajta az AI térképen 600 olyan vállalkozás, ami elvileg vendégeket vár, és vendégeknek akar valamit eladni. Megkérdeztük a balatoni lakosokat, a második otthonnal rendelkezőket, megkérdeztük a vállalkozókat, az önkormányzatokat, hogy milyen balatoni turizmus szeretnének ők. Egy több mint 1000 fős válaszadói sokaság nem azt mondta, hogy több vagy kevesebb turizmust akar, hanem másmilyet. Másmilyen szerkezetűt, időben, térben, egyenletesebb eloszlásút. Nagyon értékes adatok. Ezeket a közeljövőben mutatjuk be a Magyar Turisztikai Ügynökség, illetve a Visit Hungary vezetőinek, illetékeseinek, ezt követően a térségi szereplőknek, a Balatoni Fejlesztési Tanácsnak, a Balatoni Turisztikai Kerekasztalnak, illetve mindenkinek, aki érdeklődik, és természetesen a sajtóhoz is el fogjuk ezeket juttatni, hogy ne csak a lángos ár alapján ítéljenek a Balatonról, hanem nézzük meg, hogy valójában mit szeretnének az a 400 ezer ember, 250 ezer helyi lakos, 150 ezer második otthonnal rendelkező, milyen turizmust képzel el? Egyébként nem utálják a balatoniak a turizmust. Nagyon is elfogadják, a 0-tól 100-ig terjedő skálán 70 fölötti értéket képvisel az a mondat, hogy egyetértek azzal, hogy a Balatonon a turizmus a húzóágazat.
2: Volt egyébként ezen a biztonságon kívül olyan adat, ami neked is meglepetést okozott?
1: Nem. A helyi elköteleződés nagyon erős. Tehát a büszkeség, az az érzés, hogy szeretjük az élőhelyünket, a lakóhelyünket, a Balatont, ez rendkívül erős, ez szerintem ennek nagyon kell örülni. Amiben kevésbé magas értékek jöttek ki, ezt majd részletesen fogjuk publikálni, az az összehangolt működés, a szervezet működés, az egymás tevékenységéről, az egymás tudásáról való információszerzés, a tudásmegosztás, az együttműködés, de ez szerintem teljesen természetes egy ekkora térségben, amit igazából nehéz, ahogy Kardos Gábor szokta mondani, hogy egy nagyváros, persze lélekszámát tekintve egy jó nagyváros, de a földrajzi elhelyezkedését és a települések meg a lakosság megosztását tekintve ugyancsak nehéz lenne városként kezelni.
2: És a KKV-k kvázi láthatatlansága?
1: Ez főképpen digitális láthatatlanságot jelent, ami óriási nagy baj. Tehát az a vállalkozás, aki azt hiszi, ugye a másik műsorunkban, a digiturizmóban szoktunk ezzel behatóbban foglalkozni, aki azt hiszi, hogy ő kinyitotta az üzletét, és majd jönnek a vendégek, az súlyosan téved. Hogyha van egy weboldala, meg fönt van a Facebookon, és azt hiszi, hogy ő ezzel készen van, az megint csak súlyosan téved. Tehát itt a hangsúly a következő hetekben, hónapokban, években azon lesz, hogy a mesterséges intelligencia technológiát alkalmazó ajánlórendszerek ajánlják-e a mi térségünket, a mi településünket, a mi szolgáltatónkat, a mi éttermünket. Nyilván csak akkor tudják ajánlani, ha megtalálják. Ha van róla olyan mennyiségű és minőségű szöveges és képi tartalom, amit az AI keresők, az AI ajánlók értelmezni tudnak, fel tudnak ismerni. Visszakanyarodva egy picit az előző kérdésedhez még, igazából a mi megközelítésünk, a mi szemléletünk az az, és hála Istennek egyre többeké egyébként ez a Balatonnál, hogy olyan térség nincs, ami 6 hétig működik, vagy 8 hétig működik, nem csak turisztikai térség, hanem semmilyen térség. Tehát egy adott terület, és az ott élő emberek, az nem tud úgy működni, hogy egy évben 2 hónapig, vagy 2,5 hónapig van ott élet, és egyébként alszik, vagy tud, csak az kevésbé izgalmas, semmilyen perspektíva nincs benne. Éppen ezért mi is ugyanazt képviseljük, amit egyébként 15-20 éve nagyon sokan, hogy egy egész éves balatoni gazdaságnak kell működnie. Arról meg nem lehet nem tudomást venni, hogy a Balaton gazdasági teljesítményének a 80%-a az turizmusból származik. Akkor ezzel a területtel nyilvánvalóan foglalkozni kell. Akkor nyilván a vállalkozói összefogásokat, együttműködéseket, termékeket termékfejlesztéseket, akkor segíteni kell. De ezt hívjuk úgy, hogy destináció management. Uh-huh. A szezon hosszabbítás nevű szó az, amit nagyon nem szeretünk. Ugye sokan mondják, hogy meg kell hosszabbítani a szezont. Ez tök jól hangzik, csak ugye nem jelent semmit. Nem lehet a szezont meghosszabbítani, mert ahhoz magát a nyarat kéne meghosszabbítani, hanem egy teljes értékű tavaszt, őszt és telet. Tehát másik négy időszakot nem is használnám a szezon szót. Másik három időszakot kell kialakítani, és az annak megfelelő az időjárásnak, az emberek szabadidejének, a elmozdulásra való hajlandóságuknak a függvényében erre kell megfelelő vonzó programokat, illetve élménycsomagokat kialakítani, és akkor lesz vendég tavasszal is, meg ősszel is, meg télen is, és ha minden jól megy, vagy hogyha ügyesen csináljuk, akkor ráadásul olyan vendégek érkeznek, akiket a helyiek szívesen is fogadnak. Akik kultúráltan viselkednek, megbecsülik azt a helyet, ahol vannak, nem szemetelnek, tudatosan fogyasztanak, esetleg udvariasak, és természetesen jó vásárló erejűek.
2: Ezzel a sok feldolgozott, el nem mondott, még el nem mondott adattal mi a cél? Mit gondolsz, hogy hogy lehet ezt egy egységes formába önteni, és hogy lehet ez majd egy megoldás a mostani problémákra?
1: Hát a végső cél az, hogy értsük a valós folyamatokat, értsük a valóságot, értsük azt, hogy kinek mire van igénye, kinek mire nincsen igénye, és amire senkinek nincs igénye, azt ne próbáljuk meg eladni. Tehát ne vágyvezérelt alapon próbáljunk meg turisztikai szolgáltatásokat csinálni, hogy szerintem jó lenne ide egy kalandpark, hanem tudjuk már meg, hogy akiknek el akarjuk adni, az létezik-e az a célcsoport, turisztikai marketing kifejezésével perszóna. Erről majd a következő adásban Szentpéter Ildikóval fogunk beszélgetni, hogy milyen balatoni perszónákra próbálunk lőni, ajánlatokat megfogalmazni. Tehát magyarul a valóságismeret és a minél gyorsabb, minél jobb döntések, illetve a vállalkozók hozzásegítése ahhoz, hogy ők a valóságismerete alapján hozzák a döntéseiket.
2: Azért itt a műsor elején megbeszéltük, hogy ki mit csinált a nyáron. Szerintem ugyanazokat csináltuk, amit tavaly. Tehát kell, hogy másképp gondolkodjunk a Balatonról?
1: Egy tekintetben talán igen. Az időjárás, a klíma nem fog a kedvünkért megváltozni. Visszaalakulni a régi kerékvágásban, nem is tudom pontosan, hogy hogyan fogalmazzak. Tehát a Balaton nem fog hozzánk alkalmazkodni, hanem nekünk kell hozzá. És ezért ezt is meg kell érteni. Például, amint említettem, a Limnológiai Intézetnek és a Pannon Egyetemnek az ezeken a témákban való rendkívül értékes kutatásait mindenkinek meg kéne ismerni. Remélem, hogy a képviselőik el fogják majd fogadni a meghívásunkat ide a műsorba beszélgető partnernek. Mind a két intézményből van már kiszemelt áldozatunk. Tehát nekünk kell alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, és ezt persze ez érthető, hogy vannak, akiknek ez nehezen megy. Tehát akinek az a elvárása mondjuk vállalkozóként, hogy a 10-15-20 évvel ezelőtti biznisze ugyanúgy menjen a nyár folyamán, az sajnos csalódni fog. Ha ő is nem alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, akkor előbb-utóbb sajnos le kell húzni a rolót. Ezzel nincs mit csinálni, mondom még egyszer, nekünk kell alkalmazkodnunk, a természet nem fog mi hozzánk alkalmazkodni.
2: Hú, még hallgatnálak napestig, és remélem még fogunk a kutatásokról beszélgetni, ígérd meg.
1: Biztosan.
2: Köszönjük szépen, meg köszönöm szépen, hogy ezekbe a kulisszatitkokba beavattál, és most egy kellemes programelem jön, mégpedig a program ajánló az október 1 és az október 4-e közötti csütörtök és vasárnapi bő hétvégére. Kezdtem,
1: mert a második az nekem a kedvencem.
2: Hát akkor kezdem én. Október 3-án szombaton a Mozgás és a Balatoni Szőlőhegyek hangulata találkozik a Tagyonhegyen. A Dűlő Trail 13,9 kilométeres útvonala a Tagyonhegy és a Szent Balázshegy dűlői között vezet, a résztvevők futva és túrázva teljesítetik a távot, útközben 6 pincészet frissítő pontjai várják őket. A program pedig jó példa arra, hogyan kapcsolódhat össze az aktív kikapcsolódás, a szőlőhegyi környezet és a balatoni borkultúra.
1: Milyen szép átkötés, október 3-a, Murci Fesztivál, Balaton Lelle, Kishegy, nem tudom, kell még ezen kívül tulajdonképpen valamit mondani, ugye a fiatal bor az éppen erjedésnek indult bor, a Murci adja ennek az eseménynek, vagy ennek a rendezvénynek az apropóját.
2: Persze, a gyönyörű környezet.
1: Persze arról, hogy jó balatoni bort fogyasztunk, arra mindig találunk apropót, de ez egy különlegesen érdekes, ez egy nagyon klassz rendezvény, sokadik alkalommal tartják, emberi léptékű, jó hangulatú, szeretjük, mindenkinek jó szívvel ajánljuk. Balatonlelle, Kishegy, október 3, Murci Fesztivál.
2: És október 4-én vasárnap vezetett túrán fedezhetik fel az érdeklődők a Szentgyörgyhegy természeti és kultúrtörténeti értékeit. Azoknak szól ez a program, akik egy őszi, aktív programban vágynak, amint egy 8,5 kilométeres útvonal Kisapátiból indul, és körülbelül 4 órán át tart. A túrázók többek között a Szentkereszt kápolnát, a bazaltorgonákat, a hegytetőt, az oroszlánfejű kutat, a Tarányi házat és a lengyel kápolnát is érintik. Az út során nem csak a tájjal, hanem a hegy geológiai és történeti érdekességeivel is megismerkedhetnek a résztvevők, és akinek mindez a program nem volt elég, az látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra.
1: Ennyi fért a mai Partcaféba. Köszönjük szépen kedves hallgatóink, illetve nézőink kitüntető figyelmét. Jó szívvel ajánljuk a következő beszélgetést is, ahol tulajdonképpen a most megkezdett gondolatokat fogjuk folytatni, az, hogy hogyan próbálunk vendégeket csábítani a Balatonhoz. Búcsúzik a két műsorvezető, Mansa Szilvi
2: és Pritzinger Péter.
1: Köszönjük a figyelmet.
2: Viszlát.
1: Viszlát.
0: Tisztelt vendégeink! A strand bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük! Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és itt van az ősz, itt van újra, mondta Katkics Attila, az SBS-kon szalapítója, Logifresh házigazda társam, mert hogy ez már az őszi szemeszter, az őszi első adás, vagy első őszi adás. Vendégünk Horváth Kóca Zsuzsanna, a DHL Supply Chain üzletfejlesztési igazgatója, az MLBKT szolgáltatásokért felelős alelnöke, Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság, ugye ez a rövidítés. MLBKT. Supply chain, mint versenyelőny, kinyer ma a bizonytalan világban, Attila.
3: Igen, itt az ősz, pontosan, és ez a nyári kis megállásunk után az első adás, úgyhogy sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, főleg Zsuzsát. Ugye, ha már logisztika, akkor ugye sokan úgy gondolnak ránk, mint egy kis láthatatlan hadsereg, akire talán senki nem figyel egészen addig, ameddig az áru meg is érkezik, illetve nincsenek problémák. Talán olyanok, mint mondjuk egy Covid, vagy egy hormuzi helyzet, a kalózok, a szuezi csatorna, vagy bármi, ami ehhez köthető, mert hogy ha ilyen történik, akkor talán a logisztika is egy kicsit jobban a rivalda fénybe kerül, illetve hát lehetne úgy is fogalmazni, hogy stratégiai szintre kerül. Régen alapvetően a vállalatoknál ez egy háttérfunkció volt, viszont most én úgy látom, úgy érzékelem, hogy ez egyre jobban stratégiai szerepbe kerül. Jól látom?
4: Én azt gondolom, hogy ez abszolút megállapítható, hogy a logisztika az nem azt csinálta, hogy kopogott a boardroom ajtaján, hogy én szeretnék bejönni, és innentől kezdve szeretném, hogyha ez minden alkalommal téma lenne, hanem egész egyszerűen a megváltozott körülmények, a megváltozott geopolitikai helyzet, egy millió másik ügy, az említett Covid, azt eredményezte, hogy a logisztikával igenis foglalkozni kell. És az én tapasztalatom is az, hogy korábban egy a logisztikáról, vagy ellátási láncról, vagy supply chainről beszélgetett a logisztikai igazgató, néha még az operációs igazgató is érdeklődött a téma után vagy iránt, de egészen addig, amíg a készletek úgy okék voltak, szállítási idők rendben voltak, a kamionok megérkeztek, raktárkapacitás rendben volt, hogy nagyon senki mást ez a kérdés nem érdekelt. És aztán egyszer csak, ami úgy hiszem, hogy leginkább felerősítette a helyzetet, az a Covid volt, ez egyértelműen, és onnantól kezdve már nem jön ki a logisztika a boardroomból, hanem bent van minden beszélgetésnél.
2: Pont úgy van, mint a HR-ben egyébként. A HR volt ugyanígy a 10-15, amíg volt munkaerő, meg lehet, hogy kit érdekelt, hogy van HR, és jól működött, tehát az nem volt izgalmas. Amíg jön a futár, meg jön a kamion, meg minden rendben van, addig igazából nem izgalmas. Ha egyszer nem jön, akkor van baj, ugye?
4: És igen. És a baj azóta itt van. Igen. És a HR egyébként nagyon-nagyon jó példa, és pontosan szerintem a HR meg a logisztika valahogy együtt sétált be, mert a logisztika az egy ilyen végtelenül emberigényes iparág, így szoktunk rá hivatkozni. Tehát a HR-rel ők gyakorlatilag valószínűleg ketten együtt sétáltak be. Kéz a kézben jöttek.
3: Kéz a kézben. Igen. Az első, ami szétzilálta igazából ezeket az ellátási láncokat, ha jól értem, akkor a Covid volt. Tehát az volt a mesterpróba, ugye?
4: Azt azonosítjuk, mint egy ilyen pont. Én azért inkább úgy fogalmaznék, hogy sok apró eseménynek az összegzéseként történt ez meg, de a Covidot szoktunk. És azért a Covidot szoktuk, mert akkor tapasztalták azt a termelő cégek, hogy őnekik van megbízás,

0: hogy van vevői igény, van megrendelésük, a sales tök jól teljesít, eladná a terméket, csak nincs mit eladni, mert nincsen meg az az egyetlen egy darab alkatrész, amit mondjuk...
1: Kupaka dobozom, ugye?
0: Igen, az az egyetlen egy darab pici alkatrész hiányzik ahhoz, hogy a termék értékesíthető legyen.
2: Vagy egy chip, vagy egy kormány, vagy egy ülés, mondjuk egy autóban, ami azért nem elanyagolható. Ugye mondtad, hogy sok helyen besétált a boardroomba, ugye a logisztika, és ott is ragadt. Hol látszik az a vállalatoknál, hogy mondjuk nem sétált be a logisztika? Tehát melyik vállalatnál látszik igazán egy ilyen ellátási láncban, hogy az nem, tehát a logisztika nem képvisel stratégiai szerepet.
0: Tehát logisztikával olyan szavak is bejöttek a képbe, vagy az ellátási lánccal olyan szavakat is elkezdtünk emlegetni, hogy ügyfélélmény. Azoknál a cégeknél, ahol a logisztika nem lett stratégiai fontosságú, ott a vásárlónak a fogyasztásával kapcsolatos élménye, az nem emelkedett, stagnált, alacsony szinten maradt adott esetben. Tehát azok a vállalatok, akik erre igenis hangsúlyt fektettek, azok elhúztak a versenytársak mellett. És ez pont, ahogy jöttem idefele, kapcsolgattam a rádiót, és valaki arról beszélgetett, hogy rendelt valamilyen árut, és már 3 napja nem kapja meg, és nem kap tájékoztatást arról, hogy a futár mikor érkezik be. És ez pontosan látható, hogy az ő ügyfélélménye sérült, ő többet attól a webáruháztól nem biztos, hogy rendelni fog. Tehát ez az egyik ilyen dolog szerintem. És a másik, hogy a mostani, mondjuk azt, hogy az Y-generáció utáni generációk számára olyan dolgok, mint hogy fenntarthatóság, nagyon-nagyon fontosak. Nem csak a logisztikai cégek, hanem minden cég zászlajára tűzte a fenntarthatóságot. Mindenkinek van valamilyen green mondata, és ezek nem csak ilyen marketing vagy PR fogások, hanem tényleg törekszenek a vállalatok arra, hogy a különböző megoldásaik azok fenntarthatóak legyek, adott esetben zöldek legyenek. Azok a cégek, akik erre nem fektetnek hangsúlyt, azok kipontozódnak. És nem csak az előírások, jogszabályváltozások miatt, hanem az ügyfél igények miatt is.
2: Az ügyfélélmény miatt,
0: amit
2: te is mondtad. Tehát akkor ez a gyújtópont. Ez az, amire mindenkinek érdemes figyelnie. Pont amit mondtál, én is ilyen cipőben vagyok, pont várok valamit, és régóta várok, és nincs tájékoztatás, és igen, tehát ilyen fekete lyuk.
1: De ez az is kellett, hogy a másik oldal meg felépüljön, és legyenek versenytársak, abszolút. Legyenek szolgáltatók, akik abszolút. Közül ki lehet pontozódni majd. Tehát ez is kellett hozzá.
0: Abszolút, abszolút. De ha veszünk egy raktár tendert, akkor korábban mi történt? Kiírták a termelő cégek a tenderüket. Operatív vezető, termelésvezető mondjuk bevonódott ebbe a tenderbe. Ha most megnézek egy prezentációt, amikor az ügyfélnek bemutatjuk az ajánlatunkat, akkor teljesen jól látható, hogy a szoba tele van mindegyik más társ funkcióval is, tehát ott lesz adott esetben a marketinges is, és nekem meg kell tudnom győzni őt, hogy az ő általuk rengeteg pénzt, amit elköltöttek az ügyfél márka felépítése, az nem fog elveszni azért, mert nem jó logisztikai szolgáltatót választottak. Vagy ott lesz a minőségbiztosítási szakértő, aki elhiszi majd nekem, hogy amit mondok egy gyógyszeripar esetében, az valóban teljesülni fog. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez tényleg az ellátáslánc és a stratégiába való bekerülés, az tényleg minden, nem csak a logisztikai cégeknél, hanem mindenhol óriási szerepet kapott.
2: Tulajdonképpen akkor egy sima szolgáltatóból, vagy egy beszállítóból a logisztikai partner, stratégiai partner lett.
0: Teljesen, abszolút, és én azt hiszem, hogy az a korábbi megállapítás, hogy egy tendert azért írtak ki, hogy költségcsökkentés következzen be, ez szerintem már abszolút a múlté. Tehát, hogy a logisztikai szolgáltató az nyilván kockázatot is átvállal, tehát egy ilyen kockázat megosztás is történik, mind a mellett partner lesz mondjuk egy automatizációban, tehát hogy minden területén a cégeknek összefonódik az életük, és hasonló célokkal kell rendelkezni. Tehát a növekedésben én csak egy ilyen stratégiai partnerségben látom, hogy ez megvalósulhat.
2: Mikor jut el egy vállalat oda, hogy egyáltalán a kiszervezésen gondolkozom? Mert oké, a nagyoknál nyilván ez nem kérdés, de mi a helyzet azzal a rengeteg kis és középvállalkozással? Ők hol jutnak el oda, hogy na jó van, akkor már nem én fogok csomagolni, már nem házon belül oldom meg, hanem igen, egy professzionális szolgáltatót, akinek mondjuk egy felépített koreográfiája van, aki tud hozzátenni az ügyfélélményhez, nem rombolja majd a márkámat. Hogyan választ, mikor jut el?
0: Kisebb vállalkozásoknál én azt tekintem kiinduló pontnak, hogy amikor a költség hatékonysággal, tehát hogy ők valóban még első körben a költségeket kezdik el megvizsgálni. Ezzel párhuzamosan, hogyha mondjuk egy másik szektorban mondjuk egy elkereskedelmet nézek, akkor egy kis vállalkozás számára a földrajzi lefedettség logisztikai szolgáltató nélkül egész egyszerűen nem megoldható. Miért nem oldható meg? Mert a mai nagyon-nagyon felgyorsult világunkban, hiába állítok én elő Magyarországon valami szuper jó terméket is, és szeretném globálisan értékesíteni, és hiába vagyok egyelőre pici cég, ha valaki, nem tudom, Németországban szeretne hozzájutni az általam elkészített termékhez, nem fog várni 3 napot, még én összecsomagolom és elküldöm, hanem abba az irányba kell lépnem, hogy legyen, nem tudom, Németországban valami kisebb stratégiai készletem. Tehát, hogy itt is megint az lép be, hogy van egy költség, hatékony, nem hatékony, ez az egyik kiinduló pont, a másik pedig ismételten az ügyfél és az ügyfélnek az igénye, milyen gyorsan szeretné az én ügyfelem, hogy az ő megrendelése teljesüljön. Ha gyorsan szeretné, akkor rögtön kilép a logisztikai szolgáltató irányába.
1: Hogy szűkebb lett ez az időablak az elmúlt években, ugye, hogy most már nem hetekről, meg napokról, hanem órákról, vagy aznapról beszélünk, úgy nőtt tere azoknak a szolgáltatóknak, akik rendelkeznek ezzel a professzionális háttérrel.
0: Abszolút.
2: Ráadásul ugye mi is változtunk, sokszor volt ez téma itt a Logifresh-ben, hogy már viszket a tenyerünk, hogyha nem kapjuk meg azonnal a visszaigazolást, és holnapra nincs itt a csomag. Szerintem ezzel egyébként mi itt Közép-Kelet-Európában már vagyunk egy picit kényeztetve, tehát Nyugat-Európában talán egy picit türelmesebbek az emberek. Vissza ehhez a kiszervezéshez, hogyha már valaki rálép erre az útra, akkor mik azok a leggyakoribb hibák, amiket főleg ezek a kisebb, közepes cégek, akik eddig ugye a költséghatékonyságon voltak, elkövetnek.
0: Elsőkor be kell vonni szerintem most egy kisebb és közepes cégnél is, teljes pontosan át kell látni azt, hogy mi a célunk ezzel, tehát miért szeretnénk ezt kiszervezni. Nem tudom, olyan terméket értékesítünk, aminek van egy óriási nagy volumen ingadozása, mert nyári szandál, ami termékportfóliónknak a fő eleme. Tehát, hogy valószínűleg télen ebből kevesebbre lesz igény. Tehát itt akkor olyan megoldást kell találni, hogy mondjuk egy logisztikai szolgáltató ezt a volumen ingadozást esetleg ki tudja egyenesíteni. Hogy tudja kiegyenesíteni? Az én termékemet, az én készletemet nem önmagában kezeli, hanem mondjuk esetleg van egy olyan megbízója, aminek a volumenje pontosan ellenkezően ingadozik. Tehát, hogy óriási hiba az, hogyha nem tudjuk, hogy miért szeretnénk kiszervezni, tehát, hogy mi ez a probléma, amire mi megoldást szeretnénk. Gyorsabban szeretnénk ügyfelet kiszolgálni, volumen ingadozásunkon. Speciális igényű a termékünk. De simán lehet az, hogy van, akinek olyan terméke van, ami nem tudom, fogyasztást igényel, hűtött árut igényel, veszélyes áru, tehát hogy az igény. És a másik pedig az, hogy a logisztikai szolgáltatóval ez a partneriségre törekedés mind a két oldalról. Tehát, hogy nagyobb cégeknél szoktam azt látni, hogy eselákba mindent lefektetünk, egy ilyen megállapodásban, hogy hogyan kell a szolgáltatást nyújtani. Ez nagyon jó, de még jobb annál, hogyha van egy ilyen tiszta kép arról, hogy tulajdonképpen mi mit is szeretnénk elérni, honnan, hova szeretnénk fejlődni, mi a következő lépésünk. Tehát, hogy megint csak a partner kapcsolat az, ami
2: a párbeszéd,
0: fontos. Párbeszéd,
2: ami
0: röviden.
2: Nem volt,
0: abszolút,
2: sok éve nem volt, de bekúszott legkésőbb a Covid-dal egyébként bekúszott. Ha egy picit visszahúzódunk a nagyobbak oldalára, ugye ott azért komoly dolgokról, nagyon komoly készletekről beszélgethetünk. Mégis mi most a legnagyobb kihívás ezekben az ellátási láncokban? Ténylegesen egy készlethiány, egy alapanyaghiány, egy geopolitikai helyzet, a nem várt szituációk. Mi az, ami a legnagyobb fejfájást okozza mondjuk nektek szolgáltatói oldalon?
0: Hát ez így mind együtt, tehát hogy ez így mind nehéz lenne bármelyiket kiemelni. Az látható, hogy a korábbi évekhez képest abban biztosan történt egy elmozdulás, hogy a termelő vállalatok is azokat az alkatrészeket, vagy alapanyagokat, amelyek stratégiai fontosságú, kulcsfontosságúak a termékük előállításához, azokat jellemzően már nem egy forrásból szerzik be. Tehát, hogy elmentünk abba az irányba, hogy több lábon állnak a cégek is. Látszódott korábban, és szerintem ez még most is tartja magát, hogy egy ilyen készletfelhalmozás is történt a termelő vállalatok oldalán. Ez mit eredményezett? Megnőtt sok esetben a raktárak iránti igény. Most itt látszódik egy ilyen átrendeződés, valaki még tartja magát itt ezeknél a nagy stratégikészleteknél.
1: Hát ha holnap történik valami.
0: Nagyon sokan meg elkezdik ezeket már leépíteni, akkor a logisztikai szolgáltató ott van, hogy raktárkapacitása szabadult fel, amit szeretne tovább értékesíteni. És aztán utána jönnek azok a kérdések, hogy egyre inkább kezdik a termelő vállalatok is ezt az end-to-end, tehát hogy teljesen az elejétől, az alapanyag beszerzésétől egészen addig, amíg a terméket értékesítik, egy ilyen teljes ellátási láncot figyelni, és ennek minden elemét optimalizálni. Tehát ez még egy ilyen kérdés most szerintem.
1: Befolyásolni, uralni, ugye?
0: Így van.
2: Igen, ebben az order to cashből a lehető legnagyobb részt igazából teljesen lefedni. Komoly kihívások, és ugye említettél egy dolgot még az elején, ugye ez pedig az, hogy munkaerő igényes ez a szakma.
0: Igen.
2: Te alapvetően nem csak a DHL-nél vagy, hanem az MLBKT szolgáltatásokért felelős alelnöke is vagy. Tehát van rálátásod arra, hogy akár a szervezetetek fiatalokkal pontosan milyen pályát jár be. Kíváncsi lennék arra, hogy mitől lesz vonzó a logisztikai pálya mondjuk a fiataloknak, főleg egy ilyen helyzetben.
1: Ezt az Attila úgy szokta kérdezni itt a vendégektől, hogy mennyire szexi ma a logisztika egyébként. Mert annyira izgalmasan beszélsz róla, és ez azért keveseknek osztály része valahogy, ez nekem úgy tűnik a saját szakmájában. Ez mennyire átadható? Hát mennyire szexi ez a szakma most? Hogy nem tudom, 11 negyed év, ugye? Szokták
2: 11
1: mondani,
2: negyed év, igen, így van.
1: Ami már nem nagyon megy itt logisztikában.
2: Igen, jól mondod, igen.
0: Szerintem az, hogy mennyire szexi a logisztika, az szerintem a szakembereken is múlik, hogy mennyire tudjuk ezt úgy átadni a felnövekvő generáció számára az erről való információkat, vagy tudást, hogy ez érdekessé, szexivé váljon. Hogyha a logisztikát egy kamionnal, meg egy raktárral, vagy egy targoncával akarjuk leírni, akkor ez nem vonzó. Ez, ha nagyon őszinte akarok lenni, most már 20 éve foglalkozom logisztikával, lehet, hogy több is, akkor sem lett volna vonzó számomra, de teljesen vissza tudok emlékezni arra a pontra, hogy mikor lett a logisztika vonzó, amikor a főiskolán professzor, dr. Emeritus Knoll Imre bejött, és mondott 5 mondatot a logisztikáról. Ez volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ha ez ennyire érdekes, akkor én ezzel akarok foglalkozni. És visszacsatlakozva az MLBKT-re, én hiszem azt, hogy nekünk ott aktívan résztvevő szakmabelieknek ez feladata, hogy a felnövekvő logisztikusok számára elérhetővé tegyük, tudást átadjuk, és én ezért is hiszek az MLBKT-ban, mint szervezetben, hiszen ezen a fórumon találkozik a már szakember, akár az egyetemi oktató, illetve a fiatal. És ebből a hármasból ezért nagyon érdekes és jó beszélgetések tudnak születni. Jó fórum erre mondjuk az októberi MLBKT kongresszus majd Siófokon. Itt tényleg azt hiszem, hogy minden területről érkeznek olyan szakemberek, akik szexivé tudják tenni a logisztikát, már csak azáltal, hogy beszélnek róla.
2: Ide kapcsolódik, hogy a jövő logisztikai szakembere szerinted inkább egy mérnök, vagy inkább egy üzletember, vagy szóval hogy kell őt elképzelni?
0: Hát kicsit minden is
2: ugye
0: szerintem.
2: Ugye most jönnek majd októberben a fiatalok, tehát kiket vársz?
0: Kiket várunk? Igazából én azt hiszem, hogy a kicsit minden is, tehát hogy én jó magam közgazdász vagyok, de soha nem dolgoztam, mint közgazdász. Rengeteg olyan megközelítés van, hogy mondjuk műszaki egyetemet végzett közlekedésmérnök, vagy informatikus, hiszen azért a logisztika ma már IT nélkül nem elképzelhető. Tehát adatelemzés.
1: De kommunikáció nélkül sem.
0: Kommunikáció nem? Nélkül sem. Tehát, hogy igazából itt... Annó én úgy tanultam, és valószínűleg ez tartja még magát, hogy a logisztika az egy interdisziplináris tudomány. És én tényleg azt hiszem, hogy amikor ezt itt bebifláztam egy vizsgára, akkor nem igazán értettem, hogy mit akarom mi ezzel ott érteni, hogy interdisziplináris. Ma már azért érzem, hogy kicsit kommunikálunk, de azért mondjuk egy raktári műszaki rajzon is nagyjából ki tudok rajta igazodni. Egy IT rendszerrel kapcsolatban is 5 értelmes gondolatom azért van, tehát hogy én hiszem azt, hogy tényleg, és az Excel táblákban adatokat is át tudok látni.
1: Volt itt egy film kérdése, mondata az Attilának, hogy ki nyer ebben a bizonytalan világban, ha már azt mondtad, hogy 20 éve a szakmában vagy. Szóval itt, és hogy beült a stúdióba, Attila még kint volt, akkor rögtön az olajáról kezdtünk el beszélgetni. Mindenki tudja, hogy milyen ez a mai világunk.
0: Az nyer, aki minél hamarabb és minél rugalmasabban tud reagálni azokra a helyzetekre, amik nap mint nap változnak. Tehát, hogy korábban mondjuk egy beszerzés kapcsán, ott előre felépített stratégia volt mondjuk 1 évre. itt nem hogy egy évre, szerintem, ha beszerzőnkkel beszélgetünk, akkor két napra előre nem tudja megmondani, hogy a stratégia az hogyan fog alakulni. Korábban a hatékonyság növelés, ezek voltak az ilyen bűvös hívó szavak, mindenki erre gondolt, hogy akkor egyre hatékonyabbak legyünk, ma meg az van, hogy minél rugalmasabbak legyünk, és ezek a reziliens ellátási láncok, igen, tehát hogy és az nyer, aki tényleg rugalmasan tud erre az egészre reagálni, a folyamatosan változó körülmények. Ezt mondta, ilyen háború lép be, az olajár, rugalmasság.
2: Úgyhogy egyébként folyamatosan nézi az adatokat, mert ugye Igen. Ez egy nagy hiba szokott lenni ebben a szakmában, picit alul digitalizáltak és automatizáltak vagyunk, ez látható, és nagyon sokszor ugye abban hiszünk, amit érzünk, és nem figyelünk az adatokra, és azért erre szintén nagy hangsúlyt kellene fektetni, meg hát feltételezem, hogy ugye része is egy ilyen típusú kiszervezésnek. Tehát ott én, mint ügyfél, adott esetben látom folyamatosan az adatokat. Az ügyfélélményt nyilván látom a saját rendszeremben, érzem, de a másik oldalon viszont kapok mindenféle visszajelzést a szolgáltatótól, feltételezem.
0: A jó logisztikai szolgáltató az ugye adatokat szolgáltat, tehát nem csak egy logisztikai szolgáltatást nyújt, hanem adatokat is szolgáltat a megbízójának, ami alapján utána későbbi döntéseket tud a megbízó hozni, nem tudom, készletforgás. Persze, hát ezek nem új keletű dolgok, csak mondjuk az a fajta információhoz jutás gyorsasága inkább szerintem.
1: Igen, transzparencia.
0: Igen, igen, tehát a különböző riportokban ezek azonnal elérhetőek, azonnal lehet rá reagálni. És nagyon érdekes például, hogyha most behoztam ezt a készlet kérdést, hogy nem is gondolunk arra, hogy egy megnövekedett készletszint, az milyen sok oldalról tudja a vállalatot akár támogatni, vagy sújtani. Tehát nézi mondjuk a CFO, mert ő azt mondja, hogy úristen, mennyi pénzünk áll ebbe az egészben, cashflow-val probléma lesz. Akkor áll a logisztikai igazgató, aki azt mondja, hogy úristen, a megnövekedett raktárkészlet miatt micsoda őrült összegeket fizetünk ki, mert mondjuk külső logisztikai szolgáltatóra van igény. Akkor jön a minőségbiztosítás, Jézus, el kéne használni, mert van mondjuk egy lejárati idő. Tehát, hogy ezek a fajta információk, ezek azonnal ott vannak. Kell-e belőle még rendelni? Nem kell rendelni. Különböző országokban lévő készleteket lehet ugye azonnal látni, tehát az országokban ez a silóban való elszeparált gondolkodás, ez megszűnik, tehát hogy megint csak egy információ áramlás felgyorsulása.
2: Nagyon vizuális típus vagyok, és látom, hogy megtelt az a boardroom, ahogy az előbb mesélted. Nagyon szépen köszönjük, egy rendkívül érdekes kirándulás volt, és én úgy gondolom, hogy láthatóan stratégiai szintre került, és szerintem fog is ezen maradni, hiszen egy olyan világban élünk, ahol drive on site, tehát ez a látás alapján történő vezetés, ami nyilván azt indukálja, hogy nem 3-5 évet gondolkozunk előre, hanem valóban napokat, heteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, októberben pedig folytatjuk.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
3: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonaltervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot kívánunk a kedves nézőknek, a kedves hallgatóknak. Nagy Dávid ül itt a stúdióban, a MOSZ-MOSZ magyarországi vezetője, ugye jól mondtam?
3: Igen, szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy alkalmunk nyílik így őket is bevonva beszélgetni egy számunkra nagyon kedves, és úgy gondolom minden nap életünkben nagyon fontos területtől, a természet közelségéről.
2: Hát a zöldről fogunk beszélgetni, és csak azt mondtad, hogy tegeződhetünk, köszönöm. Én csak a MOSZ-MOSZ nem tudtam, hogy egészen pontosan hogy értitek, de hát moha-moha, ugye? Tehát igen, azért maradunk ebben a millióben, és pont mikor beültél a stúdióba, azt mondtam neked, hogy ez milyen furcsa ez a nyár, ugye? A hőség, az asszály, hogy nincs víz, hogy pusztul a zöld. És ugyanakkor most arról beszélünk, hogy az ember igénye viszont az, hogy zöld elvegye valamilyen módon körbe magát. Tehát amerre járok, egyre gyakrabban látom reptéren, szállodában, kávéházban, étteremben, mindenféle helyeken ezt a mesterséges zöld fal, zöld installáció megjelenést, az, hogy mesterséges, az már rossz szó, rossz kifejezés?
3: Nagyon örülök, hogy így fogalmazta, egy lehetőségem van visszacsatolni, természetes hatású, illetve a MOSZ-MOSZ esetében ez egy természetes installáció, tehát mi növényekkel, az élő növényekkel foglalkozunk, élő növények preparációjával készítjük el ezeket a megoldásokat, és az általad említett terekhez még hozzá kapcsoljuk az otthont. Tehát mind az üzleti, mind a privát szférában nagyon fontosnak érezzük azt, hogy a természet által számunkra nyújtott pozitivitás, feltöltődés, energia,
2: jó érzés,
3: ez a jól lét érzése, hogyha ez megteremtődhet úgy, hogy a mindennapi életünk része is legyen, azzal szabadabbá válunk, azzal ki tudunk teljesedni, azzal az esetleges nehézségeket könnyebben meg tudjuk élni. Tehát itt sok mindenhez kötődik, sok mindenhez nyújt lehetőséget, segítséget, megoldást, most már Magyarországon is.
2: Erről mindjárt beszéljünk, hogy ez egy 30 éves cég, és azért sokkal rövidebb ideje vagytok Magyarországon. Igen, szóval az a zöld, ez megnyugtat, a zöld, az emberek a tengert nézik, ha a zöldet látnak, akkor megnyugszanak, egész más, ugye a tengerparti népeknek, meg az erdei népeknek is az élete, mint a miénk városiaké. De azt jól mondom, ugye ez a tendencia azért talán legfőképpen irodai környezetből, turizmusból, vendéglátásból jön aztán át a magánéletbe. Tehát amikor azt mondom, hogy legyen otthon is, ha van rá lehetőségem, mondjuk a családi házban, vagy bárhol máshol, egy ilyen zöld fal, vagy zöld installáció.
3: Pontosan, nagyon jól fogalmazod, így van, ezzel maximálisan egyetértek, hiszen azoknak a szolgáltatóknak is a turizmusban, a vendéglátásban, az idegenforgalomban is nagyon fontos, hogy érzelmi alapú lojalitást is tudjanak a vendégek felé, majdani törzs vendégek felé is kialakítani. És ehhez úgy gondolom, hogy ez a fajta környezet is nagyban hozzá tud járulni.
2: Egy picit a cégről, jó? MOSZ-MOSZ, 30 év, azt mondtam.
3: Így van,
2: honnan indult, és mióta van itt nálunk Magyarországon?
3: Ez egy német családi vállalkozás, és nagyon fontos számukra az, hogy az elejétől fogva egy kézben tartják a teljes szolgáltatás csomagot.
2: Tehát egészen, ha jól olvastam, a gyártástól, a preparálás termesztésétől, egész addig, amikor a zöld falra, az installációra kerülnek.
3: Pontosan.
2: Ugye? Tehát ez egy
3: így vonal. Van. Éppen most is ma reggel, miatt ide jöttem, indult egy projektünk itt Budapest agglomerációjában, ahova érkeztek a külföldi kollégák, és számunkra nagyon fontos az, hogy ez egy két hónappal ezelőtt elindult projekt, ahol az ügyfél megálmodott egy számára az ő életéhez, üzleti teréhez is fontosnak tűnő gondolatot, amit együtt megvalósítottunk, a zöld tér a beltérben. Ő is azt tapasztalja, hogy mind a mellett, hogy nagyon jó hatással van rájuk, hatékonyabbá válik a munkavégzés.
2: Igen, azonban kreatívabbá, igen.
3: Pontosan. Igen. Nyugodtabbak, szabadabbak a gondolatok, ezáltal magának a az üzleti szférának is a profitabilitását is tudja növelni, mind a mellett a jól létérzése a kollégák között is, a hatékonyság, a lojalitás, csapat erősítés vonalán is mindenképpen lényeges, és egyébként, ami még szerintem fontos, hogy a munkakörnyezetünkben adott esetben, sok esetben lehet a csend is fontos, hogy lényeges. És mondjuk ezekkel az installációkkal közel 60%-ban a zajt is tudjuk csökkenteni.
2: Na most jön a technika, a technológia, jó? Mert ráadásul 26 elejétől ugye itt élethosszig tartó garancia van erre a dologra. Igen, és amikor láttam ezeket a csodálatos videókat, meg képeket, zöld falak, zöld installációk, lenyűgöző volt, én magam egy zöld ember vagyok.
3: Nagyon örülök.
2: De aztán láttam azt, hogy mondjátok, hogy ezt nem kell locsolni, nem kell öntözni, nem kell portalanítani, távol tartja magától a rovarokat, bogarakat. Mondom, ez hogy rakható össze? Hát jó, világ, most már világos, mert beszélgettünk, meg olvastam. Ti preparáltok tulajdonképpen minden zöld növényt, ugye?
3: Így van, pontosan. Módon? A mi technológiánk az egyedülálló a piacon azáltal, hogy visszacsatolva az előző kérdésedre, tehát a termesztéstől kezdve az egyedi ügyfél igényekhez egyenként külön megvalósított tervezésen át.
2: Közös gondolkodáson át
3: történik utána a gyártás. Ezt követően a logisztikát is egy kézben tartjuk, és saját kollégáink jönnek a világ bármely pontjára, és végzik el ott is a felszerelés.
2: És úgy kell érzem, hogy itt ebben az agglomerációban most valakinek akkor jött egy csapat külföldről, akkor van Németország, jöttek nagy ládák, dobozok, így és van. Akkor ez a, nem tudom, zöld fal, vagy ez az installáció, ez felépül valamilyen
3: pontosan.
2: Módon.
3: Pontosan.
2: Tehát pontosan tudjátok akkor már, hogy mit, hova, egészen, hiszen ez a gondolkodás is közös volt.
3: Így
2: akkor
3: van.
2: Ez egy ilyen kreatív együttműködés
3: nagyon
2: a megrendelővel, nem?
3: Nekünk igazából ez egy olyan életérzés, amiben, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon is most már ez elérhető, a termék az egy dolog, de ami köré épül, és az életünket jobbá tudja tenni,
2: amit magával hoz, vagy
3: az
2: hozhat,
3: egy óriási potenciál, egy óriási lehetőség, és azt tapasztalom, hogy a szállodaiparban is, a vendéglátásban is, Európa szerte ez már ezzel a szolgáltatási minőséggel, amit a MOSZ-MOSZ elérhetővé tud tenni, köszönhetően a tapasztalatának és a mindent egy kézben tartásának. Nem, hogy jövője van, hanem már jelene van, és bizonyos vagyok abban, hogy erre itthon is, és már tapasztaljuk is projekteken keresztül, hogy nem csak nyílnak az ajtók, hanem a lehetőségek felé egyre inkább megjön az étvágy, hiszen mire van az embernek szüksége ebben a rohanó, sok esetben stresszes, kihívásokkal teli életben, amikor a külső környezet óhatatlanul is nagyban befolyásolja az életünket. Hogyha lehetőségünk van ezt a környezetet a magunk által jónak gondolt irányba formálni, amihez a természet elengedhetetlen.
2: Hát ez a russzói vissza a természetbe, csak már hát kint külső természet az már ezer bajjal küzd, tehát értem azt, hogy az ember akkor a saját kis millió, akár irodáról, akár szállodáról, akár magán térről van, szóval valamilyen módon zöldíteni akarja, de úgy, hogy közben nem akar fáradozni.
3: Ez egy nagyon jó gondolat.
2: Nem akarom locsolgatni, metszegetni, mert nem értek hozzá, és úgy tönkre megy egy idő után. Akkor, gyakran tönkre megy.
3: Akkor néha előfordulhat, hogy tönkre megy.
2: A zöld, az élő, erről beszélek, hogy az ember
3: az élő növényeknél mondom, így van. A növények életciklusába is mi megpróbálhatunk belenyúlni, de csak teret engedünk nekik, és ők döntenek valóban. Itt egy-két kulcs szó esetleg így a MOSZ-MOSZ kapcsán. Ugye beszélünk mohafalakról, amik most így a beltér vonatkozásában. Növényfalakról is beszélünk, ami azt is jelenti, hogy az installáció az akár egy mozdatható szállodai térben, akár elválasztó falakra is lehet, akár logózott felületeket is el tudunk képzelni.
2: Láttam egy csodálatos könyvet, hogy a mostani beszélgetésben egy másik riportban szóba kerül a Sziget Fesztivál, meg Gerendai Károlyt is említem, ha jól tudom, akkor az ő egyik érdekeltségében is már ott vagytok, ugye?
3: Pontosan,
2: valami mutattál képeket.
3: Itt fővárosban a Láncid közelében egy tiszteletre méltó üzleti koncept kapcsán létrejött Vibe Budapest projektjénél alkalmunk van részt venni, és egy közel 7,5 méteres beltéri növényinstallációval vagyunk jelen, ahol szintén egy óriási kihívást jelentett a kialakítás során az ottani környezeti millió, ami adott volt, viszont büszkén mondhatom, hogy kölcsönösen előnyös, és jó érzést kiváltó.
2: Ez a fő cél a muszmusznál.
3: Pontosan, tehát ez így
2: olyan,
3: van.
2: Ez olyan, mint a puzzle, hogy ezt valahol összerakjátok, vagy megvannak az elemek, és amikor a megrendelősz kiérkezik, akkor már csak azokat, mert láttam a képeket, hát lehet ez nagyon összetett, és
3: ez
2: nem
3: egy egység. Manufaktúra.
2: Világos. Aha.
3: Tehát a termesztéstől kezdve, a születen keresztül, a gyártás technológián át, az egyedi elemek összeállításán sem kihagyva, és a helybéli szerelésnél. Ez milliméter
2: fontos. Hát nyilván itt nem lehet.
3: Tehát itt nekünk is, annál az ominózus projektnél is azt a 7,5 méter x 3 méteres falat, milliméter pontosan, kb. 50 elemből kellett ott a helyszínen megvalósítani, és ez talán az egyik előnye a szolgáltatásunknak a logisztika vonalán is, hogy minden egy kézben van. Tehát az ügyféle elkezdünk beszélgetni, találkozunk, kialakul a kémia, kialakul egy kapcsolat, és ez egyébként minden kapcsolatnak a titka, én úgy gondolom, hogy transzparensen kommunikáljunk, és osszuk meg egymással a
2: hát, hogy mit lehet, érzéseket. Mit nem lehet, és lehet, hogy nem is tudom, hogy mi mindent, sőt, biztos, hogy nem tudom.
3: Pontosan.
2: És ha beszélgetünk, akkor jövök, hogy akkor még lehetne így is, úgy is, amúgy is.
3: Így van, tehát itt is ezt történt, hogy hogyan tudjuk ezt a hangulatot, amit ott a beltérben kell, hogy tudunk kihozni a vendégtérbe, és akkor kézzel gyártott lombkoronát valósítottunk még meg pluszban.
2: De egész más van belül, hogy más a technológia, meg más kívül, ugye, amikor azt mondod, hogy ott kívül kell tulajdonképpen időjárás ellenállóan működni egy ilyen zöld falnak installációnak.
3: Általánosságban elmondható, hogy a beltéri installációnknál is, még a kültérinél is, tehát karbantartásmentes, tehát nem szükséges semmilyen öntözés, metszés vagy átültetés ezeknél.
2: Hiszen ezek a növények már nem élnek.
3: Ez egy preparált növények, így van, de az élő növényekkel dolgozva készítjük el ezeket az installációkat. Van akusztikai előnye is, hogy említettem, hiszen közel 60%-kal is elnyeli a hangot, ezáltal nyugodtabbá tudja tenni a munkahelyi, szállodai, wellnessbeli környezetet. Olyan, gondoljunk egy olyan wellness, ahol így nagyon sok vendég fordul meg, akár gyermekekkel, családok.
2: Tompítja az ajt, és az nagyon hasznos tud lenni a vendégélmény szempontjából.
3: Van, tehát mondjuk a wellness területen belül is, ha van egy ilyen bisztrós rész, akár a wellness szálladáknál is ugye nagyon jól meg szokták ragadni a lehetőséget, hogy kisgyermekes családokkal kialakítanak egy ilyen gyorsan elfogyasztható
2: sült krumpli,
3: ételekkel
2: pizza,
3: egy vendéglátó helyet, így van, pontosan. És akkor ott, ha le tudjuk csendesíteni a teret, az mindenképpen előnyös. Úgyhogy emellett a páratartalom szabályozása is nagyon lényeges, így a beltér vonatkozásában is maradva, majd rácsatolunk a kültérre is. Természetes módon a technológiánknak köszönhetően is egyedülálló vonatkozásban egyébként a MOHA természetes higroszkópikus tulajdonságát megtartva a lélegző funkciója megmarad, tehát amit ő az élő környezetéből hoz magával, teljes mértékben tudjuk.
2: Azért csodálatos. Meg az is szemültött, hogy az állatpreparáció, az, vagy preparált állatok, azok annak ideje mekkora divat volt, ugye? Évtizedeken, vagy évszázadokon át.
3: Igen.
2: És az úgy azt hiszem lecsengett. És most pedig a növény kerül a fókuszba, és azt szerintem megfoghatatlan volt számomra, hogy itt még vízmegtartó lehetőségről is van szó. Azt mondtad, négyzetméterenként 6-8 liter víz. Pontosan. Tehát a preparáció az olyan módon valósul meg, hogy a vizet meg tudja tartani, és azt nyilván utána párologtatja a környezet.
3: Így van, tehát a környezetéhez igazodik. Egyrészt ez a hosszú élettartamának is az egyik titka, itt a konzerválási eljárásnak köszönhetően.
2: Hát az a nagy titok, arra nem fogsz beszélni, mivel konzerváltok.
3: De ezek a természetes moha és növények így hosszú ideig megőrzik a frissességüket, a zöld megjelenésüket is. Az egyedi dizájn lényeges itt, úgy gondolom, hiszen minden egyes ügyfélnek még csak nem is tudja, hogy mit tud megálmodni, a beszélgetéseink során derül erre fény, mi pedig azt büszkén és boldogan megvalósítjuk. Nagyon gyors és egyszerű a telepítése ezeknek az installációknak, egy kézben tartva mi ezt szintén biztosítjuk, és nincs szükség öntözőrendszerre, nincs szükség kertészeti karbantartásra.
2: Itt függőlegesben és tetőben
3: pontosan
2: kell gondolkodni, nyilván, ugye?
3: Is.
2: Ez, ezekben lehet gondolkodni.
3: Így van, ez egy kézműves természetes karakter, amit mi biztosítunk, és ami még számunkra fontos, a minőség és a biztonság tekintetében, hiszen mi egyébként úgynevezett B nemzetközi tűzvédelmi minősítéssel is rendelkezünk, ez szintén az irodai, szállodai környezetben is nagyon lényeges, természetesen a privát vonalon is, hiszen hosszú távon gondolkodunk.
2: Hát igen, az, hogy egyrészt a tűzvédelem, másrészt a vegyszer, tehát ugyan vegyszerekkel kell dolgozatok, de ettől még utána nem párolok, hat ki belőle évtizedeken.
3: Nyilván,
2: igen. Tehát
3: így van, pontosan. Tehát itt átkanyarodok már is a kültéri vonalra, összefoglalva a beltéri installációknál igazából a MOSZ-MOSZ-nak a víziója, a MOSZ-MOSZ-nak a missziója, talán ez a legjobb, legjobb szó rá így magyarul, hogy tegyük zöldé az épített világot. És ezáltal a természet vizuális és érzéki élményét igyekszünk ötvözni a modern belső építészettel, ugye öntözés és karbantartásmentes megoldással, és jó szívvel ajánljuk ezt, és már közel 25 ezer megvalósult projekt bizonyítja, hogy a prémium szállodákban, irodákban, éttermekben, reprezentatív terekben, exkluzív lakókörnyezetben is hosszú távú és azonnali jól létet biztosító megoldást nyújtunk, és hogy a kültérre csatolva van egy olyan kültéri installációs megoldásunk, amivel adott esetben lehetősége van nagyobb irodai, szállodai, akár városképi projektekben is arra, hogy visszatérve a forró nyári időszakra, amiben most is kihívásokkal teli napokat élünk, meg itt a fővárosban is, ha van egy olyan adottság, akár egy sétáló utcai környezet itt a belvárosban, ahol óhatatlanul is megreked a hőség. Ezekkel a kültéri installációinkkal, növényinstallációkkal, ahogy említetted is, és köszönöm így a rácsatlakozást, négyzetméterenként akár 6-8 liter csapadékot is megtartva, és a klímához igazodva természetes módon kiengedve 6-7 fokos hőmérsékleti szabályozást tudunk elérni természetes módon a közvetlen környezetében.
2: Azt mondtad 30 év és 25 ezer projekt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy jött meg az étvágy Európában, akár a német területen.
3: Tapasztalás
2: úgy. Oké, de hogy mik voltak az első, tehát mi a legnépszerűbb termék, vagy mi a leggyakoribb, és mi a extrémebb vagy extrább kihívás számotokra?
3: Maradva a turizmus területén, számomra nagyon fontos a természet közelsége is, illetve ez egy közös nevezőnk, ha jól értettem. Hogyha elmegyünk egy szállodába, előfordulhat sok esetben, hogy a klíma miatt akár nem minden ablak nyitható, fogalmazunk így. Viszont ha beteszünk ezekbe a helységekbe is egy zöld növény képet akár, egy mosz-mosz képet, nem kell egy komplett falinstalláció, az is már ellátja a természetes módon a páraszabályozást, és...
2: De a kép nem úgy kép, hogy fotó,
3: csak azért mondom, hogy nem egy 25 négyzetméteres, hanem egy 2 négyzetméteres.
2: Kétszer, igen, ja értem.
3: Így van, köszönöm a
2: nem csak, hogy a hallgató nem szakember, tehát én így is van. Azért tehát képre gondoltam.
3: Egy olyan, mint egy festmény lenne, fogalmazzunk így, vagy egy fénykép, de ez egy MOSZ-MOSZ által készített kép méretű installáció, és így tudjuk természetessé tenni az egyébként a berendezések által biztosított légkeveréses technológiával elérhető, talán szárazabb levegőnek a kihívása.
2: Ez volt a ez volt az indulás, ebből kértek a legtöbbet?
3: Ez nagyon-nagyon nagy igény, illetve még egy ilyen megoldás van a wellness terekben, az zajcsökkentés mellett. Környezetvédelem szempontjából is lényeges, hogyha beépítünk ilyen installációkat, akkor sokkal-sokkal kevesebb műszaki igénye van a páramentesítésnek, akár ezekben a terekben. Ez ugyanúgy igaz mondjuk repterekre. Tehát az egyik németországi reptéren az volt az igény, hogy óriási a zaj, és elképesztő energiák mennek el a légcserére. Betettünk egy 300 négyzetméteres alatt. Jézus. Onnantól kezdve felére csökkent a zaj, és 5 éven belül megtérült a
2: beruházás,
3: csak abból, hogy ennyivel kevesebbet kellett mesterséges módon a légkeveréssel foglalkozni. És nagyon sok irányból lehet ennek az előnye is.
2: És itt az a csodálatos installáció, valami zöld. Ezek szintén egy másik kérdés, hogy termesztitek valahol a mohát, akkor, tehát, és a moha szüret van, az nagyon, a moha szüreten még soha nem vettem részt. De végül is azért ez elnyeli a port, elnyeli a szennyeződést, elnyeli a párát. Ezt hogyan ezt leveti magáról, ez a preparációnak
3: köszönhető? Nem nyeri el a port, tehát nem ragad meg rajta a port.
2: Ja, hogy akkor ezt letaszítja
3: ez
2: magától.
3: Ez szennyező, így van, ez letaszítja magáról. Ezen nem maradnak meg a kis... Így van, nem maradnak meg a kis, akármilyen kis állatkák sem. Tehát ez egy teljesen természetes, tiszta megoldás. Így van. És nekem, ami személy szerint az egyik legfontosabb, hogy tényleg ebben a világban, amiben mi vagyunk, a nyugalmat, a zöldet, a jólét érzését, az egészségtudatosság mindennapjainkba behozatalát, a munkakörnyezetbe amikor elmegyünk pihenni a családdal az ottani környezetben, az otthoni környezetben.
2: Ez a családi környezetben, igen, hát igen, ott sem baj,
1: hogyha...
3: Pontosan, igen, így van. Tehát ha ezt munkáltatóként tudjuk a munkavállalóknak biztosítani, nyert ügyünk van hosszú távon, a legnagyobb érték az élő munka. Itt is tudunk. Hogyha törzsvásárlókat, törzsvendégeket meg tudjuk ilyen formán is a helyi szolgáltatásokat kibővítve a természet irányába hosszú távon nyerni. Ez is egy nagy előny. Hiszen az elégedettség, a jólét érzése, a lojalitás elnyerése kulcs.
2: Ez kulcskérdés. Csak egy utolsó dolog, hogy amikor jönnek a vendégek, akkor az, vagy akár hozzátok az irodába, és nyilván megnézik, vagy a bemutatót is megnézik, hogy milyen csodák vannak, akkor az egyik legnagyobb elismerés, mikor megtapogatják a falat, meg az installációt, hogy uram Isten, ez igazi, vagy ez hogy van, vagy ez hogy? Én gondolom, én biztos így lennék vele. Én néha még vannak olyan tökéletes művirágok, amiket nem tudok megkülönböztetni a valóditól. Hát még amikor valamilyen kézműves munkával találkozik az ember.
3: Igen, én köszönöm, hogy erre is most lehetőséget teremtesz, hogy visszacsatoljak, ezért is hoztam a katalógust is magammal, mert minden egyes installáció egy élmény, meg kell élni. És aki betér egy ilyen helyre, akár a Mosz-Mosz világába is, érintse meg, hiszen az érintés az nem csak fizikális, az érzelmi érintés is. És én abban hiszek, hogy akkor tudunk teljes életet élni, hogyha nem fosztjuk meg magunkat ezektől az élményektől. És a Mosz-Mosszal mi most már Magyarországon is ezt elérhetővé tudjuk tenni. Bízunk benne, és meggyőződésem, hogy aki ezt a történetet a magáinak érzi, hogy a természetre szükségünk van, és nagyon sokat tud nekünk adni a jelenünk és a jövőnk érdekében, a családunk és magunk számára is, akkor ezzel éljen, mert a mi életünk a mi felelősségünk, és úgy gondolom, hogy nincs az a nehézség, amit nem lehet pozitív energiákkal és lehetőségekkel megoldani, amihez a Mosz-Mosz növés installációin keresztül is a természetet hívjuk segítséggel, aki egy hálás partner. És csak ad.
2: Hálás partner, törődni kell vele. Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas volt számomra beszélgetés. Nagy Dávid, a Mosz-Mosz magyarországi vezetője volt itt nálunk. Nagyon szépen köszönöm, és akkor üzleti sikereket és zöldet mindenhova.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
6: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
7: Nekem 10.
6: Mennyi?
5: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak.

0: 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl. Rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Kaiser Péter itt szemben a stúdióban a Vantasektől. IBF és vezetői kötelező képzések. Új fogalmat kell tanulni sokaknak, sok cégvezetőnek azt gondolom, meg nekünk is, újságíróknak, információ biztonsági felelősök és az ő képzésük. Miért beszélünk most erről ennyit? A NIS 2 közben vagy után?
3: NIS 2 érintett cégek számára a jogszabály előírja mind az információ biztonsági felelős, mind pedig a felelős döntéshozó vezetők számára egy képzési kötelezettséget kiberbiztonsági témakörben, és ez azért nagyon fontos, hogy az a cég, amelyik túl van a kiberbiztonsági auditon, van neki egy működő rendszere elvileg, ott a felelősségek és a döntési kötelezettségek egyértelműek legyenek. Meglegyen, hogy ki miért felelős, ha van egy kiberbiztonsági incidens, akkor mindenki tudja azt, hogy mi az ő dolga.
2: Miért kell ezt ketté választani? Miért nem tudja az ügyvezető a tulajdonos ellátni ezt a feladatot? Miért kell ehhez egy külön információbiztonsági felelős? Mint régen tűzvédelmi felelős kellett, ugye? Vagy talán most is van minden cégnél vagy vállalatnál.
3: Igen, az információbiztonsági felelős és a cégvezető az elválik egymástól. Két külön szerepkörről van szó. Nyilvánvalóan nem elvárás az, hogy mondjuk egy ügyvezető tudjon tűzfalat konfigurálni, vagy értsen ezekhez a dolgokhoz, viszont az üzleti döntéseket neki kell meghoznia. Az információbiztonsági felelősnek meg egészen más mélységben kell az IT működését felügyelni, és tudni azt, hogy ott milyen döntési pontok vannak, milyen eszközök vannak, amikkel egy kibertámadás esetén élni kell.
2: Maradnék a tűz példánál. Ez pont amikor valakinek az emberi életekre kell koncentrálnia, ugye, és valaki pedig esetleg a vagyontárgyakat mentheti.
3: Így van. Hogyha bekövetkezik egy incidens, ott az első órában gyakorlatilag információ hiányos környezetben kell nagyon gyorsan meghozni döntéseket. Leválasztjuk-e a hálózatról az adott rendszert, vagy sem? Leállítsuk a termelést, vagy sem? Kiürítsük a csarnokot, vagy sem? Ugyanúgy, ahogy a tűznél. Igen. Megvan az, hogy ezt a részét kell kiüríteni az épületnek, vagy a teljes épületet ki kell üríteni. Falsjelzés, amikor megszól a tűzjelző, vagy egy valós problémáról van szó.
2: Az első 60 percben nagyon sok minden eldől?
3: Nagyon sok minden eldől. Ott gyakorlatilag egy zsaroló vírus, amikor elindul, az, hogy meddig jut el, mikor detektáljuk azt, hogy valami probléma van, vagy valami bejutott, hol választjuk le a rendszert, meddig tud elterjedni.
2: Ráadásul ilyenkor az ember azért könnyen pánikba esik, nem? Hát ez pont egy újraélesztés, vagy egy baleset, vagy bármi, akár egy tűzeset.
3: Így van, így van. Ott nincs arra idő, hogy elkezdjünk azon lamentálni, hogy akkor kinek a döntési felelőssége, a termelés leállítása, vagy kit kell értesíteni, mikor kell bejelenteni az incidens
2: beszállítókat, vagy azokat, akiknek én szállítok be.
3: Vagy a vevőket, mikor értesítjük, igen. Vagy a dolgozóknak mit mondunk, vagy hány embernek zároljuk a hozzáférését, vagy dobjuk ki a rendszerből. Ezt egy lepróbált és begyakorolt incidens kezelési rend szerint kell végrehajtani.
2: Tehát kell lenni egy protokollnak. Kibertámadás esetére ezeknél a cégeknél kell lenni egy protokollnak. Az nagyon érdekes és izgalmas az én számomra, hogy egy 8 vagy egy 20 órás képzés az egy ennyire összetett területen mennyi tud használni, segíteni?
3: Ez a 8 vagy 20 órás képzés, ez arra nem elég, hogy valakit szakemberé felhúzzon. Nyilván ezeken a képzéseken, akik részt vesznek információbiztonsági felelősök, ők egy képzett, sok esetben mély tudással rendelkező szakemberek. Tudják, hogy mi a helyzet. Viszont a vezetők sok esetben ehhez a témához kevésbé konyítanak. Üzleti vezetők, sok esetben üzleti döntéshozók.
2: De nagyon fontos, mert ilyen helyzetben üzleti döntéseket kell hozzanak.
3: Ilyen helyzetben üzleti döntéseket is kell hozni, és tudni kell, hogy kinek a felelőssége meghozni azokat a döntéseket. Ezek a képzések arra jók, hogy a saját működő rendszerükre úgy tekintsenek rá, hogy lássák a hibákat, vagy lássák azokat a pontokat, amik fontosak a működés szempontjából, illetve hogy szembesüljenek azzal, hogy mi az ő felelősségük ebben a rendszer működésben, mi az ő felelősségük egy incidens esetén.
2: Ugyanúgy lepróbálható egy ilyen incidens, mint egy tűzriadó?
3: Így van. Természetesen egy mentés visszaállítás. Tehát az incidens kezelési tervnek a rendszerre vonatkozóan elég részletesen kidolgozottnak kell lennie. Ezt az auditon meg is mutatták. Sok esetben azt látjuk, hogy az auditon egy szépen kidolgozott, leírt dokumentáció áll rendelkezésre, viszont a gyakorlatban nem lett kipróbálva.

0: Ezt például a mi képzésünkön az auditorok minden blokknál el tudják mondani, hogy mi az, amit látnak, leggyakoribb hibákat, mik azok a dolgok, amikre figyelni kell, mi az, amit látnak, hogy papíron működik, de a gyakorlatban nem. Hogyan tudják úgy kialakítani, úgy üzemeltetni a kiberbiztonsági rendszert a cégnél, hogy az a következő auditon megfelelően auditálható legyen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy jól auditálható legyen, megmutatható legyen a rendszer, igazolható legyen.
1: De ez nem egy pipa, amit az ember kirak, tehát ez is megvan, mint a HCCP, hiszen a dolog fejlődik, és a kibertámadások is változnak és fejlődnek, ráadásul hihetetlen gyorsasággal, szuperszonikus gyorsasággal.
0: Még a NIS2-es időszakban, vagy az auditoknak az időszakában is én mindig azt mondtam, hogy nem az a végcél, nem az audit a végcél. Az audit az csak egy állomáspont, de nem elég papíron megfelelni, működni kell. Ki kell védeni ezeket a kibertámadásokat, amikkel az cég szembesül. Műszaki vizsga az autónak az egy papír, egy pecsét, de azért meg kell tudni állni a piros
1: sávnál. Hát hiába fizettem le a vizsgabiztost, és átment az autó valahogy, hogyha nincs rajta a fék a következő kanyarban. Ugye erről van?
0: Igen.
1: Az egy óra, ha még visszatérhetünk erre, az mennyiben lehet kármentő? Ha észnél van egy cég, és az információbiztonsági felelős is, meg a vezető, vagy ügyvezető is, és észnél van, és tudja a protokollt, és tudja, hogy ilyen megtörténhet, és meg is történik előbb-utóbb egy-egy cég életében, akkor ott mit lehet, ha jól képzettek, és helyén van a szívük, meg az eszük, akkor mit tudnak menteni az egy órában?
0: Mindent. Tehát ott gyakorlatilag az első pár pillanatban dől el, hogy mekkora lesz a kár.
1: Ez amit a bankkártyámat lenyúlják.
0: Igen, hogy nagyon gyorsan. Milyen gyorsan tudom letiltani, hogy valóban le kell letiltani, vagy nem. Meg tudom fogni az utalást, mert ugye egy banknak van 5 másodperc, hogy eldöntse, hogy ezt az utalást elmehet, vagy meg kell fogni. Ha van egy jó incidenskezelési tervem, ami biztosítja a folyamatos üzemet, üzletmenet folytonossági tervem, mert életbe tudom léptetni, akkor nem esik ki a termelés. Nem olyan mértékben esik ki a termelés. Hogyha le tudom határolni a támadást, és csak bizonyos rendszereket.
1: De csak azokat a ballasztókat dobom ki a léghajóból, amit muszáj, még repülnie kell.
0: Igen, akkor lokalizálni tudom az egészet, és akkor a kár is egy jóval kisebb léptékű.
1: A cégvezetők miket kérdeznek önöktől, amikor a Vantaszek auditora ott vannak, és, vagy akár ezt a képzést folytatják? Mik a leggyakoribb kérdések? És tényleg akkor ki a jó auditor? Mert nyilván a piac az nagyon színes most.
0: Az auditornak mély szakmai rálátással kell bírnia, tudnia kell szót érteni az IT felelőssel.
1: Tehát azt a nyelvet is beszélnie kell.
0: Így van, és látnia kell kívülről a teljes működésben azt, hogy melyek azok a foltok, amik esetleg lukassá teszik a rendszert. A jó auditor nem olyan, mint egy vizsgabiztos, aki szigorúan összevont szemöldökkel a hibákat sorolja, hanem olyan, aki azokra a foltokra, amik adott esetben vakfoltjai, vagy még nem teljesen kidolgozott részei a működésnek, olyan megoldásokat javasol.
1: Felhívják a figyelmet, és megoldást is javasol.
0: És megoldást is javasol arra, ami annak a cégnek jó, mert nem minden megoldás jó mindenre, hanem az adott céghez kell igazítani, az adott cégnek a kockázatához, a működéshez kell igazítani a megoldásokat, és a jó auditor megfelelő megoldásokat tud javasolni. Visszatérve a kérdésre, hogy mik azok, amik leggyakrabban felmerülnek, ezek a szakemberek a piaci tapasztalatokra kíváncsiak, hogy mit látunk, mit tapasztalunk más cégeknél, mik azok a best practice-ek, mik azok a leggyakoribb hibák, amiket mi máshol tapasztalunk.
1: Tényleg péntek délután történik a legtöbb ilyen incidens?
0: Persze, mert hogy akkor már a vezető is otthon van, vagy úton van, meg az IBF is valószínűleg már lejárt a munkaideje. Kibertámadásoknak a döntő többségét azt vagy éjszaka, vagy munkaidő utáni hétvége előtti utolsó délutánra időzítik. Tapasztalat szerint akkor tudnak a legkevésbé beavatkozni a cégek. És hogyha nincsen egy jól lepróbált incidenskezelési terv erre, akkor el is megy. Órák telnek el, úgyhogy közben a hackerek tudnak dolgozni.
1: Mennyire lehet egy ilyen képzés gyakorlati? Mennyire lehet modellezni ezeket az eseteket? Amikor hát, ha mindenre fel lennénk készülve, akkor nem lenne probléma, akkor nem lenne kibertámadás, ha mindent tudnánk.
0: Kibertámadások mindig is lesznek, meg egyre ügyesebbek, meg egyre összetettebbek ezek a kibertámadások. Itt a mi képzésünkön az auditorok valós eseteken és valódi mintákkal mutatják meg, hogy hogyan lehet megelőzni, vagy hogyan lehet felismerni és kezelni ezeket a biztonsági incidenseket. Az a képzésünknek az egyik értéke, hogy a CBF, illetve a vezető a saját cégére szabott intézkedési tervvel tud hazamenni.
1: Mennyire kell nekik együttműködniük abban az első órában? Mennyire összjáték ez?
0: Pillanatok alatt kell döntéseket hozni, minimális mennyiségű információból. Pontosan tudnia kell az információbiztonsági felelősnek is, hogy kit kell értesíteni, mit kell neki átadni, ahhoz, hogy meg tudja hozni azt a döntést. A vezető is tudnia kell, hogy mit kell megnéznie ahhoz, hogy ő meg tudja hozni azt a döntést. Megvan az, hogy hány órán belül kell értesíteni a hatóságot adott esetben. Ez nem választható. Van, amíg ez kötelező.
1: Hogy lehet mérni egy ilyen képzés sikerét? Azon gondolkoztam, hogy ha nem ér kibertámadás, akkor nagyjából minden rendben volt, vagy csak szerencsém volt. Igazából a sikerét akkor lehet mérni, hogyha történik egy kibertámadás, és az én szervezetem jól válaszolt erre a problémára.
0: Nyilván egy képzésnek az elvégzése, ahogy az audit sem, nem garancia arra, hogy minket nem fognak megtámadni.
1: Attól, hogy az autón föl van készítve mindenre, és műszakileg öpec, attól még lehet baleset.
0: Így van. Ami megnyugtató lehet, hogy a képzés után át tudom gondolni információbiztonsági felelősként is, meg vezetőként is azt, hogy az én szervezetemnél pontosan mit kell tennem, pontosan mi a felelősségem, tudunk csinálni belső teszteket, le tudjuk próbálni ezeket az incidens kezelési terveket, és látni fogjuk azt, hogy mi az, amin még javítanunk kell. És ad egy magabiztosságot, hogyha ezekkel az információkkal képbe vagyunk.
1: Mennyire vagyunk elkésve? Azt olvastam, és lehet, hogy ez nem ide tartozik. Ez egy június 30-ai határidő volt, ugye NIS 2, 2520 audit kötelezett szervezetből mindössze 2130 teljesítette határidőben a kiberbiztonsági audit kötelezettsége. Tehát nyilván vannak, akik még szürke zónában vannak, vagy még nem ébredtek föl, vannak, akik már fölébredtek és elkezdték ezt a folyamatot, de hol tartunk most az Avantaseknél? Mit mondanak az önök szakemberei, akár az érdeklődésre, akár az információ kérések kapcsán? Hogyan írható le a cégek, a vállalatok tájékozottsága?
0: Hatóság felszólított minden érintett felet, akiket azonosított. Sokan még most is, ahogy mondtad, a szürke zónában próbálják kibekkelni vagy elkerülni az audit kötelezettséget, azzal, hogy mondjuk a tevékenységük körüket módosítják, vagy megpróbálnak kikerülni az érinteti körből.
1: A radar alá kerülni valamilyen módon.
0: Megpróbálják elérni, hogy a hatóság törölje őket a nyilvántartásból. Mi azt látjuk a Avantaseknél, hogy a nagy dömping volt az év első felében, de most is vannak még olyan cégek, akiknél most zajlik a kiberbiztonsági audit. Ha azt nézem, hogy az ország méretéhez képest itt mondanak ilyen 4000-es érintetti számot, amiből végül sokan ki tudták ezt mozogni, és ilyen körülbelül 3000 cég az, aki az audit kötelezettséget teljesíti. Ez, hogyha mondjuk egy Olaszországra vagy egy Lengyelországra vetítve nézem, arányosan nálunk én szubjektív véleményem szerint körülbelül olyan 6-8 ezer cég lenne az, aki kiberbiztonsági audit kötelezettséget teljesítenie kellene. Most jelenleg ennél sokkal kevesebb van. Át fog ez gyűrűzni a beszállítói láncon keresztül, mert a kiberbiztonsági auditra kötelezett cégeknek a beszállítói lánca, az láttuk az auditokon, hogy még nagyon kevéssé szabályozott.
1: És hát a leggyengébb láncszemnél támadnak ezek a
0: furfangos... És a leggyengébb láncszemnél támadnak, úgyhogy ez biztos, hogy ilyen beszállítói elvárásként meg fog jelenni, és ez a több cég lesz az, akinek ezen dolgoznia kell, nem feltétlenül kell nekik NIS 2 auditot csinálni, de ezzel a követelmény szettel foglalkozniuk kell.
1: Ha csak egy mondat, egy fontos dolog, egy ökölszabály az, ami a NIS 2 mellett meg kell, hogy fogalmazódjon egy cégvezetőben ma világon, Magyarországon, akkor az mi lenne?
0: Hogyha nagyon tömören szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy fontos, hogy a való életben valóban működjön, egy ilyen rendszer, egy ilyen kiberbiztonsági rendszer a cégnél legyen működő, valós védelmet biztosítson számomra, és igazolható legyen.
1: Hát pont úgy, mint a gépjármű, nem? Legyen rendben a forgalmi, és legyen kiváló műszaki állapotban.
0: És működjen. Igen.
1: Hajzer Péter, Avantasek, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatás támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb-összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb-összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb-összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb-összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Gálpán Zoltán van itt a stúdióban, a Turizmus Kft. Ügyvezetője, ez akkor minden valószínűség szerint így ősszel a MICE Business Day-t vetíti előre, ugye, mert szoktál jönni, de így már az október 20-ai eseményre felhívva a figyelmet, ez most MICE lesz.
3: Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, hát egy ősztájjel mindig a MICE Business Day és azzal kapcsolatos hírekről szeretnék szívesen beszámolni a hallgatóknak. Idén 12. alkalommal gyűlik össze a szakma, most egy kicsit új helyszín a Corinthia Hotel Budapesten. Nem titok, hogy évek óta folyamatosan próbálunk új helyszíneket is. Most a Hung Expo után azt gondoltuk, hogy a Corinthiában egy belvárosi helyszínen próbáljuk a szakma kiállítóit, érdeklődőit, a konferenciánk iránt érdeklődő turisztikai szakembereket egy helyre gyűjteni október 20-án. Az időpont most már kezd belevésődni a mindenkori éves naptárakba. Törekszünk úgy, hogy mindenki úgy menjen el egy adott rendezvényről, hogy tudja, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor.
2: András, a naptár is megnyílik, ugye, már jövő héten?
3: Igen, ez egy nagyon fontos időpont, hiszen a kiállítókat összeszedtük, nagyon nagy az érdeklődés a kiállítói fronton, ez talán leköveti azt a tendenciát, hogy azért a magyar turizmusnak ez az üzleti turisztikai része nincs annyira jó állapotban, mindenki keresi a vevőket, a lehetőségeket, meg akarja mutatni az új kínálatot, mi ennek tudunk adni teret. Sok kiállítónk van, több mint igazából majdnem 100 kiállítóval fogunk megjelenni, ahol tárgyalóteres kiállítás van, illetve élményteres kiállítás. Én azt gondolom, hogy önmagában kijön valaki, akkor kap egy átfogó kínálatot, vagy látképet arról, hogy Magyarország üzleti turizmusa ma milyen lehetőségeket kínál Budapesten és vidéken.
2: Igen, de az időpont azért fontos, hogy jókor tudjak leülni tárgyalni, ugye?
3: Tehát, igen, mert hogy az elképzelésünk, hogy akik kiállítanak, azok minél több igényes partnerrel szeretnek tárgyalni, kötelezettségük is van is a tárgyalásokat lebonyolítani, illetve 8 tárgyalást kell vállalnia valakinek, hogy ingyenesen bejöhessen a rendezvényre, mint buyer. Az eszköz, amit vagy szoftver, az az alkalmazás most már évek alatt egyre jobban kikristályosodik, és most már lehetősége van mind a kiállítóknak, mind a bájereknek meccselni egymást, így hát igazából tényleg azokat szeretnénk összehozni, akik egymásra nagyon kíváncsiak.
2: Hát, hogy milyen érdekes, azt mondod, ha sokan vannak, és mondtad, akkor ez azt jelenti, hogy hát azért kell az ügyfél, kell a vendég, ugye? Tehát meg akarjuk mutatni magunkat. Csak gondoltam azt is, hogy akkor is sokan vannak, amikor egyébként megy a szekér, nem? Tehát ez érdekes.
3: Hát igen, ez azt hiszem, hogy nyilván, ha sokan vannak, akkor igazából néha az az érzés sem volt ilyen rendezvényeken, hiszen még a Covid előtt ez többször előfordult, hogy összegyűlünk örömködni, megbeszéljük, hogy milyen szezon volt, mik a kilátások. Azt hiszem, hogy nincs itt pánikra ok, de azért alapvetően egy keresleti piac helyett inkább kínálati piac alakult ki Magyarországon. Nagyon fontos probléma az, hogy a forint erősödése egy kicsit váratlanul érte a szakmát, és ez egy tartós drágulási hatást jelent euróban. Tehát az igazából azt jelenti, hogy a magyar kínálat kicsit a versenytársakhoz képest felértékelődő.
2: Kisebb a haszon.
3: Hát kisebb a haszon, vagy adott esetben nem ezt az országot választják, és ezért a versenytársakhoz képest jobban meg kell mutatni a belső értékeinket. És erre jó lehetőség, hogy mi is minden alkalommal több külföldi buyert hívunk, akár a leginkább küldő országokból. Mindig törekszünk olyan buyereket toborozni, ebben a szakmai szervezetek és segítségünkre vannak, akik még talán először járnak Magyarországon, vagy ebben a témában először járnak Magyarországon. 44 fős külföldi hosted buyer csoport lesz, akik nem csak erre a rendezvényre jönnek, hanem előtte csinálunk egy pre- és egy posztúrát is számukra, hogy jobban megismerjék akár Budapest, akár Magyarország nevezetés.
2: De arra is beszélgessük, hát amíg össze, hogy ezekre a pretúrákra hova viszitek őket, meg vannak-e új Ez is érdekes lehet.
3: Igazából itt azért van megmutatni némi kötöttség, hiszen gyakorlatilag van egy logisztikai idő, amit rá tudunk szánni, ezért az ő érkezései különböző országokból nem egyszerre egy időpontban érkeznek. Nyilván Budapesten vannak ikonikus helyek, illetve vannak új attrakciók, illetve volt tavaly, hogy Balaton környékére vettünk, vagy a Dunakanyarba vittük őket. Azért azt be kell kalkulálni, hogy Budapest, mint egyfajta MICE destinációhoz kiemelten fontos, érdekes, ők elsősorban emiatt érkeznek. Szívesen vesznek bármilyen más kínálatot, ha megmutatunk, de azért
2: de azért igazából a fókusz itt van. Igen. Néztem a külföldi csoportokat, ugye, és ezt, itt vannak a V4-ek, a csehek, lengyelek, szlovákok, aztán később litván, vagy távolabb litváni, a bosznia herceg, a finnország, tehát vannak közeliek, megszokottak, meg vannak új, viszonylag újak is, ugye mondjuk a finnek talán nem számítanak
3: el. Igazából két dolgot belőle azért el kell mondani, két érdekes tendenciát. Az egyik az, hogy azzal, hogy április 12-én volt egyfajta népakarat, hogy megváltozott a kormányzati struktúra, megváltozott a politikai hangulat, itt az Európai Unión belül való jelenlétünk, nagyon sok partner beszámolt arról, hogy felértékelődött Magyarország, újra el akarnak jönni, nincs egy olyan listán, hogy ide nem jövünk, mert adott esetben nem annyira barát a környezet. Ez például a skandináv országokra egyértelműen igaz, de azt gondolom Németországra is, mint küldő országra.
2: Tehát 3 hónap után ezt már el lehet tapogatni.
3: Ez szó szerint voltak ilyen élmények, hogy felkerültünk újra az a listára, mint rendezvényhelyszín. Na most ezt nyilván le kell követni egy kiállításnak, ezért törekszünk. A másik, ami nagyon fontos, hogy Közép-Kelet-Európa területén itt a V4 együttműködés tekintetében azt gondolom, hogy ez egy szerves együttműködés, tehát ez logikai földrajzi távolság. Tehát azzal, hogy nincs a határon határellenőrzés, gyakorlatilag nagyon könnyedén lehet egymás országba eljutni. Nagyon fontos, hogy sok cég, sok rendezvény keresi ezt a lehetőséget, és nem titok, hogy a lengyel gazdaság hatalmas fejlődése motorként itt a Közép-Kelet-Európát nyomja előre. Tehát igazából akár kiállítói oldalról, akár Vájer oldalról próbáljuk ezt mi is lekövetni, és próbáljuk a MICE Business-t egy regionális kiállítássá felfejleszteni, hogy ne csak Magyarországon legyen egy fontos dátum, hanem itt ebben a, hát hogy is mondjam, 50 milliós, 60 milliós piacon legyen izgalmas.
2: Kinek éri meg regisztrálni? Csak még egyszer mondom, hogy október 20-a, ugye, és Corinthia Hotel, és jövő héten az mi lesz most van, azt mondja, a 17-dik, az a 24-e héten nyílik már a naptárak.
3: Hát igazából mindenképpen olyan vállalati HR-eseknek, rendezvényszervezőknek, akik a jövő évi rendezvényeikhez, családi napjaikhoz, szakmai konferenciákhoz keresnek helyszíneket, akár vidéken, akár Budapesten. Mindenképp olyanokra, akik szakmai szervezetek, és megpróbálnak ilyeneket rendezvényt szervezni. De van egy konferenciánk, ami kimondottan általában a magyar turizmust ma foglalkoztató érintő kérdésekre próbál adekvált válaszokat adni, akár külpolitikai kérdéseket vetünk föl, akár a sportturizmussal kapcsolatos kérdéseket vetünk föl, akár az, hogy a megújult turizmus irányításnak próbálunk lehetőséget mutatni, hogy legalább az irányt megmutassa, hogy gondolkodnak, hogy zajlik az élet. Tehát mi mindenképp azt gondolom, hogy önmagában, ha valaki a turizmus iránt érdeklődik, akkor érdemes kijönni, és első kézből kaphat érdekes, és szerintem jövőre nézve hasznos információkat.
2: Ha akár belecsipked a konferenciába.
3: Igen, tehát nem titok, hogy mi ez egy rendezvény a rendezvényben elben, 3 rendezvény lesz október 20-án, igazából lesz egy konferencia, ami önállóan is szakmai értékkel bír, van ez a MICE Business Day, ahol elsősorban az üzleti partnereket hozzuk össze, és ennek zárásaként délután, vagy este felé van a BUEX díjátadó gála, amely elsősorban az üzleti turizmus kiválóságait próbáljuk egy zsűri szavazat alapján díjazni, és egy kicsit megünnepelni akár a 26-os évet.
2: Egy picit vissza a kiállítókhoz, mennyi a régi, és mennyi az új, azért látod évről évre, hogy ez hogy forog, hogy pezseg, hogy mennyien jönnek.
3: Mi is gondolkodunk onnan, hogy mindig legyen egy újdonság varázsa, hiszen a vásárló is azt keres, hogy mi az újdonság.
2: Nem látott,
3: de azt hiszem, hogy olyan 15-30% között van a megújulás, de azért ez sem teljesen így jó statisztika, mert nem igazából az a fontos, hogy egy új helyszín legyen, hanem lehet, hogy az adott helyszín is megújul. Azt gondolom, hogy vannak stabil, például a digitális szolgáltató kiállításaink azok stabilak, abban nincs olyan nagyon sok szolgáltató, oligopolisztikus a piac, ami azt jelenti, hogy ők elsősorban a megújuló digitális technológiát hozzák, mint újdonságot. Tehát az, hogy adott esetben a kiállítói névsorban nincs annyi változás, az nem azt jelenti, hogy nincs elég sok újdonság. Nagyon fontos, hogy a regisztráció megnyílik, és az a tapasztalat az elmúlt 12 évből, hogy az izgalmas helyszínekkel kapcsolatos naptárak nagyon gyorsan betelnek. Tehát, hogy igazából én azt javaslom mindenkinek, hogyha érdeklődik, akkor gyorsan nézze meg a programot, nézze meg a kiállítókat, és minél előbb regisztráljon, mert azért a nagyon izgalmas helyszínek véges szám után.
2: Nap rövid.
3: Így igaz, így igaz.
2: Nagyon szépen köszönöm, Gálpár Zoltán, Turizmus Kft. Ügyvezetője volt itt a Monitor délután, ott MICE Business Day, tehát 12. alkalommal, október 20-án, Korintia Hotel Budapest új helyszín. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Továbbra is szép napot kívánok mindenkinek, folytatódik a Monitor délután extra, a turizmus.com műsorrész rovat percei következnek.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk itt a Monitor délutánban a Trend FM-en, és Orova Zitával beszélgetek, az I Love Velencei tó ügyvezetőjével. Kezi csókolom, Zita.
2: Jó napot kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Velence tavi program és rendezvényszervezés. Hát két szó jutott eszembe, a kreativitás, meg a reziliencia, meg az, hogy néztem a honlapjukat, a weboldalt megnyitottam, hát gyönyörű képek a Velencei tóról. Ezek nem idén készültek szerintem.
2: Köszönjük szépen, igen, sokat dolgoztunk rajta, 10 év munkája van benne, de valóban nem idén készültek a képek, vagy csak a naplementések, ami mindig ugyanolyan szép, ha van víz a tóba, ha nincsen.
1: Azt mondta nekem, mikor fölhívtam, hogy innen szép nyerni. Hát a Velencei tónak is, a környékbelieknek, a vállalkozóknak, a szolgáltatóknak, meg önöknek is, programszervezőknek, rendezvényes programszervezőknek.
2: Igen, ez így igaz, ugye az elmúlt, hát közel 7 évben, 6-7 évben már elég sok problémával néztünk szemben, és gyakorlatilag most vagyunk a jéghegy csúcsán, ha lehet így mondani. A turisztikai szektor az nagyon nehéz helyzetben van az elmúlt néhány év kihívásainak köszönhetően.
1: Láttam egy cikket önökkel, vagy önnel, az okokról, meg a történelemről, hadd mondjam, mint történelem, ugye a stratégiai vákum, hibás, beruházási örökség, vízszint csökkenés, turisztikai,

0: Ebben nyilván sok mindenben egyetértünk, de mit lehet ezzel most kezdeni?
1: Igen, hát ugye ezek miatt, a szempontok miatt, amiket ön is felsorolt, nem vagyunk egyszerű helyzetben, de ugye remény hal meg utoljára, és úgy tűnik, hogy elindult egyébként egy alulról induló közösségi összefogás a helyi vállalkozók és a helyi döntéshozók civil szervezetek körében. Úgyhogy mi úgy gondoljuk egyébként, hogy rövid távon, tehát ha az következő egy-két évet nézzük, akkor a Velencei tó vízszintjében lényeges változás nem nagyon tapasztalható majd, ugye szokták mondani, hogy az elmúlt évek nem cselekvése az vezetett többek között ide, illetve hát ugye a klímaváltozás is közrejátszott, hogy most így állunk, és sajnos nem is igazán rendelkezünk hatáskörrel a víz utánpótlást illetően, úgyhogy helyben igyekszünk másra fókuszálni, és most a célunk az, hogy a tótól független helyi értékeket kiemeljük, kihangosítsuk és eljuttassuk a média felé, az országos média felé. Ugyanis azt is tapasztaltuk, hogy a negatív hírek és a katasztrófa helyzet a sokkal jobban ki volt emelve az elmúlt időszakban, mint az egyéb helyi értékek, amik egyébként vannak, számos helyi értékkel rendelkezik a környék, csak kevesebb nyilvánosságot kapott, úgyhogy ezen igyekszünk dolgozni, illetve azzal, hogy a szolgáltatásaink színvonalát emeljük, színes-szagos programkínálattal jelentkezzünk a jövőben az ide látogatók számára, de ehhez kell egy összefogás, és ehhez kellenek a helyi források, erőforrások, szellemi tőke, és egy szemléletmódbeli változás is a helyiek részéről.
0: És hát ez nagyon nehéz, mert 19 óta azért mély repülésben van a turisztikai szektor, ezt is önök írták valahol, tehát itt már tartalékok nem lehetnek, nem tudom, 7-8 év után, nem lehet túl sok tartalék a szolgáltatóknál, a vállalkozóknál. Amit mond meg, hogy negatív hír, azt most a sajtó oldalról hadd védjem magunkat, hogy oké, de ha én egy drónról csinálok egy képet a Velencei tóról, akkor itt nem kell semmit jobbra vagy balra gondolni, az önmagáért beszél. A rejtett kincsek meg nem feltétlenül jönnek ilyen mennyiség, és nem ütik az embert meg ennyire. Én ott gyerekeskedtem a Velencei tónál, az Agárdi Popstrandon Bétót László játszott, és tele volt vízzel a tó, és az összes sütöde meg minden nyitva volt. Hát ehhez képest van egy helyzet, de hogy mi van még ott, és mi az, ami még él, és ami megmutatható, amiben gondolkozni kell, azt valóban teljesen igaza van, csak a helyi vállalkozók, a helyi önkormányzat, a helyi ingatlan tulajdonosok, hát egy csomóan kiköltöztek, oda költöztek, leköltöztek arra a hét településre. Muszáj ott maradjanak, azt gondolom, számosan, és muszáj közösen gondolkozzanak.
1: Igen, ugye egyenként nem vagyunk elég hangosak ahhoz, hogy hírt kapjanak rólunk gyakorlatilag, és azért is készültünk most Bálint Györggyel, aki szintén 30 éve rendezvényszervezéssel és a turisztikai szektorban tevékenykedve tesz a környékért. Egy különleges turisztikai fórummal, ugye a holnapi napon egy rendhagyó évad nyitóval, illetve egy turisztikai fórummal, ami a helyieket, a döntéshozókat és a média képviselőit ülteti le egy asztalhoz, és a jövőbeni elképzelésekről közösen kezdünk el gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt másképp csinálni, másképp kommunikálni, és ez alatt nem azt értjük, hogy el kellene hazudni a jelenlegi helyzetet, mert nyilván van egy helyzet a tó vízszintjével kapcsolatban, ami kialakult, amivel szembe kell néznünk. Tehát nem szeretnénk ezzel kapcsolatban egyáltalán ködösíteni, viszont szeretnénk, hogyha a fókusz, amíg a tó rendbe jön, máshova kerülne, és inkább a helyi értékekre irányulna, és a helyi programokra, rendezvényekre, semmint ugye a kiszáradó tóra, ami egyébként teszem hozzá, hogy azért az idei évben is az első egy-két hónapban nyáron még használható volt, mondjuk különböző vízi sportokra vagy kerékpárral tökéletes volt ugye megkerülni. Tehát számos lehetőség adódott, igaz, a nyár végére teljesen leapadt a vízszint, ami köztudott, úgyhogy ezzel mi jelenleg nem tudunk mit kezdeni. Csak igazából azt szeretnénk kérni, hogy a sajtó a lehető legobjektívebben tájékoztassa a nagy közönséget, és amellett, hogy a tó vízszintjéről folyamatos tudósítás folyik, emellett pedig szuper lenne, hogyha mely értékek és a rendezvények, amikkel készülünk a jövő évben, azok is ki lennének emelve. Ugyanis ez sokat segítene a helyi vállalkozók és a helyi turisztikai szektor megmentésében, túlélésében gyakorlatilag.
0: Akkor picit segítsen nekem. Láttam, hogy egy nagyon fiatal csapat a maguk, és azt is láttam, hogy ha jól tudom, akkor Velencén van a székhely is, ugye?
1: helyben. Igen, ugye? Igen.
0: Nem tudom most hol hívtam föl, de lehet, hogy éppen Velencén van. És önök tudják azt, hogy mit lehet most

0: ebből a helyzetből. Hát ez van a spájzban, ebből kell főzni. Hogy mi az, ami mondjuk a következő szezonban izgalmas, érdekes lehet, vagy újszerű lehet. Ezért mondtam a kreativitást, és ebben önök nyilván nagyon jók. Mit lehet itt fordítani azon, amit eddig megszokott a közönség egy része? Hogy nem ugyanolyan, de másképpen legyen izgalmas, hívogató, csalogató.
1: Igen, a kérdés az teljesen jogos és helytálló, és nagyon remélem, hogy a holnapi fórumon számos ötlet születik, vagy érkezik majd a helyi vállalkozóktól is. Mi első körben egyébként összeülve így a kollégáimmal és azokkal, akik régóta a turizmusban dolgoznak itt a régióban, mindenképpen szeretnénk, hogyha ugye a strandturizmus fókuszból átkerülne a hangsúly más területekre, és inkább mondjuk a Velencei tó északi oldalára, a Velencei hegység rejtett értékeire, és akkor csak, hogy néhány dolgot kiemeljek, mondjuk szuper e-bike túrákat lehet vezetni, aztán gyógynövény túrákat tervezünk a jövő évben, különleges bortúrákat, illetve borászati, gasztronómiai, gasztrokulturális rendezvényeket, és egyébként a fejünkbe vettük, hogy a jövő nyáron egy összművészeti fesztivállal is készülünk, ami teljesen a tájba és a helyi értékekhez igazodva kerülne megrendezésre, több települést összefogva, és a helyi termékeket, a helyi szolgáltatókat és a helyi zenészeket, művészeket összefogva és bemutatva. Úgyhogy ezek az első körös ötleteink, és aztán a holnapi napon pedig egy közös ötleteléssel folytatódik ez a kis brainstorming, és azt reméljük, hogy számos program kínálattal tudunk majd a jövő évre előállni, és ezeket igyekszünk is minél több felületen, regionális és országos online és offline felületeken kommunikálni, hogy minél többen értesüljenek róla.
0: Két dolog, még a Szúnyogsziget meg a Madár várta nekem, mind a kettő fiatalkori, gyerekkori élményem nagyon sokszor. Még Radecki professzornál voltam ott kisdiák, amikor ott a madarakat meg az élővilágot tanulmányoztuk. Csak egy dolog, hogy ha már ezt a hét települést az előbb én szóba hoztam, hogy látja, itt van egy jó pozitív összefogás, mert az olyan ritka a világban, amikor szomszéd települések összebírnak, de itt aztán valószínűleg muszáj lenne, kívül azt mondom, hogy muszáj lenne, de hát a helyi érdekek néha másmilyenek, hogy ebben van azért, lát ebben potenciált?
1: Most látok, igen, ugye kényszer tényleg nagy óra, hogy ön is említette, ez eddigiekben kevésbé volt egyébként jellemző, több próbálkozás is volt, valahol mindig elhaltak ezek a próbálkozások útközben. Én úgy gondolom, hogy most tényleg olyan nehéz helyzetben van mindenki, hogyha ezt megérti ezt az üzenetet, hogy egyedül nem megy, akkor nyitnak egymás felé, és működhet az együttműködés, illetve most egy kis szemléletmódbeli, meg egy generációs váltás is történt azért az elmúlt néhány évben. Új vállalkozók érkeztek a környékre, új szolgáltatásokkal jelentek meg, akik teljesen más szemlélettel, másfajta nyitottsággal rendelkeznek, és én nagyon bízom abban, hogy sikerül őket összefogni.
0: Nagyon bízom én is benne. Szeretnék újra Velencétől sokat járni, és szurkolok önöknek nagyon.
1: Várjuk szeretettel.
0: Köszönöm.
1: Nagyon köszönjük a lehetőséget.
0: Nagyon szépen köszönöm. I Love Velencei Tó. Érdemes megnézni a weboldalukat. Orovazita, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm. Viszont hallásra, minden jót.
2: Ez a Monitor délután extra.
0: Folytatódik a Monitor délután. Itt a Trend FM-en a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke, Sumicki Balázs a telefonban. Szervusz Balázs, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Terézváros, Airbnb szabályozás, tanulságok és a jövő, ugye a rövid távú szálláskiadás jövője. Mik a tanulságok, mi történt az elmúlt időszakban? Mit várt a szakma, és mi következett be?
3: Ahogy a hallgatók is képbe kerüljenek, ugye 2026. január 1-től a terézvárosi polgármester az országban egyedülálló módon betiltotta a magán és egyéb szálláshely kiadást köznapi nevén az Airbnb-zést, és sajnos minden bekövetkezett azok közül, amit vártunk, és ezek egyike se a jó irányba mutat. Egyrészt sikerült tönkretennie több ezer családot, mikro- és kisvállalkozót, akik ebből éltek, és abba kellett, hogy hagyják a tevékenységet. Sajnos az akkori kormányzat nem mentette meg ezt a szektort, nem lépett közben, illetve azt lehet látni, hogy a szállásadóknak nagyságrendileg valamivel több, mint az egyharmada, az továbbra is nyitva van. Egyéb szálláshely szolgáltatók közül, akik eddig jogszerűen működtek, adót fizettek, bejelentett módon működtek, nem tudták azt megtenni, hogy bezárjanak, és működnek. Mivel jár ez? Ez azzal jár, hogy ezek a szállások mostantól kvázi illegálisnak minősülnek, tehát azok a jogkövető állampolgárok, akik eddig jól akartak aludni, nem tudnak jól aludni. Másik oldalról ők sem fizetik be az idegenforgalmi adót az önkormányzatnak, ahogy a bezárt szállásért sem, tehát több mint 1 milliárd forint mi közvetlen adóbevétel kiesés történt a 6. kerületi önkormányzat büdzséjénél, és nem látják ezeket a turistákat a statisztikákban sem, hiszen nincsenek lejelentve, hiszen hivatalosan nem lehetnének ott. Tehát a Magyar Turisztikai Ügynökség, és így aztán közvetlen a KSH, illetve az állam fals adatokat kap. Mondtuk, hogy ez lesz, sajnos ez is bekövetkezett. Mindaz az indok, amiért ezt a betiltást az ottani polgármester meglépte, miszerint, hogy ezáltal majd csökkenni fognak, vagy hogy ezáltal fognak csökkenni az ingatlan árak és a lakbérek Terézvárosban, ez sem így következett be. Ugyanis megállt valóban az ingatlan áraknak a növekedése, és az albérlet árakba bekövetkezett valamekkora csökkenés, ugye azt írta az ingatlan.com, hogy nagyjából havi 20 ezer forint, azonban ez megtörtént más belső kerületekben is, sőt, volt, ahol ennél nagyobb mértékben, tehát olyan kerületekben, ahol szó nincsen arról, hogy néhány szálloda tulajdonos kedvéért bezárassák a magán és egyéb szállásai szolgáltatókat. Tehát valójában nem lett ennek igazán pozitív hozadéka egyetlen egy szereplős számára sem. Azokban a lakásokban, ahol beszüntették a magán és egyéb szállásai szolgáltatást, vagy Airbnb-zést, egy része, az önében azok, akiknek külföldi tulajdonosa volt, és eddig egy cégen keresztül intézte az üzemeltetést, ugye megszüntették a jogviszonyt ezekkel a cégekkel, üresen tartják az ingatlanokat, és sajnos nagyon sokszor ezeket az ingatlanokat feltörik, és beköltöznek oda drogosok, kristályosok, olyan csövesek, olyan alakok, akiknek semmi keresni valójuk nem lenne semmilyen társasházban. Tehát a társasházban lévő problémák egy része biztos, hogy megszűnt, hiszen a turisták egy része eltűnt, és a turisták egy pici része valóban néha nem tartotta be a közösség együttélés szabályait, a nyakukba kaptak viszont egy másik problémát, ami legalább ugyanolyan súlyos.
0: Ez az egyik oldal nyilván, de hát az önkormányzat is látja, mert nem csak a polgármester, nyilván egy önkormányzat, egy testület áll a döntések meg. Ők is látják itt a változásokat, érzékelik a kevesebb adót, érzékelik azt, hogy tisztább lett a kerület, vagy nem lett, az árakat is nyilván nincs azóta pár beszéd, mert az összes kerület, a 23 kerület, mindenki, bár aki érintett ebbe a dologban, mindenféle megoldáson töri a fejét, tehát ahány módszer, annyiféle. Párbeszéd az kialakult, most, hogy már eltelt egy idő, és ki kell látni, hogy fekete, fehér vagy szürki a helyzet. Nyilván van nektek egy olvasatotok, és van az önkormányzatnak is egy másik.
3: Hát és vannak ugye objektív mérőszámok, ilyen még egyszer az albérlet, ingatlan ár és társai, amik nem olvasat kérdése, hanem tények, amiről beszéltünk. Nem, nyilván mi egy szakmai szervezet vagyunk, tehát nem kell nem tisztem itt ilyen politikai állásfoglalásokat tenni. Röviden a kérdésedre a válasz az, hogy nincsen velük ilyen jellegű párbeszéd. Amire mi nagyon várunk, amire talán az egész szakma, és talán egész Budapest és a legtöbb polgármester is vár, aki nem ideológiák mentén közelíti meg ezt a kérdést, úgy mint a 6. kerület, az az állam. Ugyanis 2026. december 31-ével lejár Budapesten az a szálláshely nyitási moratórium, amit még az előző kormány hozott 2 évvel ezelőtt, és ez alatt a 2 év alatt kellett volna, hogy elkészüljön egy olyan új szabályozási keretrendszer, ami kiszámítható, stabil, átlátható működési környezetet biztosít egyrészt a szállásadóknak, másrészt ugye megfelel a lakosság, a polgármesterek, a minden érintett érdekeinek. Sajnos ez a szabályozás, ez alatt a 2 év alatt nem készült el, nem történt semmi. Úgyhogy az új kormány nyakába szakadt ez, és a valamennyi magán és egyéb szálláshelyen foglalkozó érdekvédelmi szervezet egységesen azt kérte az elmúlt időszakban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjétől, illetve a témagazdájától, aki Vitézi Dávid miniszter úr, hogy hosszabbítsuk meg ezt a moratóriumot 1 évvel. Mert jelenleg az látszik, hogy a kerületi polgármesterek elkezdtek kvázi kétségbe esni, mert valamilyen úton módon szabályozni szeretnék ezt a kérdést jövő év január 1-től, de nem túl sok eszköz van a kezükben. Az egyik polgármesternek így van a jogértelmezése, a másik azt mondja, úgy nem lehet szabályozni, az jogtalan, ő egy harmadik módot akar, a negyedik egy negyedike. Ez nyilvánvalóan nem működik, ez nem egy kiszámítható, stabil környezet. Tehát mi azt kértük a miniszter úrtól, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, hogy 1 évvel hosszabbítsák meg a szálláshely nyitási moratóriumot, hogy mindenki nyugodjon le, induljon el végre az a szakmai munka, amit az előző kormányzat nem végzett el az elmúlt 2 évben, hallgattassék meg mindenféle, és akkor van idő kidolgozni egy olyan szabályzatot jövő év első fél évének a végéig, ami után van egy fél éves felkészülési idő, még minden érintett szereplőnek, és akkor nyugodt körülmények között be lehet vezetni egy új, egységes budapesti szabályozást, hiszen azért az tényleg mégiscsak furcsa, hogy mondjuk a Király utca egyik oldalán működik a szálláshely szolgáltatás, a másik oldalán meg már nem működhet. Egyébként visszatérve még egy hatásra, amit itt elfelejtettem mondani, ugye azt lehetett látni, hogy a vendéglátósok ipartestülete azt mondta, hogy az országos, hogy a budapesti átlagnál messze nagyobb mértékben esett vissza a hatodik kerületi vendéglátóhelyeknek a forgalma. Bebizonyosodott az, amit vártunk, hogyha eltűnnek a mi turistáink, azok nem mennek át a hatodik kerületi hotelekbe, nem jönnek át a hatodik kerületbe költeni a pénzt, hanem megállnak más kerületekbe, vagy éppen Budapesten kívül, ugye azt lehet látni a tegnapi KSH adatok alapján, hogy egészen visszaesést szenvedett el a budapesti turizmus augusztusban. Ezen belül a magán és egyéb szálláshelyek még annál is nagyobb, jól emlékszem, közel 20%-os vendégszám visszaesés szenvedtek el. Az év egészen még jó, ezt azért hozzá kell tenni, tehát Budapest még pluszban van, de mindenképpen van egy figyelmeztető jelzés, hogy Budapest árával, a szolgáltatások minőségével, és természetesen az egyre szűkölő szálláshely kínálattal, illetve esetleg a közbiztonsággal, amit érzékelünk minden nap járva a belvárosban, komoly gondok vannak, ami hát reméljük, hogy nem érte a
0: nemzetközi közbiztonság, az euróforint, sok minden igen. szóba kerül, és meg a másik oldalnak is vannak érvei, hogy ha tisztább, ha kevesebb, de értem, amit elnök úr mond.
3: Ugyanez a cél, tehát igen. ha tisztább, ha kevesebb, ha jobb a közbiztonság, az nyilvánvaló, és ha jobb a szolgáltatások minősége.
0: Az több turistát vonz.
3: Akkor az több turistát vonz.
0: De ha jól láttam az elmúlt napokban, arra van remény, hogy legalább így akkor kormányzati szinten van párbeszéd a szolgáltatókkal, és Csendes Olivér is már találkozott az érdekképviseletek egy részével, vagy talán
3: Vitézi úrhoz még nem sikerült eljutni, de így van a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, hála Istennek aktív párbeszédet folytatunk, csak fogy az idő. Ugye most a legfrissebb hír, hogy az első kerületi polgármester úr, illetve a alpolgármester asszonyék igen erőteljesen kampányolnak, hogy január 1-től az első kerületben a Budavárban is betiltsák ezt a szálláshely szolgáltatási típust.
0: Balázs, még csak egy utolsó rövid dolog, hogy azt mondod, hogy legyen Budapesten egységes. Na de hát ez a 22. kerületet mondjuk piszkosul nem érinti.
3: Van itt 4-5 kerületi, hogy ugyanazok a... Bocsánat, csak az időm, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Szetelen, igen. pontosan ugyanazok a feltételek kell, hogy vonatkozzanak egy szálláshely nyitásra, mint mondjuk az 5. kerületben nyilván. Vagy a Várban. Igen. De egységes jogszabály értelmezés kell. Igen. És bizonyos egységes minimum feltételeknek meg kell felelni. Tehát az nem egy járható út, hogy azt mondjuk, hogy az egyik kerületben kell társasházi közgyűlést kérni, a másikban nem kell kérni, a harmadikban azt mondják, ha nincsen társasházi közgyűlés a már működőknek, akkor azonnal be kell zárniuk. Tehát ilyen alapvető dolgokba kellene egységes, és egy csomó ilyen jogi technikai kérdés van, én ezzel most nem mutatnám a hallgatókat, de például a 8. kerületű azt mondta, hogy ők nem veszik el a megélhetését a már működő legális szálláshely kiadóknak, és nyitva lehetnek egész évben, de az újonnan piacra lépők elé egyébként betartható, de bizonyos adminisztratív korlátozásokat vezetnek be, és azt gondoljuk, hogy ez megint lehet egy jó irány, mert akkor, aki ebben gondolkozik, hogy ő szeretné ezt a tevékenységet folytatni, eldönti, hogy tudja ezeket az adminisztratív nehézségeket megugorni, vagy nem. De azok, akik már ebben dolgoznak, hogy erre tették fel az életüket, hát ez a munkájuk, azoktól nem veszik el. Szóval ilyenekbe várnánk egy egységes szabályozást.
0: Október van, úgyhogy túl sok idő nincs erre.
3: Ezért a mi ötletünk a moratórium. Ezért javasoljuk igen erőteljesen a moratóriumot, így van.
0: Nagyon szépen köszönöm Sumicki Balázs, Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
4: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt 3 órában Ércfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra. Egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarországon volt tavaly a 7. legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt adóhányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a 7. legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban, ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva a 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden 5. ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskővárai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoskő és Salgóvárának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Eszes Zsolt Mihály ül itt a stúdióban, a Water for All vezérigazgatója. Hatékony és innovatív víz- és energiagazdálkodás. Jól mondom?
2: Igen, jól. Az alaptevékenységünk a Water for All ZRT-be a vizeknek az újrahasznosítása, és ezeknek az összes energetikai aspektusa is. A vizek újrahasznosítása kérdéskör alapvetően a már megépült és működő települési szennyvíztisztítókban keletkező tisztított szennyvizekről szól, amelyek újrahasznosítása, azt gondolom, hogy rendkívül fontos célfeladat az elkövetkezendőkben.
1: De majd mindjárt eljutunk kevésbé szabatosan. Majd
2: jó,
1: mondom, nem, majd én mondom a saját megfejtésemet. Hány? 4 évtizede? És vízmérnök, ugye? Így
2: igen,
1: többek között.
2: Igen.
1: Itt voltak a hidrogeológusok a világ minden tájáról, 2 héttel ezelőtt 53. világkongresszus volt. Beszélgettem itt velük, azért az kiderült számomra, hogy hát felszíni vizekből nagyon csehül állunk, ez a nyár ez jó példa volt, de majd kérdem a véleményét. A felszín alatti vizek, arról meg a hidrogeológusok mondták, hogy nem kéne nagyon piszkálni, mert az sem végtelen. Csak oda jutottam, hogy marad az, amit egyszer már használtunk, amely mondom szennyvíz, ipari víz, abból mindenképpen mindent ki kell pacsarni, és jó, hogy itt van, mert nagyjából ezzel foglalkoznak,
2: ugye? Abszolút így van. Nézzünk először mennyiségek táján körül, hogy hogy is néz ki a felszín és a felszín alatti. Ugye, ha nézzünk egy Duna folyót, ahol évente...
1: Most nem sok nézni való van
2: rajta. Nem sok nézni való van rajta, de mégis több 10 milliárd köbméter folyik át az országban, és ugye ezek a felszíni vizek, ezek felhasználásra csak részlegesen kerülnek, leginkább energetikai céllal, hűtési céllal vesznek ki 2-2,5 milliárd köbmétert évente, de ez vissza is kerül a Dunába, tehát ezt, ha úgy tetszik, csak a hűtési céllal használjuk. A Tiszán...
1: Hát itt nálunk, mert igen. Följebb, meg lejjebb nagyon sokan energiatermelés. És használják.
2: Így van. Nálunk az energiatermelés, mint olyan az, ugye kiesett most jelen esetben. Tehát, hogyha a Dunának nézzük a vízhozamát, éves vízhozamát, ami inkább 100 milliárd fölé tehető, de beszéljünk csak sok 10 milliárdról, az a következő években várhatóan esetleg csökken, vagy ezek a több 10 milliárdos számok, ezek megállnak majd valahol, nem tudjuk, hogy hol. A Tisza ehhez képest ennek a negyede, ötöde, hatoda, de 10-20 milliárd köbméter ott is lefolyik. És ezekből a vizekből mi nem nagyon használunk, nem nagyon vesszük ki. A felszín alatti vizeknek a mennyiségi kérdései pedig sokszor úgy fogalmaznak, hogy a Kárpát-medence alatt több 1000 milliárd köbméter víz van, de azért ne felejtsük el, hogy ezek hol helyezkednek el, milyen mélységből veszük ki, milyen összetétele lesz, azok mind kérdések hosszú távon, és milyen költsége. Ezeknek a sekély, közepes és mélyfúrású kutaknak a szerepére szeretném felhívni a figyelmet. A víziközmű üzemeltetők üzemeltetik a vízellátásban a réteg vízkutakat. Ezek sekély, közepes és mély kutak. A sekélyek 30 méterig, a közepesek 30-tól 100 méterig, a mélyek pedig 100-300 méter, 100-tól 300 méterig osztályozható, klasszifikálhatók. Nálunk a 45%-a az ivóvízellátásnak ezekből a rétegvizekből származik. A másik 35%, igen nagy része, az karsztvizekből és parti szűrésű kutakból. Ezeknek a mennyisége éves szinten, amit kitermelnek a víziközmű szolgáltatók, az 690 millió köbméter jelenleg. Tehát ha 690 millió köbmétert összehasonlítom ezekkel a milliárdokkal, akkor mondhatnánk azt is, hogy milyen jól állunk, de hát ez közel sincs így, mert ugye mire kell terveznünk, mi a jövő? A csapadék tevékenységet, hogyha nézem, akkor vélhetően a folyóinkban is kevesebb víz lesz, nehezebb lesz hozzájutni, kevésbé fogunk esetleg hozzáférni. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a felszín alatti víz az a jövő, az unokáink vize, az azt követő.
1: Ezért kell vigyázni rá.
2: És ezért kell nagyon nagy mértékben vigyázni rá, és hogyha azt nézem, hogy jelenleg a vízellátásban 95%-ban felszín alatti vizet használunk, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit ettől abba az irányba lépni. Egyrészt hasznosítsuk, amit fölhoztunk a felszínre, másrészt a felszínieket nézzük meg, hogy esetleg hasznosíthatók-e ugyanilyen célra vízellátási
1: célra. És ha már hasznosítjuk, akkor hasznosítsuk akár többször is? Valami, lehet. Vagy többféle módon ugyanazt a vizet?
2: Jó a kérdés. Ezzel még nem is annyira gondolkodtam. Az biztos, hogy Magyarország az egyik legelmaradottabb ország a víz újrahasznosítás szempontjából. Magyarországon nincs 5% se az újrahasznosítás mértéke. Leginkább szerintem nulla körül van. Szemben ezzel Izraelben 95%. Nyilván egy vízsokkos országról beszélünk.
1: Ők régebb óta tudják, hogy
2: de azért ne felejtsük el, hogy olyan túl nagyban nem különbözünk, ráadásul nekik van egy tengerpartjuk, ahonnan kiveszik és sótalanítják a vizet, és nagy vezetéken betolják, mint Szaúd-Arábiába is teszik.
1: Azt mondta, hogy nagyon fontos az EU, ugye? Vízkeret irányelve? És igen, aztán jöjjünk haza Magyarországra.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy az EU vízkeret irányelve régóta foglalkozik a vízellátás kérdéskörével, a vízgazdálkodási kérdéskörrel, és elég mérehatóan és jól alakítva határozta meg az irányelveket. Az irányelvek pont erről szólnak, hogy újrahasznosítás, pont arról szólnak, hogy tovább kell tisztítanunk a szennyvizeket, mert nem mindegy, hogy hogyan engedjük vissza az élővizekbe, a környezetünkbe, és már is megérkeztünk oda, hogy ez a keretelv, ami 24 december 31, hatályba lépése 25 január 1, tehát már másfél éve idestova napirenden van, és ennek a magyar verziója az jövő nyárra, ha minden igaz, akkor elkészül, tehát szintén megszületnek.
1: Ami arról szól, hogy hogyan kéne jobban, hatékonyabban, egyáltalán hogyan kéne elkezdeni, van, úgy, ha már azt mondta, hogy nulla.
2: Pontosan. Érdekes módon ott is a mezőgazdasági újrahasznosítás a fókusz. Majd erről azért mondanék egy pár szót, hogy én nem feltétlenül csak mezőgazdasági újrahasznosításban látom a szükségszerűséget, de kézenfekvő.
1: Ipari, lakossági, majd ezeket a osztályokat, vagy klasztereket akkor föl kell vázolja, így van, hogy én is értsem.
2: És amit én itt még megemlítenék, ez a vízújrahasznosítási terv, ez egy kulcs dolog. A vízújrahasznosítási terv az, amivel foglalkoznia kellene lokális szinten és regionális szinten egyaránt. Ezekben kellene választ adni arra, hogy felszín alatti, felszíni, milyen mértékben, hova visszük, hogy kezeljük, milyen csővezetéket építünk ki A-ból B-be.
1: És itt nem csak vízről van szó, ahogy láttam az ön tevékenységi körét, meg ez a holisztikus szemlélet, ez is fontos lesz, mert ezt is olvastam, hogy itt energiáról is szó van. Tehát nem csak a befektetett energia, hanem energia a másik oldalon is. Tehát output és input is megjelenik az energia, mint lehetőség.
2: Egyrészt nagyon energiaigényes iparágról beszélünk, hiszen vizeket emelni, tisztítani, továbbítani, kezelni rendkívül sok energiát jelent. A víziközmű szolgáltatóknál éves szinte 800 gigawattórát meghaladó energiamennyiségről beszélünk, azért ez tetemes. És nyilván minden további beavatkozás, elképzelés, koncepció megvalósulása további energiaigényel fog járni, nem is kevéssel. Gondolok itt például a továbbtisztításokra, tehát ugye az irányelvben a negyedik tisztítási fokozat, mint olyan az szerepel, az arról szól, hogy a mikroszennyezőket távolítsuk el a tisztított szennyvízből, és csak úgy engedjük vissza a környezetbe. De ilyen energetikai kérdés
1: tehát
2: az is.
1: Például a műanyag mikroszennyeződéseket is, mert
2: igen,
1: erről is beszélgettem már szakértőkkel, sőt azt is tudom, hogy most már mosógépek következő generációs úgy
2: abszolút
1: fog piacra kerülni, ezekben lesz egy ilyen szó. De bocsánat, hogy ezt így...
2: Nem, ez nagyon fontos, hogy mondta, és ezekben is nagyon sok misztérium, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy pontatlanság van. A mikroszennyezők világát azért alapvetően két nagy területre oszthatjuk, háromra talán. Az egyik maguk a mikroműanyagok, amikről napi szinten beszélünk, és már ivóvizes rendszerekben is találkozni vele. Azokról a szermaradványokról, amik nem csak gyógyszermaradványok, hanem bármi is, amit az ember szervezetéből kiürül, vagy iparvállalatoknál keletkeznek olyan vegyületek. És a harmadik csoport a gyógyszermaradványokon kívül talán a perfluorozott, az örök vegyületek lennének, amit meg lehet említeni, mint mikro szennyezőkhöz tartozó főcsoport. Ezekből a perfluorozott vegyületekből közel 2 millió féle létezik. Ezeknek a szennyvízben való előfordulása, ez gyakorlatilag 1970 óta, amióta gyártják a teflont, ez ott van, környezetünkbe kerül, de hogy ezzel mit lehet és hogy lehet kezdeni, mik szükségesek ahhoz, hogy ezeket mondjuk eltávolítsuk, ezek sajnos még nem eldöntött kérdések.
1: Jó, de ez már negyedik, ugye azt mondta, ez
2: de
1: a negyedik?
2: Ez a negyedik fokozathoz tartozó, igen, egyik kérdéskör. Az biztos, hogy a mostani törekvések azok leginkább a gyógyszermaradvány eltávolításról szólnak. Svájc Magyarországnak adott egy elég komoly támogatást, ugye Svájc önállóan támogatja, nem uniós tagországként az országban a különböző témákat. Ezek között van egyébként a negyedik fokozatú tisztítás, ez a svájci magyar alap, ez működik 3 éve, vagy 4 éve. A projekt előre haladott állapotban van, 2-3 mintaprojekt meg fog valósulni, reméljük itt nálunk is.
1: Az mit tud majd egy ilyen mintaprojekt?
2: Ez a mintaprojekt azt a célt szolgálja, hogy meglévő települési szennyvíztisztítóban megépüljön ez a bizonyos negyedik tisztítási fokozat, ami a gyógyszer maradványok eltávolítását szolgálja.
1: Oké, ott a szennyvíz.
2: Így van.
1: 1-2-3-4, és a végén, ami kijön a csövön, az mire alkalmas?
2: Az élővíz védelmére alkalmas elsődlegesen, tehát a környezetünkbe. Szeretnénk, hogyha minél kevesebb ilyen típusú mikroszennyező anyag jutna ki. Ez rendkívül fontos. Ha azt nézem, hogy ennek az összetételénél fogva, minősítésénél fogva mi mindenre alkalmas, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez már lehet alkalmas például mezőgazdasági öntözésre. Élővízbe eddig is bevezették, mert kényszerűen a 3 tisztítási fokozat után ugye bevezettük. Eddig a nitrogén-foszfor eltávolítás volt az úgymond 3. fokozat célja, hogy az eutrofizációt csökkentsük. Most tovább tisztítani szükséges azért, hogy védjük a vizeinket. Ne legyenek a nem változások világkörnyezet tekintetében, vagy ezek az örök vegyületek ne szivárogjanak le, és akkor itt jön a súlya annak, hogy a felszín alatti vizeket védenünk ne kell, bántsuk. Nincs mese. És azt így tudjuk védeni, hogyha tovább tisztítjuk a szennyvizeinket. Tehát az egy kihívás.
1: Mivel foglalkozik a Waterfall?
2: A Waterfall az ERT-nek az anyavállalata, vagy a testvérállalata, az Invatech-et, hogy 25 éve van piacon, és úgy döntöttünk, hogy a tevékenységeket megosztjuk, addig, amíg az alap, tehát az anyavállalat, az a települési szennyvíztisztítással, a klasszikus tisztításokkal foglalkozik, addig a Waterfall ZRT inkább fókuszál a vízújrahasznosításra, amiben a negyedik tisztítási fokozat beletartozik, illetve a különböző célok, vízigény célok kielégítését szolgáló projektek. Erre van 1-2 példa. Energetikai oldalon pedig ugye a szennyvíztisztítás során keletkeznek melléktermékek, szerves melléktermékek.
1: Igen, mert csak az energia faló szolgáltatásról beszél, vagy az iparágról beszél, de a másik oldalat közben vágtam. Tehát, hogy ez termelhet is energiát.
2: Így van, mert ezeket a
1: vízkezelés.
2: Így van, mert ugye ezeket a szerves anyagokat, hogyha leválasztjuk, ezekből elő lehet állítani azt az energiát, hogy alapvetően biogázt állítunk elő. De az energetikai célt ennél tovább vittük, mert éppen az említett vízkeret irányába azzal is foglalkozik, hogy ezeknek a szennyvíztisztító létesítményeknek energiasemlegesnek kellene lennie. Ezt még egyszer ráhúzom, kellene lennie.
1: Tehát ami bekerül, azt termelje meg valahol.
2: Egy ugye? Telepnek...
1: Tehát nullásra jöjjön ki így.
2: Igen, úgy kell érteni, hogy mondok egy példát, egy közepes szennyvíztisztító telep, egy közepes városi szennyvíztisztító telepnek a teljesítmény igénye 3-400 kilowatt. Napi szinten ki lehet számolni 20 órára, az 8000 kilowattóra. Tehát azért 8000 kilowattórát napi szinten megtermelni. Biztosítani egy darab szennyvíztisztítónak, az egy nagyon komoly tétel. Ezeknek a telepeknek adottsága ez a bizonyos szerves anyagleválasztás, és ebből lehet termelni energiát, de nem elég...
1: Biogáz.
2: Biogáz, igen. Nem elég biogáz termelni, vagy nem feltétlenül elég biogáz termelni, lehet additíven napelemeket telepíteni, vagy a helyzeti energiát kihasználva vízturbinákat telepíteni, és ezeknek a mixéből lehet előállítani ezt a bizonyos energia mennyiségét, ami lefedheti a telep egészének az energiaigényét.
1: Ezért mondta, hogy ez iszonyú költség, energia és költségigényes.
2: A holisztikusság pedig ott jön a képbe, hogyha, és akkor eddig még csak ugye mondjuk 3. fokozatú tisztításról beszéltünk, belép a 4. fokozat, annak az energiaigény is sem lesz csekély, vagy az olyan vízgazdálkodási cél megvalósítása, ami arról szól, hogy tovább tisztított vizet milyen célra fogok felhasználni. Oda is energiák kellenek, nincs mese, és ezt az energiát ezt additívan megint biztosítani, most akkor elő tudom majd állítani ezt szintén saját termelésbe, vagy nem. Tehát ezek nagy kihívások.
1: Az az energia, az tiszta energia, a végső szaldó az nullás. Jó, menjünk picit vissza, még van egy 3-4 percünk ebben a műsorészben, mert nagyon igyekszem, de elvesztem a fonalat. Hol vagyunk mi pazarlók igazából? Még mindig pazaroljuk az ivóvizet, pedig már egyre drágább, és egyre jobban látjuk, hogy nincsen. De hol vannak azok a pontok, ahol előbb-utóbb nagyon gyorsan be kell avatkozni, és meg kell fogni ezt a pazarló?
2: Hát most lehet, hogy furcsát mondok, de ez, ahogy naponta fölkelek, és úgy végigkövetem magam, hogy én hogy használom a vizet, ez gyakorlatilag sokkal inkább ebbe testesül meg ez a bizonyos pazarlás. Ez amikor beszélünk arról, hogy folyóvízben ja, mosogatunk.
1: Meg a fogmosás közben, igen.
2: De, igen, igen. De azt kell, hogy mondjam, hogy emellett nem mehetünk el, hiszen a napi jelenlegi 105 liter per fő per napos vízfogyasztásunk városokban ennél nagyobb 120-130 vagy valahol még ezt is meghaladó. Egyszerűen tudatosan kellene élnünk ezekkel a dolgokkal, hogy hogy csináljuk, mint csináljuk. A másik oldalon én azt gondolom, hogy az iparvállalatok is komoly vízfelhasználók, hogy az iparvállalatok
1: mennyire arról nem beszél, hogy milyen iparvállalatok költöztek most ide az elmúlt években, és ezt tudjuk. Tehát itt még nagyobb lesz a volumen, mert én értem, és nem akartam ezzel fárasztani, hogy a fogmosás meg a most... Ezt tudjuk, de nem csináljuk sajnos nagyon sokat. De amikor már elhasználtuk, én onnan mennék hogy ott hol vannak azok a...
2: Az elhasznált az olyan értelemben pazarlás, amit az elején is említettem, hogy nem foglalkozik az újrahasznosítással senki. Még talán árnyalnám ezt a kérdést, hiszen az 50 per 2001-es jogszabály a szennyvíziszapok és a szennyvíz hasznosítási lehetőségét az rögzíti. Tehát ne felejtsük el, hogy a magyar vizes szakmában a jogszabályi környezet, az ismeretek azért nemzetközi szinten is jegyzettek és elismertek.
1: Az egész vizes szakma egyébként az elmúlt egész, évtizedekben.
2: Hogyne, hát ha csak gondoljunk bele, hogy a 70-es, 80-as években micsoda vízügyi exportok jöttek létre Magyarországról, és ha bár fogyatkozunk, de azért még mindig jócskán vagyunk ebben a szakmában. Azok, akiket jegyeznek, ismertek, nemzetközileg is tevékenykedni képesek. Jó, mi magunk is egyébként nem csak Magyarországon tevékenykedünk. Tehát erre a pazarlásra visszatérve, igen, az újrahasznosítás kérdésköre a kérdés.
1: Most tartunk, menjen tovább, csak ott tartunk, mint a palacknál, lassan meg a műanyagnál tartottuk az elmúlt 10-20-30 évben, hogy most már tudjuk, már begyűjtjük, most már nem tudom, az üvegnél 60-70% az új, tehát egyszer csak fölócsúd az ember, és azt mondja, hogy nem lehet hagyni, hogy...
2: Szerintem maga az élethelyzet hozta, tehát aszály lett, nem lett csapadék, egy pillanat alatt, úristen, adjatok vizet azonnal.
1: Hát az ilyen évek nemzeti után nem kapunk jönnek, a fejünkhöz, meg ilyen irányelvek, meg olyan keretrendszerek nem sarkalnak minket,
2: szempontból bajos, mert ugye egyrészt kopott a szakma azért az elmúlt 16 évben elég
1: idősödött
2: is, nem csak fókuszban nem volt, senki nem igazán foglalkozott vele. Most, ahogy említettem, ez a határozat, ez a kormányhatározat elég ügyes, jó tartalmú anyag a következő időszakot tekintve. Tehát ez...
1: És akkor ez azt jelenti, és majd folytassuk ezzel a válaszod, ha azt mondja, hogy valóban, hogy ez azt jelenti, hogy erre most Magyarországon településeknek, iparvállalatoknak, mezőgazdasági üzemeknek, lakóközösségnek fókuszálnia kell.
2: És közösségben.
1: És közösségben.
2: Tehát, hogyha azt nézem, hogy van 100 egységnyi vízem egy adott helyen, mondjuk vízújra hasznosítás, tisztított szennyvizet, Jakabfalván használjuk fel ezt a százat. Ha ott vannak szereplők, van egy város, akinek mondjuk hősziget problémája van, ismert tény, hogy a városokban milyen mértékben emelkedett a hőmérséklet a nagy meredek idejében. De hát ahhoz is gondolom, víz kell, már pedig vízzel tudok legjobban hűteni, nincs mese, meg az a legolcsóbb. Ott van egy mezőgazdasági vállalkozó, aki eddig 1000 hektáron termelt, az öntözésre égető szüksége. Neki is kell biztosítani, vagy érdemes lehet biztosítani vizet, ha nem tud az őt övező árkokból, egyebekből kapni úgy vizet, ami az öntözésre elegendő lenne. Tehát kézenfekvő ez a megoldás. De egészen tovább megyek odáig, és ezt szeretném kifejezetten hangsúlyosan említeni, hogy ivóvíz. Ne felejtsük el, hogy bármilyen vízből, bármilyen vizet tudunk csinálni. Tehát szennyvízből is tudunk ivóvizet csinálni. Tudom, hogy mindenki a hány ingert kerülget egy ilyennek az elhangzásakor, csak szeretném megemlíteni, hogy Namíbiában, Windhoekban 1968 óta tisztított szennyvízből állítanak elő ivóvizet. Nem az egész mennyiséget, de egy jó nagy részét. Miért? Mert 500 kilométerre volt a legközelebbi olyan víz elérhetőség, nagy mennyiségű elérhetőség, ami mellett ez megéri, vagy szükségszerű és stratégiai elem. Dél-Afrika, Afrika...
1: A máltaiak is csináltak egy ilyen projektet, valahol sokat beszélgettünk.
2: Így van. Elég. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mellett, a kérdések mellett nem szabad elmenni, és majd ezek a bizonyos vízhasználati kérdések pont erről kell, hogy szóljanak, hogy egyeztetni kell egy adott régióba, területen. Hogyha én nem tudok oda kihúzni egy 1000-es vezetéket a sziget közből, mert a sziget közben van parti szűrési tartalékom, akkor meg kell fontolni, hogy nem 800 km vezetéket építek, hanem helyben mondjuk előállítok tisztított szennyvízből olyan vizet, ami kell. ezek ilyen kérdések.
1: Jó, ezzel folytassuk, meg akár az ivóvízzel lehet ez egy apropó. A Water for All vezérigazgatója, Eszes Zsolt Mihály a napvendége. Itt a Trend FM-en néhány perc, és folytatódik a műsor.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Eszes Zsolt Mihály ül itt a stúdióban velem szemben, a Waterfall vezérigazgatója. Hatékony és innovatív víz és energiagazdálkodás, ez volt a felütése a mai napvendége műsor, de hát nagyon sok minden szóba került, de a víz körül forogtunk, a víz körforgása, és a víz körül forogtunk ebben az elmúlt 20 percben. Volt itt egy EU keretrendszer is, ami előremutató, a hatékony víz újrahasznosítás kérdés körében, most óvatosan fogalmazó bolondcsan, hogyha nem mondok utaságot, és azt mondta, hogy van egy 1265-ös, nem szeretem ezek a számokat, de e tekintetben most fontos, hazai döntésrendszer is, ugye? Vagy
2: ez egy kormányhatározat. Augusztus 25-én jelent meg.
1: Hát ez nagyon friss.
2: Friss, és ahogy egyes helyeken ezt lehetett is olvasni, történelmi jelentőségének minősítettét, én azt gondolom, hogy a túlzásoktól mentesen egy szükségszerű lépés volt.
1: Hát ő azt mondta, eddig 0%-ban foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ezt mindig vissza fogja kapni, vagy ha már mondta, akkor ideje. Igen.
2: Bocsánat. Tehát igen, természetesen. Én azt gondolom, hogy a monitoringozás, az adatok, a víziközművek kutakat üzemeltetnek. Ugye most rétegvízről, ivóvízellátásról beszélünk, meghatározó rétegvíz mennyiség adja az ivóvíz mennyiségnek a döntő többségét. Ezeket a kutakat figyelni kell dinamikájában. Üzemi és nyugalmi szinteket mérnek. Ezeknek a mérés gyakorisága az rendkívül fontos, hogy ez hogyan kerüljön meghatározásra, azt nyilván már hidrogeológiai összefüggéssel érdemes eldönteni. Így első blikre én azt gondolom, és meglátásra, hogy havi szinten kellene üzemi és nyugalmi szinteket olvasni.
1: Tehát látni azt, hogy érezni azt, mérni azt, hogy mink van még, mink lehet még.
2: Egyrészt, másrészt, hogy a felszíni csapadékvíz tevékenység hogyan hat, milyen időkésleltetéssel hat a sekély, a közepes és a mély kutakra. Ezt a dinamikát látni kell. Ahogy összefüggésben van ugye minden mindennel, felszín alattival, ezt a dinamikát azért kell látni, mert éppen a felszín alatti készleteknek a védelme, vagy a használhatósága, a felhasználhatóságát fogja
1: terheljem, ne terheljem a másikat,
2: azt, hogy milyen mértékben veszek ki mondjuk. És itt jön a szintén említettem, hogy a felszín alatti vizek védelme egy nagyon fajsúlyos kérdés. Ha viszont nem a felszín alattiból veszek ki,

0: tisztított szennyvíz mennyisége éves szinten ugye 550 millió köbméter. Tehát még egyszer 690 millió köbmétert veszünk ki ivóvíztermelési céllal, és 550 millió köbmétert jutatunk vissza a tisztított szennyvízként. Ez az 550 millió köbméter, ha 690-hez viszonyítom, tetemes, hogy azt milyen mértékben, milyen célra fogom tudni felhasználni, újra hasznosítani, az mindig kérdés. Kérdés lesz lokálisan, generálisan. Itt célokról kell tudni dönteni, mely célok hogyan fognak megvalósulni. Itt jön a központi kormányzati szándék, hogy felülvizsgálja, megnézi, felméri, monitoringozza és megállapításokat tesz, hogy a felszín alattink hogy áll, a felszínink hogy áll, és mondjuk ennek a mixéből hogyan lehetne ezeket a vizeket biztosítani. A célok, a vízgazdálkodási célok, vagy a vízfelhasználási, a vízújrahasznosítási célok viszont nagyon eltérőek. Az előbb említettek szerint. Ugye ez lehet ez a vízújrahasznosítás, mezőgazdasági öntözés. A vízkeret irányelv is, a kormányhatározat is egy kicsit ebbe az irányba tolja a felhasználást.
1: Igen, de mint priorizált. Az ember, aztán az állat,
0: így
1: és
0: van,
1: utána a növény.
0: Így van, így van, és én is azt gondolom, hogy abszolút az jó.
1: Mert asszályos időszakban ez a határozat vagy jogszabály lép ilyenkor életetben a vízkiveteli lehetőséget.
0: Ha most a monitoringozási igen. feladatot nézem, amit egyébként nagyon 26. október 31, ha jól emlékszem, a határideje ennek a kidolgozása, ez tényleg nagyon gyorsan hatályba kell léptetni, el kell kezdeni mérni, figyelni, és el kell kezdeni azt a munkát, ami majd megállapításokat tesz a felszín alatti vízhasználatról, illetve ennek a bizonyos felszíni hatásnak a felszín alatti vizek mennyiségére, minőségére. És ez alapján kell lépéseket meghatározni. De igen, mindig az ivóvíz az első, és utána jön az összes többi.
1: Megint a laikus szól belőlem, de hát nem is tud más. Nem vagyok vízmérnök, mint ön. Itt van ez az óriási puffer, óriási lehetőség. Iszonyú költséges kezelni, iszonyú költséges mozgatni, akár villamos energiával, akár dízel szivattyúkkal, bármi másra, de ezt, ami most elfolyik, vagy elfolyhatna sokkal értékesebb módon is, vagy csak hasznosulhatna hatékonyabban, innovatív módon is, ezt kell valahol most megfogni különböző pontokon. Hol vannak a legnagyobb bajok? Emlékszem, hogy örültünk, mikor Budapest szennyvize végre ugye megtisztult, és már remekül tudtam tegnap is például fürdeni, de nyilván a Budapest alatt is most már sokkal tisztább a víz, akár Százhalombattán is lehet fürdeni. Szóval annak hogy örültünk, de hol kell most nagyon hamar beavatkozni? A hatalmas iparvállalatoknál, az önkormányzatoknál?
0: Is. Megint csak visszautalok a határozatban, mert ugye az MAR-es megoldást, ahol dusítsuk a talajt vízzel, feladat, célfeladat, azt a célt szolgálja, hogyha én mondjuk fogom magam a Dunából, csinálok egy ilyen kivezetést valamekkora hektárnyi területre, ahol ezt a talajvízdúsítást meg tudom valósítani, akkor ennek a talajvízdúsításnak az eredményeként felszín alatti vízből vizet fogok tudni nyerni. Nem beszélve arról a szerencsés hatásról, hogy nyilván ez egy szűrőmezőként működik, tehát kvázi egy biológiai tisztításra adom azt a Duna nyers vizet, amit nyilván közvetlenül nem fog tudni meginni, de lehet, hogy egy talajvízdúsításos helyzetből kivett felszín alatti vízzel már akár kis tisztítás technológia által is be tudom táplálni az ivóvizet a hálózatba. Tehát ez egy elég aktuális, egyébként Amerikának a nyugati partvidékein ezek a megoldások, ezek futnak. Ugyanilyen dolgoktól szenvednek, hogy nincs vízük, nincs a folyóba víz, ami van, azt elviszik valahova, dusítják, és
1: hát
0: akkor onnan nyerik ki.
1: Hát az öregszek, az állattartók, a mezőgazdaság, meg az összes többiek, erőművek.
0: Na, itt jön a vízhasználati kérdés. Ez a öregszenek, ez egy nagyon fontos momentum. Pontosan erre próbálom újra és újra felhívni a figyelmet, hogy az egy dolog, hogy most mezőgazdasági célú vízfelhasználás, a numero egy és a sláger. Megértem, élelmiszer kell termelni, kritikus, hogy nincsenek öntözött területeink.
1: 4% azt hiszem.
0: Rendkívül kevés, és nyilván azért az önálló élelmiszerellátás egy nemzetstratégiai kérdés. Tehát ahhoz meg víz kell, nincs mese, most már legalábbis időszakonként ez az öntözéses dolog, ez majd, hogy nem szükségszerű, ha pedig szükségszerű, akkor ezt jól ki kell találni. Na most, ha ez a prioritás ahhoz képest, hogy egy városba nyáron hőszigeteket hűtsek, mert ott a halálozási arány megnőtt, akkor az már egy konfliktus lehet a mezőgazdasági vízfelhasználása. De megyek tovább, ott egy iparvállalat, akinek a tevékenysége megint csak olyan, amihez olyan mennyiségű víz kell, hogy nem tudok máshonnan előállítani, és akkor itt jöhetnek ezek a

0: bizonyos akkumulátorgyári kérdések. Tehát prioritásokat kell felállítani. Na most, ha bár az akkumulátorgyárak vízigényessége a hűtővízigény szempontjából ismert, egyébként pont ennek kapcsán voltunk mi az országban azok, akik 22-23-ban azt mondtuk, hogy a hűtővízigényt azt városi tisztított szennyvíz tovább tisztításával célszerű biztosítani.
1: Tehát ne ivóvízből menjen. Hát ez a, de számomra megint ez a lényeg, hogy illetve ami kimegy, az a lehető legjobb módon, a legmagasabb szinten hasznosuljon újra.
0: Abszolút. Ugye? Tehát Nyíregyházán és Debrecenben ilyen rendszerek kerültek megtervezésre, ebben, ezekben a projektekben részt veszünk így vagy úgy. Ami a cél, hogy ezek a városi tisztított szennyvizek a lehető legnagyobb mértékben tovább hasznosuljonak. Nyíregyházán például két szennyvíztelep is van, itt az egyik érintett ez az akkumulátorgyári vízellátás.
1: De ezeket akkor fel kell futtatni, ugye fejleszteni kellett ahhoz, hogy ezt a vízigényt.
0: Ez most folyik. Ez most folyik ez a beruházás, reményeink szerint jövőre át is fogjuk tudni adni, mi is nagyon kíváncsian várjuk.
1: És akkor legalább abban nyugodt lehetek, hogy az az akkumulátorgyár nem ivóvizet pacsmagol, ugye? Meg használ hűtésre, hanem...
0: És ne felejtsük el, amit mondtam, hogy ivóvizet bármilyen vízből, bármilyen vizet előállítok. Tehát, hogyha én adok neki szürke vizet, városi tisztított szennyvizet, tovább tisztítok, és szürke vizet adok az iparvállalatnak, ő abból elő tud állítani szupertisztaságú technológiai vizet, meg ivóvizet is. Tehát ad abszurdum, egy városi tisztított szennyvízre nyugodtan rácuppanhat. Megint jön a kérdés, azért az X mennyiségért kik harcolnak, ami ott keletkezni tud. Előállított szürke víz mennyiségért.
1: Tehát mi fog történni a következő 10 évben? Látjuk a keretelveket, meg látjuk a jogszabályokat, látjuk a vízért folytatott harcot. Én magam ezt csak azért tudom ilyen jól, mert én a Nádor csatornán láttam azt, hogy az állattartó, a halastó gazdája, az öntözésre áhítozó, meg az összes többiek, hogy tartották vagy nem tartották be a jogszabályokat, amik egyébként leírták azt, hogy mennyit lehetne, hogy lehetne kivenni.
0: Én azt gondolom, hogy a már említett adott lokalitásoknak a saját önszerveződő és a vízigények iránt érzékenyeknek
1: össze kell fogni településnek, egy ipari parknak.
0: Hát egyrészt ugye a kormányzati szint fut, ezzel párhuzamosan viszont megjelentek a prompt vízigények, és most megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy van erre példa. Nyíregyháza abszolút példa erre, ahol a városi tisztított szennyvíz tovább hasznosításának a tervezése folyik.
1: Egészen az ivóvíz tisztaság?
0: Nem.
1: Ez a krisztáklár, ugye az osztrákok így mondják a sörre. Hát nem? Nem.
0: Idáig még nem, de ez az, amit úgy fogalmaztam, hogy ezt nem zárnám ki hosszú távon. Nyilván nem ez kell, hogy legyen az elsődleges cél, hiszen annyira azért talán nem állunk rosszul. De mondom, most ezt majd mondják, majd mondják ki a monitoring számok ezeket a kérdésköröket. Úgyhogy ez fogja meghatározni.
1: De a lényeg az az, hogy akármilyen ipari vízből, szennyvízből, városi vízből, szürke vízből a lehető legjobb kategóriát hozzuk ki, és ezzel kezdjünk tőle, és semmi ne menjen feleslegesen el, ugye?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ha én biztos konkrét célokat tűznék ki. Tehát azt mondanám a következő 10 évre, ha már kérdezte, következő 10 évben tisztított szennyvíz 50%-os újrahasznosítás. Ez egy teljesen konkrét cél. Ez
1: azért mondtam, mint a műanyagnál, meg az összes többinél.
0: Ez oda lehet rendelni azt, hogy ezt az 50%-ot hol lehet így felhasználni, milyen létesítményeket kell építeni, megvasítható segítenem, amennyi pillanatokat ki tudjuk számolni, meg tudjuk mondani, meg tudjuk kalkulálni erre a mennyiségre vonatkozó összes beruházási költség igényt. Egyébként ez nagyon sok pénz, úgyhogy nyilván hát jönnek majd a gazdasági oldali kérdések, hogy vajon meg a számítások.
1: Hát de közben meg a másik oldalon meg ott van a vízégség.
0: Így van.
1: Tehát
0: így
1: azt van. Meg valamilyen módon kezelni kell, és van, az abszolút. Innen vezetem, onnan vezetem, ezt amikor beült a stúdióba, mondtam, a Tiszából, innen, a Dunából, a Velencei-től.
0: Igen, az.
1: Hát tudom, ott tevez, tudom, és nincs víz
0: igen,
1: benne.
0: Igen,
1: csak hát a Tiszában sincs víz, nincs, meg a Dunában nincs, sincs víz, igen. Akkor itt igazából mégiscsak oda kell nyúlni, amink már van, amit már elhasználtunk, igen. És szennyeztünk is, ezt kell valamilyen módon
0: azt nagyon használni. Fontos megismételnem, hogy ha egyszer a felszín alól veszek ki vizet, akkor azt a vizet tessék újra hasznosítani. nem dobhatjuk vissza, csak úgy. Nem szeretném azt mondani, hogy nincs újrahasznosítva, hiszen ha az élővízbe kivezetem a mostani tisztított szennyvizeket, abból, a vízárkokból, patakokból, egyebekből, vízfolyásokból mindenki felhasznál a maga egyéb célú öntözési vagy egyéb célú dolgaira, de ezek nem szisztematikusak, nem tervezettek, nem jól meghatározottak, ezeknek keretrendszert kell adni. El kell dönteni, hogy akkor ezeken a területeken fogok öntözni ilyen célral.
1: Na, de akkor karban kell tartanom azokat.
0: Bizony.
1: Meg kotorni kell, meg nagyon sok
0: minden. De így összefügg, és itt jön a holisztikus szemlélet, rendkívül mértékben összefügg minden mindennel. Bármilyen kérdéskörhöz nyúlok, vagy feladatot, vagy tervet fogok letenni, ez mind összefügg egymással.
1: Tényleg érdemes megnézni a honlapjukat, a Waterfall-nak a honlapján néztem ezeket a csodákat, ahogy a mocskos vízből hogyan lesz aztán tiszta, meg a víz útja. Érdemes ezt akár ezeket mondjuk én egy jó földrajzórán vagy biológiaórán is megmutatnám a gyerekeknek, és nyilván nem a céget, hanem egyáltalán erről a dologról is beszélnék, ha már van egy ilyen tanári vénám vagy végzettségem is. De mégiscsak 4 évtizede benne van ebben a körforgásban. Azt látja most, hogy itt most azért történik valami,
0: igen,
1: és
0: ezzel
1: most nagyon
0: abszolút
1: ráfekszünk.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez több irányból is. Ne felejtsük el, hogy Magyarország nem önálló szigetként szenvedett el a problémától. Alapvetően európai probléma, tehát az európai csapadékhiány brutális, kiterjedtségét, területét tekintve nagyon nagy. Itt a jön folyónkon, a kérdés, hogy jön-e a
1: folyónkon is ott van a harc a vízért.
0: Pontosan. Tehát nyilván, hogyha ezekben a folyóknak a vízgyűjtőjében nincs víz, akkor érintve van Európa döntő többsége. Ha pedig érintett, akkor én azt gondolom, hogy cselekvési terv, ha cselekvési terv, akkor az rendelt forrás, célfeladatok. De ahogy említettem, ezek egyrészt a keretirányelv már régóta megszületett, végre kell hajtani.
1: Mondd egy olyan projektet, amire büszke, és amit szeret, amiben benne voltak valamilyen, ahol ez az egész, amiről a problematika, amiről beszélt, az tetten érhető, hogy vannak jó megoldások, kis lépések?
0: Mind. Az igazság, hogy ugye mi szennyvíztisztító telepeket tervezünk, építünk, szerviz karbantartunk mindkét céggel, már kommunális és ipari oldalon egyaránt. Nagyon apró lépést tudok mondani egy iparvállalatnál, arra figyelnek, hogy olyan online analizátor rendszert építettünk most ki, ami figyeli azt, hogy optimált legyen a vegyszeradagolás és a vízminőségét, a tisztított vízminőségét határérték alatt tartsa. És ezt azért említem meg példaként, mert az nem kérdés, hogy a monitorozás az majd egy nagyon komoly műszerezés, folyamatos online műszerezést fog jelenteni. Egyrészt automatizálni kell a telepeket, mert nincs szakemberállomány, másrészt sokkal jobban el fogja tudni látni a feladatát biztonságosabban egy szennyvíztelep a vízminőség tartása szempontjából. Tehát ezek a bizonyos mérőműszerezések, automatizálások, ezek abszolút célfeladatok.
1: Akkor kérdezek mást még így a végén, hogy hol van a legnagyobb pazarlás a már felhasznált vízzel kapcsolatban? Mert azt érintettük, ugye, hogy hol az ivóvizet hol pazaroljuk?
0: Ott, ahol a tisztított szennyvíz olyan helyen szivárog el, ami nem csinál semmit, csak belemegy a talajba, se a talaj alatti vizet
1: vagy
0: nem.
1: Vagy
0: így van. Talán az elpárologás
1: hát
0: a legjobb.
1: Egyébként, hogy a vízi közművekről, ha már szót ejtett, hogy a hálózaton elfolyik 10-20-30-40% némely régióban.
0: Hát az igazság, hogy a hálózatok sok helyen 100 évesek.
1: 100 évesek, hát itt a városban is.
0: Nincs mese. Az még irdatlan sok pénz. Tehát kiváltani ezeket a vezetékeket, újatokat építeni helyette, vagy béleléssel megoldani, de nagy, komoly célfeladat nyilván. Az vessen követ rám, aki, de én az olyan típusú dolgokban, hogy olyan vízpótlások jöjjenek létre, ahol nagyon nagy a párolgás, és nem tud jól hasznosulni a víz, azt nem feltétlenül tartom racionálisnak. Nagyon sok ilyen téma felvetés van, futnak előkészítések, tervezések, alapos végiggondolást igényel.
1: Hát ma már öntözni se úgy kell, mint 20 éve kellett ön. Ma már azt mondják, hogy az tulajdonképpen...
0: Ez egy nagyon fontos dolog, amit most említett, mert az úgynevezett permetezéses öntözése irdatlan mennyiség elpárolog, még kockázatos is, mert ugye baktérium azért van abba a bizonyos vízbe, és nem jó esetleg diszpergálni a levegőbe, úgyhogy nyilván a csepegtetéses öntözés, megint csak azt mondom, hogy lásd Izrael, az egy olyan típusú újrahasznosítási mód, amire törekedni érdemes.
1: Jöjjön máskor is, nagyon élveztem. Nagyon szépen köszönöm. A Motor for All vezérigazgatója, Eszes Zsolt Mihály volt a nap vendége. Bocsánat, hogy nem csak szakmáztunk.
0: Ja, nem, nagyon tetszett.
1: Köszönöm szépen.
0: Jó volt, én is köszönöm.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kevesebbet költ oktatásra az állam, fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon is csökkent az oktatásra fordított kormányzati kiadások GDP-hez viszonyított aránya, derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet éves oktatási jelentéséből. Az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok átlagosan 27%-kal keresnek kevesebbet a felmérés szerint, mint más felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók. A tanintézmények szervezettségét vizsgáló jelentés megjegyzi, hogy a tanárhiány és alapvetően a képzett munkaerő hiánya általános probléma a vizsgált országokban. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A cél egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. A DAP mobil alkalmazás adattárca funkciójával már több állami ügyintézési felületre és piaci szolgáltatóhoz is be lehet jelentkezni. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas diákigazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre írni. Már akadálymentesen is hozzáférhető a közterületi hibák bejelentésére szolgáló járókelő.hu oldal. Mostantól lehetséges, hogy bejelentse egy látássérült közlekedő, ha például nem működik vagy nem megfelelő a hangjelzést adó jelzőlámpa hangereje. Emellett az idősek és a digitálisan kevésbé jártas felhasználók is akadálytalanul tehetnek bejelentést a közterületi problémákról. Az oldal 2012-ben indult azzal a céllal, hogy megoldást nyújtson a lakosságnak az egyszerű hiba bejelentésre, és a jelzett problémákat eljuttassák az illetékesekhez a mielőbbi megoldás érdekében. A főváros körüli agglomerációban az idén az első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere, 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban, közölte a Dunahaus. Az ingatlan közvetítő szerint a leggyorsabban az agglomeráció déli és délkeleti települései drágultak. Budapesten idén átlagosan több mint 1,3 millió forint egy négyzetméter, az agglomeráció ennél még mindig nagyjából harmadával olcsóbb. Októberben rendezik meg a Műszaki Tudományok hónapját a Magyar Tudományos Akadémián. Látható lesz például a Pest-Budai első lánchíd egy eredeti láncszeme, a gömböc, a Bánki turbina járókereke, valamint egy jelesmérnöki alkotásokat ábrázoló bélyeggyűjtemény is.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanceért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Épp a

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Őszi feltöltődés a Tanúhegyek lábánál, a Káli medencében. A Pannon tenger maradványai, a Szent Békkálai kőtenger. A bájos Szent Békkála községből sétálhatunk fel a Káli medence egyik kedvelt kirándulóhelyéhez, a Szent Békkálai kőtengerhez. A Pannon tengerben lerakódott homokból képződött kövek látványos homokkő alakzatot öltenek. Ezek között sétálhatunk egyet, de fel is mászhatunk rájuk. A kőtenger központjában fekvő hatalmas ingókövet, a Kelemen követ pedig akár meg is hintáztathatjuk. Földön túli táj, csodás panorámával, hegyes tűgeológiai bemutatóhely. Zánka és Monoszló között található a földön túli külsejű, hegyes tűgeológiai bemutatóhely, amelynek különlegessége, hogy ide látogatva gyakorlatilag egy leomlott vulkán belsejében sétálhatunk. Nem csak a látványos bazaltoszlopokat érdemes megnézni, hanem a kiállítást és a szabadtéri kőtárat is. Érdemes felsétálni a csúcsra, mert innen az egész Káli medencét beláthatjuk, méghozzá a környező hegyekkel együtt. Templom romok nyomában. Érdemes több települést is érintő templomtúrát tenni a környéken. Érinthetjük például a salföldi Pálos kolostor romjait, a kővágóőrs határában fekvő 12. századi ecséri templomromot, vagy Dörgicsét, ahol 3. 12. 13. századi templomromjait is megtaláljuk.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Sub Mace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra Egportájt. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Hétvégén rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. A programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai programjait támogatja a kormány. A pályázatok benyújtási határideje október 26-a. A magyar gazdaság középtávú kilátásait alapjaiban határozza meg az euró bevezetésének terve, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Azt írják ugyanakkor, hogy az euró ezzel együtt is csak eszköz, nem pedig cél. A cél az, hogy Magyarország gazdasági értelemben a következő évek és évtizedek nyertesévé váljon, és ki tudjon törni a közepes fejlettség csapdájából. Hozzáteszik, nem gyors, hanem sikeres euróra van szükség. Az időzítés és a reálgazdasági alkalmazkodás lehetővé tétele legalább annyira számít, mint a szándék, a csatlakozási árfolyam megválasztása pedig önmagában is kulcskérdés lesz. Jelentősen visszaszorultak a politikai tartalmak és a politikusok a köztévé híradójában, miközben kiegyensúlyozottabbá vált a pártok megjelenése, és jóval több független szakértőt szólaltattak meg, derül ki a Republikon Intézet elemzéséből. A kutatók a szeptember 15-e és 21-e közötti adásokat vetették össze az egy évvel korábbi műsorokkal. A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen hét alapján nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, és az eredmények sem jelentik azt, hogy az M1 híradó minden tekintetben függetlenné vált volna. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Újítás, a Budapest Go már azt is mutatja, melyik metrókocsiba érdemes beszállni, írja Szeretlek Magyarország. A fővárosi közlekedési alkalmazás útvonal tervezője a célállomás kijáratához igazítja a beszállási javaslatot. Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A rendszer az akadálymentes útvonalakat is figyelembe veszi. Hétvégén rendezik meg a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A rendezvény két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A kérés, hogy a résztvevők jegyezzék fel a megfigyelés helyszínéül szolgáló települést és a megyét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát, a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, továbbá a ritka és érdekes madarak felbukkanását. Ezeket az adatokat kell elküldeni a program honlapjáról letölthető, okostelefonon is kitölthető elektronikus űrlapon vasárnap 16 óráig.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is derült napos, száraz idő valószínű, kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
3: Kanyarog az út,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

94.2, különleges zenei válogatás, folytatjuk. Matthias Vogt zenekarával, a Ridge-ezzel. Az első albumon 2002-ben már is egy élő zenekar, előkelő vendégek és elektronika minden mennyiségben, azóta pedig sorban a rengeteg kitűnő saját dal és persze a feldolgozások. Ők tehát a Ridge-ez most a különleges zenei válogatásban a 94.2-n.

0: right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us.
1: Yes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
1: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Control.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csaknem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatás támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padlóburkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára.
1: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Nights.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb adóhányzók aránya az uniós mezőnyben. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarországon az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös becslése szerint tavaly 35% volt a dohányosok aránya, ami 3,4% pontos csökkenés 2010-hez viszonyítva. Erről a G7 írt. Magyarországon volt tavaly a hetedik legnagyobb a dohányzók aránya az uniós mezőnyben. Horvátország és Szlovákia kivételével minden EU tagállamban csökkent ebben az időszakban a dohányzók aránya. 10% pontot meghaladó csökkenés volt Ausztriában, Svédországban, Görögországban, Dániában és Észtországban. Idén már 80 ezeren nyitottak értékpapírszámlát vagy startszámlát a Magyar Államkincstárban, ennek eredményeként már több mint 1,2 millió ügyfél rendelkezik itt vezetett értékpapírszámlával. Ez azt is jelenti, hogy már minden 8. magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke ebben az évben csaknem 2000 milliárd forinttal növekedett, meghaladva 11 ezer milliárd forintot. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a balatoni szezonban, és az esetek 21%-ában talált szabálytalanságot, vagyis nagyjából minden ötödik ellenőrzés során akadt probléma. A nyári akció során például azt vizsgálták, hogy a vállalkozások megfelelően teljesítik-e számla és nyugtaadási kötelezettségüket, szabályosan jelentik-e be alkalmazottaikat, illetve megfelelően használják-e az online pénztárgépeket. Havi 10 alkalommal fél óráig díjmentesen használhatják a MOL Bubit azok, akiknek a Budapest Go alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos bérletük van. A BKK közölte azt is, hogy a MOL Bubi hálózata szeptember közepétől több mint 400 új, a kerékpárok felvételére és leadására szolgáló mobiponttal bővült. A társaság tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, és idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat. Magyar-szlovák együttműködésben újultak meg Salgó és Somoskővárai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Salgó-Tarján önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A legfőbb célkitűzés Somoské és Salgóvárának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a Tordai Sóbányát. Új tárnát nyitnak meg a közönség előtt, emellett korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét. A munkálatok várhatóan 2 évig tartanak, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva tart. A tordai sóbányászat története a római korban nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is derült napos száraz idő valószínű kevés fátyol felhővel. A szél nagyrészt gyenge marad. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Ez a különleges zenei válogatás, itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Purchase them locally.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Vászló!

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójával rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéért leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Estefem rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Minket a gazdaság szórakoztat. Rendezem.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
0: Trend Night.
1: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.